0: szemeletes épületben. A 7. emeleti lakásban csaptak fel a lángok, a tűz gyorsan terjedt, de a tűzoltók megfeszített munkájának köszönhetően nem ért el a felsőbb szinteket. Az oltás közben kimentették azokat a lakókat, akik nem tudták önerőből elhagyni az épületet. Abban a lakásban, ahol a tűz keletkezett, egy ember meghalt, több lakó füstmérgezést szenvedett, őket a mentőkórházba vitték. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a Sziget Fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Idén is a rászorulókhoz kerülnek a hajógyári szigetről begyűjtött eszközök. A részleteket Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője mondta a Sláger FM-nek.
1: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei idén összeszedtek 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát és számos egyéb felszerelést, összesen 1400 darabot szállított el a Máltai Szeretett Szolgálat teherautója. Ezek a felszerelések Szeretett Szolgálat országos intézményhálózatába kerülnek, nagy része rászoruló emberekhez, Budapesten pedig a hajléktalan ellátásban hasznosítjuk majd őket. Többek között hajléktalan ellátó programjaink is hasznosítják, nyáron is megrendeztük a hajléktalan emberek lelki gyakorlatos egyhetes táborát, ahol 50 résztvevő lakott az előző években a szigetről begyűjtött sátra.
0: A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelés marad a helyszínen, ami a sátorral érkezőknek előírt 30 eurós letétnek is köszönhető. Ezt azok kapják vissza, akik hazaviszik a sátrukat vagy adományként leadják. Az augusztus 12-i részleges napfogyatkozás után többen is felkeresték a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját, írta a 24.hu. Bár a fővárosból kevésbé volt látványos a jelenség, szempanaszok miatt így is sokan mentek a Mária utcai szemészeti klinikára. Az alig tucatnyi beteg szeme az elmondások szerint káprázott és kiszáradt, egy embernél retina elváltozást találtak, de a probléma ebben az esetben is átmeneti volt. A klinika tapasztalatai szerint a napfogyatkozás szemészeti veszélyei ma már szélesebb körben ismertek, így az emberek jobban odafigyelnek a megelőzésre. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk Budapest és a vétek között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és hogy ma mennyire aktuálisak leszünk, azt gondolom, hogy ennél aktuálisabbak talán nem is tudnánk lenni. Kedves Drusszámot, régi kedves barátom.
2: Andrások egymás között,
1: annyira örülök neked, Gáspár András, mindig, amikor jössz. Hát és amikor születésnapodon látogatsz el a stúdióba.
2: Augusztus 18-a, annak meg pláne. Sok zseniális embernek a születésnapja. Én nem tartozom ezek közé, mert nem tartozom a zsenik közé, csak hétköznapi tevékeny alkotó embernek érzem magam. És igen, ma van a 18-et, nem.
1: Én azt nem is akartam megkérdezni.
2: Nem a 18.
1: Oké,
2: 70-es vagyok.
1: Jó, Isten értesen.
2: Viszont iszonyat jól tartom magam. Mondd légy szíves,
1: tényleg
2: András.
1: Tényleg jól tartod magad. Én nem foglalkozom általában az életkorral, de igen, hogy rólad, és most nem azért, mert itt ülsz, hogy is már itt vagy, de egyébként nagy megtiszteltetés, hogy ezen a napon jöttél, és nem nyaralsz valahol, mert a legtöbben azt csinálják, hogy születésnapon nem is hajlandók dolgozni. Örülök neked, nem mondtam volna meg, hogy mikor születtél. Tényleg olyan kortalan vagy.
2: Én kicsit Highlandernek érzem magam. Nem köszöntem a kedves hallgatóknak, nagyon örülök, hogyha a születésnapomon ezt a néhány percet velem és Andrással töltik. Valahogy ez ez genetika, de szerintem ebben benne van az is, hogy egyes sportolok. Hát ma reggel is úgy kezdtem el, reggel 6 órakor felkeltem, és oké, születés, és akkor mi van? Nap,
1: ja, ami és akkor
2: hozzá kell tennem egy újabb energiát ahhoz, hogy mindez, amit nem tudom, Gáspár Andrásnak hívnak, az működni tudjon. Én úgy tekintem magunkat itt a mindenségben, és tudom, te is írsz fontos dolgokat, foglalkozol olyan régiókkal, ami tulajdonképpen az alkotásnak a régiója. Te is lehozol történeteket olyan helyekről, amik lehető hétköznapi emberek számára nem láthatóak. Én úgy tekintek magunkra, lelkekre, emberekre, és az nem ezotéria, hogy kaptunk valamilyen ajándékot, a lelkünket, kaptunk bizonyos képességeket, de ezek önmaguktól nem tudnak a felszínre jönni, és nem tudnak a 3D-ben létrehozni olyan dolgokat, amikkel üzenünk, tanítunk, segítünk, szórakoztatunk embereket, és ezért gondoznunk kell, én azt gondolom, a képességeinket, és én szerintem ezt teszem azzal, hogy sportolok, hogy színdarabokat hozok létre, és ezeket átadom az embereknek, hogy oktatok drámaiskolában, igen, ugye, ahol fiatalokkal foglalkozom 18 éve, és írok.
1: Na, és tőled kapunk ajándékot születésnapon. A hallgatok most azt, hogy itt olyan útravalókat adsz, amit kevesen. Én meg tőled konkrétan kaptam.
2: Igen.
1: Egy kézzelfogható ajándékot, azt mondtad elsőként, mert hogy innen...
2: Te vagy az első,
1: a kiadóból,
2: András.
1: Jöttél ide.
2: Így van, ugyanis az volt, hogy jövök ide hozzád egy interjúra, és útközben, mert most vidékről érkeztem, felhívott a kiadó, hogy itt van.
1: Hogy ott vannak a könyvek.
2: Igen, ez a Metropolis Media Group adta ki a Jutalom kirándulás 2065 című sci-fi thrilleremet, ami a negyedik regényem. Majd ha van
1: lehet,
2: ha tudok erről beszélni, nem volt könnyű szülés ez a történet.
1: Hát itt azért jöttél,
2: nem alkotói
1: erről.
2: Oldalról, és felhívtak, és akkor arra gondoltam, hogy kések tőled 2-3 percet, de bemegy.
1: De ide tudod
2: kiadóba,
1: adni is, köszönöm.
2: És itt van ez a könyv a te kezedben, úgyhogy, de annyira
1: és
2: jó látni. András, látlak
1: hát
2: téged
1: most. Hiszem, igen.
2: Elmondom a nézőknek, ugye rádió műsor, nincs tévés, nem igen. Tudom, közvetítés. András lapozgatja, és nekem komolyan mondom, könnyek vannak a szememben, mert emögött a történet mögött, hogy ott van ez a könyv, egy nagyon komoly sztori van. Na, mert ez 2020-ban született egyébként, és most
1: ja, és
2: 2006-ot, 26-ot írunk. Nem vártam, én szerettem volna ezt már akkor
1: 520
2: kiadni.
1: 520 oldal, kedves hallgatóink, tehát egy iszonyat vastag, na igen. De hát ez be van anyag.
2: Igen, igen. És ugye
1: este elkezdem olvasni.
2: A Móránál jelentek meg, ugye a Móra könyvkiadónál jelentek meg, nem tudom, mennyit beszélhetek.
1: Bármennyit.
2: Jó. A Móra könyvkiadónál jelentek meg könyveim, az első Föld 2 záróvizsga sci-fi volt. Nagyon jól indult egyébként, egy probléma volt 2020-ról, mi jut eszedbe?
1: Hát a COVID. Mi más?
2: Így van. Tehát ez a COVID kellős közepén jelent meg. És mondta nekem Pacskoszki Zsolt, aki gondozta a könyvet, a szerkesztő, zseniális szerkesztő egyébként, kitűnő kolléga, hogy hú, ez azért nem olyan jó egy kezdőírónak. És közben elég jó példányszámban indult el a történet, de utána marketing író-olvasó találkozók szerinted voltak. Milágos. 2020-ban, 21-ben nulla, tehát nem egy könnyű dolog. Utána 2021-ben jelent meg a Héj nélküli című disztopikus kalandregényem, szintén Young Adult, tehát a Földkettő is, és a Héj nélküli is Young Adult, ugye fiatal felnőtteknek, tehát ez értelemszerűen a 13-14 pluszosoknak, plusz az olyanoknak, mint te, aki érdeklődik a világ iránt, szereti a kalandokat, érdekli a jövő. És a Héj nélküli egyébként a Hubbin, ami egy magyar irodalmi, ifjúságirodalmi díj, az egyik legfontosabb díj. Ott én bekerültem a shortlistre, képzeld el, a legjobb öt közé, és ott nem nyertem, de hát mégis
1: hát második
2: könyves íróként egy ilyen csodálatos.
1: Igen.
2: És a Móra úgy annyira jó volt a kapcsolat a kollégákkal, hogy én leadtam nekik egy felnőtt könyvet, felnőtteknek szóló, tehát nem Young Adult, hanem felnőtteknek szóló, tiszta. Ez egy Merovin korban járó thriller. Szerintem borzasztóan izgalmas, nagyon, nagyon sokrétű könyv, és picit üzen a jelenkorunknak, ugyanis a történet csak nagyon röviden, tulajdonképpen a Merovin kor az egy brutális időszaka volt a középkornak, az egyik legsötétebb, tehát ott a királyok egymást gyilkolták, egymás, nem tudom, lányait rabolták el, erőszakolták meg, tehát ilyen erkölcsileg egy nagyon csúnya korszak, és volt némi, vagy van némi analógiája azzal a korral, amiben benne élünk. És ott van egy tiszta szívű fiatal, érte kisgyerek csecsemő, aki gyerekkorában kasztrálnak, és egy apáca zárda elé helyezik, hogy mi miért történik, az később derül ki, ugyanis a fiú, ahogy felnő, elkezdi nyomozni a
1: múltját,
2: ahogy ez kell, és bizony ráébred brutális dolgokra, és ott ebben van a politika, van, nem is tudom, egyfajta katolicizmus kritika, és a regény tulajdonképpen egy mondom, egy ilyen nyomozás történet.
1: De várjál, most melyik évnél tartunk?
2: Most tartunk 2002-2003, szerintem a Tiszta az 4-ben jelent meg, szerintem 2003-ban, bocsánat.
1: Okay.
2: Tehát 20-21, utána kimaradt a 22, és 23-ban jelent meg a Tiszta, és utána viszont a Móra könyvkiadónál, tehát tök jól dolgoztunk együtt, egyszer csak jött egy szerkesztőváltás, vagy koncepcióváltás, hogy a Young Adultról lemondanak.
1: Aha.
2: Tehát ez nyilvánvalóan piaci okok miatt nehéz. Tehát az a korosztály, akiknek én írok, engem azért szeretnek író-olvasó találkozókon, mert én 13, 14, 15, 16 és a fölötti fiatalokkal kommunikálok. Ráadásul az író-olvasó találkozóim mind interaktívak. Tehát ugye drámatanárként kitaláltam ezt a helyzetet, hogy nem oda megy az íróbácsi, és akkor nézik távolra a gyerekek, és félve föltesznek kérdéseket, hanem ott olyan, eltelik 3-4 óra, és a leggátlásosabb, a legvisszafogottabb, a legmagába fordulóbb kamasz, ugye azok, akik érted, nem mennek egymásra nézni, játszanak, és boldogok, és azt kérdezik, hogy akkor hol lehet ezeket a könyveket megvenni. Tehát én ilyen világot építettem, és bizony a Móra lemondott erről a korosztályról, és ennek következtében a jutalomkirándulást, amit leadtam a Pacskoszki Zsoltnak, aki elkezdett rajta dolgozni, menedzselni, azt mondta a Zsolt, nekem ezt a levelet kaptam, hogy nagyon sajnálja, de most csönd lesz ezen a területen.
1: Aha.
2: Utána Zsolt is elment a kiadótól, jött egy új főszerkesztő, ott nagyon érdekes történet, így bemutatkoztam neki, ugye egy olyan író, akit a Móra elkezdett gondozni, felnőtteknek szóló könyvét is kiadta, és akkor feltette nekem a kérdést az új főszerkesztő, azon gondolkodok, András, hogy miért kell egy színésznek írni? És tudod, éreztem, hogy itt zárt kapu, tehát nincs lehetőségem itt tovább lépni.
1: És aztán elkezdtem... Fogtad a kéziratot? És vitted máshova?
2: Hát így, akkor, hát ugye ma már azért máshogy működik, tudod, nem az, hogy van egy kinyomtatott 500 oldal. Így van, e-mailen elküldöm, elküldtem kiadóknak, és azt képzeld el, ez egy disztopikus regény. 2065-ben játszódik, Hunniában, el tudod képzelni, ugye, közép-kelet-európai ország, Hunnia. Nyilvánvalóan ez Magyarországból nőtt ki ez a társadalom, ami ott felépült a 2065-ös közép-kelet-európai országban, és valamilyen oknál fogva egy évtized alatt egy európai szilíciumvölgyén nőtte ki magát, olyan mennyiségű innovációt önt a világra ez az ország, aminek következtében gazdaságilag megerősödik. A környező országok, akiket annak idén elcsatoltak Trianonnál, mind különböző népszavazásokon ehhez az országhoz akarnak csatolódni, uh-huh. Tehát így elkezdi vonzani a környezetét ez az ország.
1: De milyen izgalmas.
2: És egy világhatalom lesz belőle, de hogy miért? Természetesen a regényben erre választ kapunk, és elkezdenek ennek az országnak fizetni a világcégek, tehát most képzeld el a, nem tudom, a Samsungot, vagy a,
1: igen,
2: vagy
1: igen,
2: a nem, nem reklámozok, bocsánat, jó, tehát okay. A világcégeket, hogy egyszer csak megjelennek olyan mobiltelefonok, amik sokkal fejlettebbek, mint az övéik. Uh-huh. És nem tudom, havonta jönnek ki az újabb típusok.
1: Ezek mind benne vannak?
2: Tehát az benne van, hogy gyakorlatilag a háztartási dolgoktól egészen az űrtechnológiáig és a harcászatig ez az ország olyan mennyiségben önti az innovációkat, hogy nem tud a világ lépést tartani. Nagy cégek, és sorra dőlnek be a cégek a világban, és aztán jön egy olyan találmányuk, a jutalomkirándulás program, amiben bevonnak egy államilag alapított iskolát, az Új Út középiskolát a kísérlet folyamatában, és tulajdonképpen annyit jelent az első, amikor már diákokon kísérletezhetnek, az első kirándulás alkalmával az történik, hogy a kirándulásról visszatérő diákok, azok egyszer csak elkezdenek tanulmányi versenyeket nyerni, felpörög a szociális kapcsolataik, a politikai kapcsolataik, politikai klubokat szerveznek, természetesen az államhatalomnak az eszméjét közvetítve, tehát őket hívják jutalomdiákoknak, és egészen egyszerűen utolérhetetlen teljesítményeik lesznek sportban, tehát a legkülönbözőbb területeken. Egy probléma történik a programban, hogy az első kirándulás egyik diákja meghal. Tehát történik egy ilyen baleset, és a második programra már gondosabban készülnek fel a program fejlesztői, úgy választják ki a gyerekeket, hogy megalapítanak ez az ország egy virtuális parkot. Az első virtuális park Budapesten jön létre, a Vajdahunyad várában egyébként.
1: Jó helyen.
2: Csak zárójelesen mondom, hogy én nagyon sokat kommunikálok a könyvvel kapcsolatban, és én elmentem a Vajdahunyad várába, csináltam fotókat, videókat, és bevallom, lehet, hogy sokan megvetnek engem ezért, de AI segítségével átalakítottam a Vajdahunyad várának a mezőgazdasági múzeumát egy Hunnia innovációs központját bemutató kiállítássá, és a háta a Vajdahunyad várának odaépítettek egy óriási konténert, de egy brutális, ha ellátogatsz az Instagramra vagy a TikTokon, okay. Nézd meg, okay. Ott láthatod, hogy hogyan néz ki a Vajdahunyad
1: vár. Ott lakom nem messze, úgyhogy át is fogok sétálni.
2: Hogy nézd meg, hogy most hogy okay. Néz ki, de ha megnézed az Instán, hogy mit hoztam
1: okay, létre. Miből mi lett?
2: És így választják ki, tehát ez a virtuális parkban, egy virtuális kalandjátékban vesznek részt a fiatalok, és a győzteseket küldik el utána a második jutalomkirándulásra. Nyilvánvaló ez a virtuális játék egyébként a 2043-as Budapesten játszódik, egy polgárháború, egy uh-huh. alternatív jövőben, vagy múltban, egy polgárháború területén, és ott kell egy questet végrehajtani a fiataloknak.
1: Szóval szeretsz időben utazni.
2: Így van. Igen, viszont van egy kis üzenete is ennek, hogy itt 2043-ban én jósolok, uh-huh. és nem vagyok Nostradamus, nem erről van szó, csak nézem a politikai folyamatokat, nézem a világ folyamatait, nézem azt, hogy hogyan működnek a demokráciák, az autoriter rendszerek, hogyan helyezkednek egymás mellé a különböző autoriter rendszerek, hogy keresik a kapcsolatokat, és 43-ban egy alternatív jövőben kalandoznak a főhőseim, akik ebben nyernek, ebben a kalandban, ők mehetnek a második jutalomkirándulásra.
1: Na majd képzeld el, a 2043-ban előveszik ezt a könyvet, és tényleg lesznek benne olyanok.
2: Hát figyelj, a 84-ről is beszélnek, tudom, így, meg az űröd összeáról, hát hogy túlhaladod, de közben mégiscsak olyan folyamatokat ábrázol, amik a későbbi jövőben értelmezhetőek.
1: És akkor előrángatjuk, ha majd még él a főszerkesztő, hogy miért ír egy színész. Hát azért.
2: És az a lényeg, megírja. Hogy a második jutalom kirándulásra aztán kiválogatják a diákokat. Annyit tudni kell, hogy az első jutalom kiránduláson elhuny diák.
1: Igen.
2: Szerelme. Az nem akar ott lenni ezen a jutalom kiránduláson, ugye a másodikon, nem akar elmenni a virtuális parkba, de kap egy üzenetet a halott szerelmétől, hogy legyél ott, gyöngy, így becézi, a legszebb magyar szó a gyöngy, így aha. hívja a szerelmét, legyél ott, mert ott kell lenned, találkozni fogunk. és a második jutalom kirándulás, és nem spoilerezek többet, a második jutalom kiránduláson gyakorlatilag a csapat ráébred arra, hogy egy brutális jövőt felrajzoló állami kísérletnek ugye a részesei, és ha ez a kísérlet sikerrel jár, akkor az nagyon komoly veszélyt jelent az országra, az emberiség, a polgárokra, hunni a polgáraira, és az egész föld emberi társadalmára, és elkezdik szabotálni a programot. És tulajdonképpen a jutalomkirándulás 2065 ennek a szabotációnak, a szabotálásnak, ennek a forradalomnak a története. És hogy mi a vége, azt nem mondom
1: el. Hát azt nem mondd el, azt majd most szépen, ez most már bekerült a
2: ez 24-én kerül a könyvesboltokba, de lehet most már a galaktikabolt.hu. Ugye a Metropolis Media adja ki azt a elképesztően sikeres és nagymúltú sorozatot, a Galaktika. Biztos hallottál. A magazin.
1: Ja, hát hogy ne tudnám.
2: Ők gondozzák, és ők találnak meg izgalmas könyveket.
1: Jó helyre kerültél.
2: Figyelj, nekem az, hogy a Mund Katalin, hogy mondjam el a szerkesztő nevét, aki visszaírt nekem április 12-e előtt erre a könyvre, amire kaptam olyan visszajelzést kiadótól, elolvasták, és azt mondták, András, gratulálunk, remek könyv, de nincs most itt az ideje, hogy ezt felvegyük a portfóliónkba. És elég erőteljes volt a levélnek az áthallása, hogy egy olyan rendszerben élt, közben abszurd, hát jönnek-mennek rendszerek, tehát ez...
1: nem is kell, hogy ez ugye befolyásolja.
2: Igen, a Radioactive című számban van ez, típus Sláger Rádió, akkor biztos ismerjétek, All System Goes, Sun Hasn't Die, tehát, hogy jönnek-mennek rendszerek, a nap nem fog meghalni. Érted?
1: Hogy
2: tehát
1: ne,
2: az
1: hogy
2: élni, ne. Tehát a jövő az
1: ezt most a hallgatóknak, a jövő az itt van.
2: Az
1: itt
2: létezik.
1: Van a, és itt van a kezemben.
2: És a jövőt mi for, és nagyon fontos, ez a regény ugye egy új generációnak a hangja. És egyre több, ugye mi történt most, tényleg nem akarok politizálni, csak sokan azt mondják, hogy a fiatalok forradalma volt ez a rendszerváltás itt Magyarországon. És tulajdonképpen ezzel a regénnyel 2020-ban, mondom, akkor kezdtem el írni, igen, sőt, igen, szerintem 20-ra már be is fejeztem szerintem, hogy ezt üzenem, hogy vagy ezt nem üzenem, de hogy ez olyan didaktikus, csak hogy erre szeretném a fiataloknak a figyelmét felhívni, hogy volt egy ilyen tendencia, tanítok, elmondhatom, hogy a fiatalok úgy várják, hogy a világ olyan legyen, amit a kezükbe adnak, amit mutatnak nekik. Szülők, nem tudom, vesznek nekem lakást, kocsit, nem tudom, valami, fizetnek valami diplomát, és akkor majd lesz valami. Nem. Nekik kell formálni a jövőt, mert különben megtörténhet az, ami ebben a regényben benne foglaltatik. És igazából nekem azt mondta Mund Katalin, aki megtalált, hogy hát úgy írok, mintha ez film lenne. Ő olvasta, és azt mondta, vetített egy filmet. És az van, hogy én
1: hát esküszöm... Pont, hogy színész tud így írni.
2: Hát igen, mert sokat szinkronizálok, rengeteg ugye tanítok, nagyon sok szituációval igen. dolgozom, igen. színpadon játszom, tehát ez valóban benne lehet ebbe. És ami fontos, hogy én látom, hogy ez a történet egy hollywoodi mozi lesz. Most csinálok, majd lesz egy olyan TikTok, meg ilyen Insta videóm, amiben eljátszom azzal, hogy a mostani hollywoodi sztárok közül kik vihetnék, Scarlett Johansson például.
1: De jó.
2: Igen, akkor az Matt Mikkelsen, ő és a fiatalok közül is.
1: Kiosztod a szerepeket.
2: Kiosztom, és elnézést kérek minden AI gyűlölőtől, de igenis csinálok egy ilyen videó részletet, hát, amiben ők benne vannak, mert látni akarom ezt a sztorit, és ennek a sztoria egyébként ez az új utakon, ha működik a dolog, akkor hát, én már második részt írom, de nyilván van az kell, hogy bizonyos mennyiség ebből elfogjon, és ha ebből elfogy bizonyos mennyiség, akkor a Metropolis Media azt fogja mondani, hogy jöhet a második, ami ez most ugye Hunnia és Közép-Kelet-Európában játszódik, Erdély az egyik helyszínünk, a második rész az Észak-Korea és a világ konfliktusáról fog szólni, és a harmadikban pedig kilépünk az univerzumba, ahol az emberiség keresi majd a helyét. Hogy méltóak vagyunk-e arra, hogy legyen egy bolygónk még az univerzumban, mert egyesét kaptunk, és erről én ezekről írok, hogy itt az esély, gondozzuk, ápoljuk a környezetünket, emberi kapcsolatainkat, a földet, a társadalmat, figyeljenek oda a fiatalok arra, hogy milyen politika van körülöttünk, és lépjenek be, változtassanak, ha úgy látják.
1: Zseniális egyébként, hogy úgy tudsz beszélni, olyan szenvedéllyel beszélsz róla, de értem, és szívből gratulálok. gyakorlatilag megnyomtam egy gombot, és azon, vagy még meg se kellett nyomni, és azonnal, és nézd meg, hol tartunk. Tehát kb. Még már egy percünk sincs, de születésnapod van, úgyhogy még engedj meg. És a hallgatók is, tehát egyrészt szívből ajánlom. Jutalom kirándulás 2065. Ezzel a címmel keressék. Én azt sem tudtam, hogy te Gáspár András Gáspár vagy.
2: Ez, nem akarom az időt ezzel húzni, beszélünk a születésnapomról, de azért Gáspár András néven 2020-ban elhunyt, 19-ben elhunyt egy Gáspár András nevű szkifi szerző, és a Móra azt kérte tőlem, hogy válasszunk valami másik nevet, de tartsam meg a Gáspár Andrást. Uh-huh. És akkor erre jött ez a tréfa igazából, mert én a humort is imádom, és szerintem ebben a könyvben is van, hogy Gáspár András Gáspár, szerintem ez nagyon jó.
1: Zseniális.
2: Igen. És ha majd nagyon nagy sztár leszek, akkor csak annyi lesz, hogy G-A-G, gag, ami a humorban mit jelent.
1: Igen.
2: Értem,
1: a legjobb része.
2: Van.
1: Na, van itt egy játék, mindig játék szokás, hogyha valaki könyvet hoz nekem, akkor kinyitom valahol, és nézd meg, nem beszéltünk össze, hogy hol nyílt ki, mi a fejezet címe.
2: Jaj, ne! Ez az út a pokolba vezet. De durva vagy. Hát az, de ez hogy?
1: Hát tök véletlenül, hát az 520 oldalból ez így nyílt ki.
2: Jaj. Na.
1: Hát nem baj, a pokolba vezető út is legyen jó keddel, vagy
2: legyen örömmel, boldogsággal kikövezve.
1: Kerek minden? Tehát most látom, nagy a boldogság is. Megértem.
2: De figyelj, ez, hogy ma felhívnak, hogy megjelent a könyv, és hozhatom hozzád.
1: És azt mondtad, hát hogy olyan, mint a gyerekedet adnád nekem. És
2: így van, így van. Ott most a gyerekemet, igen, öleled, bár elég kemény, tehát azért csatolt be a okay. biztonsági évet. Abszolút csodálatos feleségemmel ünnepeltünk reggel, Balázs Ágnessel, ő írónő, és csodálatos dolgokat ír, szerintem nem tudom.
1: Szereti a te világodat? Írói világodat?
2: Ő egy pic, írói vonalon igen, ő azt mondja, hogy nagyon jól írok, de ő gyerek és ifjúsági könyveket
1: tudom,
2: ír. Tehát ő még azt a korosztálynak, annak a lelkét de. Ápolja, ugye, hogy legyen, hogy mondjam, a gyerekek fel legyenek készítve arra, uh-huh. hogy azért a világ, amibe belépnek, ott nem biztos, hogy lesz szeretet, és hogy közvetítsék. És én viszont fordítottan, hogy én azt látom, hogy nagyon sok gyűlölködés van, gondatlanság van, meggondolatlanság, felelőtlenség, és én meg felkiáltó jeleket teszek, hogy figyeljünk oda. Egyébként igen, és a este pedig a lányommal fog. Mert most Budapesten maradok, mert holnap megmegyek a nagy családommal ünnepelni. A feleségem sajnos most nem lehet velem, mert egyik rokonunkat ápolja éppen. Úgyhogy így ez fura, ez a történet, de az történik, a lányom feljön ma este hozzám, miután elment, utána írom a Jutalom kirándulás 2070-et.
1: Hát én olyan boldog pillanatokat kívánok, amilyeneket majd te fogsz szerezni az olvasóknak ezzel a könyvvel. Sok csillogó szempárt. Nagyon
2: köszönöm.
1: Tényleg megtiszteltél, és a jó Isten, mindig úgy szoktam felköszönteni a számomra fontos embereket, és most akkor ezt abszolút kezeld is, ha én kérlek, hogy a sok élményt és értéket a következő 365 napos utazáshoz. Ezt kívánom.
2: Köszönöm
1: neked.
2: Szépen.
1: Vigyázz magadra. Kedves hallgatóink, a születésnapos Gáspár András Gáspárral beszélgettem.
2: Köszönöm.
1: Keressék, kövessék, szeressék a Jutalom kirándulás 2065 című. Hát most akkor mondom, sodró, lendületű, skifi thriller összeesküvéssel, virtuális valósággal, szerelemmel, árulással és minden mással műfajú könyvét. No, Andrástól elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendégekkel, nem sokára jövünk vissza.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendég, és ugyanolyan fontos téma, meg ugyanolyan fontos vendég természetesen, mint az első részben. És tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy a vendégek és az alkotók nem csak a kilincset adják egymásnak, de a mikrofont is. Kedves hallgatóink, Holló Pannát, vagy ha úgy tetszik, Holló Pannit köszöntöm, mert megkaptam a bizalmat, és köszönöm neked, köszöntöm nagy szeretettel. Nem találkoztunk még sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörtént.
2: Így van, ez az első alkalom.
1: Jó, hogy jöttél. Jó,
2: hogy jöttél. Köszönöm, hogy jöhettem.
1: Ne viccelj, hát jó dolgokkal kapcsolatban mindig a kulturális élet újdonságait próbáljuk bemutatni. Azért egy Disney piknik az meg nem egy rossz újdonság, meg apropó.
2: Olyan szempontból mindenképpen újítás, hogy ez nem egy egyszerű koncert, hanem egyszerre egy kvízjáték is. Így a családok, baráti társaságok egy közösségi élményben tudnak részt venni, miközben mindenki kedvenc Disney dalait is hallhatják majd.
1: És pont ahogy készültem a veled való beszélgetésre, pont azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen micsoda merítési lehetőség van, ugye? Abban, hogy Disney dalokat lehet versenyeztetni egyáltalán, vagy abból gálát készíteni, egy best of-ot.
2: Egyébként igen, mert lássuk be, hogy a Disney mesék azok, amelyek több generáció számára olyan élményt jelentenek, és nem csak a nosztalgia szempontjából, hanem maga az élmény, az a kis varázslat, az a kis mese, ami a Disney filmeken keresztül visszajön, még egy felnőtt, még számomra is, megmondom őszintén, én szintén részt veszek majd a programon, és nagyon várom, pont ezért, mert egy pillanat alatt vissza tudok csöppenni a Disney mesék által abba a tündér mesébe, amiben egyébként gyerekkorunkba kerülünk általuk, vagy legalábbis ezzel én itt voltam, remélem, hogy a hallgatók is így gondolnak erre.
1: Biztos vagyok benne. Hol lesz ez, mert ezt nem mondtuk el?
2: Dunaharasztiban, a Laffert kúriában, a főút 172-es szám alatt.
1: Szeretjük.
2: Igen.
1: Dunakeszét is szeretjük, de Dunaharasztit is szeretjük természetesen, meg a Laffert kúria elkötelezett hát kulturális missziósait. Ami egyébként olyan szempontból is egy, tehát pont a múltkor beszélgettünk erről, egy ügy. Szerintem az, hogy még vannak ilyen programok, ahol közösséget lehet építeni, ugye milyen világot élünk, mindenki a telefonját nyomkodja, iszonyatos mennyiségű információ áramlik be, és az ember legyen a talpán, aki ki tud igazodni ezek között. Ezért kellenek ilyen.
2: Mindenképp kellenek, igen, az olyan helyszínek, ahol közösséget tudunk teremteni. Itt ez lenne egyébként az egyik célunk a Laffert kúriában, hogy mint egy kulturális bázis nem csak a Dunaharasztin élőket, hanem a környező településeken, városban lévőeket is szeretettel várjuk ezekre a programokra. Úgy vettük észre, hogy egyre inkább kialakul egy törzs vendégkörünk, akik egyébként szintén különböző településekről, sőt vannak, akik Budapestről járnak hozzánk, és ők egymással is olyan könnyen megtalálják a hangot a következő rendezvényen, mint régi ismerősök üdvözlik egymást, és az annyira csodálatos, hogy teljesen mindegy, hogy ez egy kiállítás, vagy színházi előadás, koncert, ezek az emberek tudják, hogy egy olyan műsort és olyan előadást kapnak nálunk, hál' Isten, örülünk, hogy örülnek ők is, amelyért megéri oda menni, és egy olyan közösségbe találhatják magukat, ahol otthon érzik magukat.
1: Jövő héten van? Ugye a
2: 28-a pénteken. 28-án. Igen.
1: Pont a közösségről jutott eszembe meg, hogy itt már ismerősként üdvözlik egymást, tehát hogy azért nagyon ritkák az ilyen találkozási terek manapság. A kínálatotok meg nagyon színes.
2: Igen, és pont ez lenne a célunk, hogy mindenki megtalálja a neki tetsző programot.
1: De kaptok visszajelzést, hogy ez tetszett, ez kevésbé, mi lenne?
2: Igen, kapunk, határozottan kapunk egyébként, és ez nekünk segítség is annak megfelelően, hogy a következő évi műsort hogyan tervezzük. Uh-huh. Úgyhogy bátorítom is.
1: Nem mondtam titulust a nevedhez, ugye nem?
2: Igen, én a Laffert kúriának az egyik programszervezője és tárlatvezetője vagyok egyébként. Az ottani állandó kiállítás kapcsán találkozhatnak velem az odalátogatók.
1: Ez azt jelenti, hogy a kurátor is te vagy a kiállításnál?
2: Nem, én utólag csatlakoztam a a kiállítás történetéhez. Igazság szerint az már megvolt, amikor én csatlakoztam a Kúria csapatához, és nem csak az állandó kiállításnak vagyok a tárlatvezetője, hanem a házbejárásokat is én tartom, ugyanis a Laffert Kúria egy 1700-as évek elején épült barokk kúria, amelyet az eredeti állapotának megfelelően igyekeztek felújítani, és épp ezért annyira csodálatos és gyönyörű, és mind a belső, mind a külső építészeti elemei, hogy minden odalátogatót beszokott cippantani, és többnyire mindenki igényli, hogy menjünk egy kört, beszéljük meg a történetét. Tehát, hogy is mondjam, igen, gyakorlatilag én a kúria szakértője vagyok inkább.
1: Na, hát azért milyen jó titulusok.
2: Egyébként ezek. Igen, ez jól illene a névjegykártyámra.
1: Hát abszolút, meg a kulturális életben is azért. Szerintem a kultúrában dolgozni az mindig egy kiváltság.
2: Igen, igen, az biztos, és nagyon feltöltő élmény is egyébként.
1: No, ezt a Disney programot kitalálta ki?
2: Hát a Disney program... Ez egy létező program, Zambó Brigittának és Szaszák Zsolt színművészeknek a projektje, és gyakorlatilag ők nekik már korábban különböző Disney-s előadásokon, Disney témájú koncerteken ugye közreműködtek, mint fellépők.
1: Igen.
2: És nekik jutott az eszükbe, hogy ők ebből szeretnének egy kvízes előadást készíteni, amely egyébként nagyon nagy sikerre talált, és ez is, hogy is mondjam, olyan közösségépítő ereje van. Ugye egyrészt maguk a dalok, a zenék, a Disney varázs, az minden korosztályt be tud húzni, de az, hogy van egy kis verseny, egy kis játék, az gyakorlatilag nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is egy behúzó erő, és teljesen megértem, mert nagyon érdekes is.
1: Hát milyen jó, hogy ők is, és innen csókoltatom őket, voltak már nálunk ebben a műsorban, hogy ráéreztek erre, hogy azért az emberek szeretnek a zenével játszani, hiszen mennyi érzést, élményt társítunk egy-egy dalhoz. Ki tudja, mi történt akkor, amikor éppen az illető először hallotta.
2: Igen. Mi az a érzelmi visszacsatolás, igen, amit kivált belőle?
1: Szeretik ezt a fajta műsort nálatok? Dunaharasztén? Vagy ez majd kiderül most?
2: Ez majd kiderül most, ez lesz nálunk az első, viszont olyan szempontból nagyon különleges, hogy ez lesz az első alkalom Brigittának és Zsoltnak is, hogy élő zenés kísérettel fognak felcsendülni a dalok. Igen. Egy kamerazenekar kíséri majd őket, és hát ugye hozzájön még a kúriának a gyönyörű épülete, a környezet, hát abban bízunk, hogy valóban egy kis Disney mesébe csöppennek majd ezáltal a hozzánk látogatók.
1: A zenekart ők hozzák, vagy azt ti?
2: Azt ők hozzák, igen.
1: Tehát ők kompletten viszik a produkciót,
2: igen,
1: hozzátok.
2: Igen.
1: Én azt hallottam, hogy tényleg a Dunaharaszt egy ilyen befogadó közeg. Akár a Vagabond Korzót nézzük, akár a ti programjaitokat, ott az egész éveset, hogy nyitottak.
2: Igen.
1: Aztán, hogy most mi a különbség a budapesti közönség, meg a Dunaharaszti, mert egyébként meg sokan járnak,
2: igen,
1: Budapestről is ki, vagy be, nem tudom azt, hogy kell mondani, de hozzátok a programjaitokra.
2: Igen. Emellett olyan szempontból is nyitottabbnak mondanám magunkat, hogy például a kiállítótereinket mindenféle művésznek nyitva tartjuk, tehát, uh-huh, hogy akik még kezdőbbek, amatőrebbek, vagy még nem kaptak helyet más kiállító térben, de szeretnének kiállítást szervezni, azok felé is.
1: Tehát kifejezetten a képzőművészet?
2: Képzőművészek felé is, igen, de igazság szerint előadók, zenekarok számára is. Gyakorlatilag mindenki számára, aki egy minőségi előadást tud biztosítani, vagy éppen egy kiállításhoz ugye a munkákat, azokat örömmel látjuk.
1: Hát, tudod, ezzel most mi fog történni, magadra szabadítasz mindenkit?
2: Tudom, de nem is baj.
1: A múltkor pont a főnök asszonyt kérdeztem, hogy megy ez, hogy képzeljük, hogy minden önjelölt művész jelentkezik, mert ugye nem olyan sokból tart ki deríteni az e-mail címet.
2: Igen. Hát úgy tudom, hogy igen, legalábbis nálam is szoktak, bár ők többnyire nem nálam csapódnak le, én már akkor kapom meg őket, hogyha úgy ítélték meg.
1: Ha van befogadás.
2: Igen, a vezetőség.
1: Tehát egyébként jelentkeznek olyanok is, akik tényleg jók?
2: Igen.
1: A maguk területén?
2: Igen, igen, igen.
1: Tehát bele lehet futni.
2: Persze, persze.
1: Nem ördögtől való annyira.
2: Egyáltalán nem, sőt a jelenlegi kiállításunk is olyan művészekből áll, pont művészekből, akik pontokból készítenek különböző nagy vagy kisebb méretű festményeket különböző stílusokban, akik nálunk állítanak ki először.
1: De jó.
2: És egyébként tényleg gyönyörűek a képeik.
1: Elhiszem. A kúriában mit tapasztal? Most gondolom az a család.
2: A Laffert családé volt.
1: Családbarát meg.
2: Ja, hogy bocsánat, igen. Hogy...
1: Hát, hogy a kúria, hogy akik hozzátok ellátogatnak, milyen korosztály? Az egész családnak? Hát hiszen a programok is nagyon széles körűek.
2: Igen, gyakorlatilag 0-tól 99 éves korig mindenki számára biztosítunk programokat, emellett különböző foglalkozások kaptak nálunk otthont, például a babás ringatóktól kezdve legós játszó, hogy is mondjam, foglalkozások uh-huh. gyerekeknek, különböző kézműves programok, tehát a kicsikre többnyire mindig gondolunk, számukra mindig vannak programok, az idősebbek számára is nagyon szeretnénk, hogy mindig legyen olyan program, amire el tudnak jönni. Most nyáron főleg szabadtéri színházakat tartunk, arra is nagyon sok érdeklődő szokott jönni különböző műfajokon belül. A szeptemberi programok között például operett is várható, uh-huh. tehát tényleg próbálunk minden korosztály számára a programokat
1: megszorítjátok
2: biztosítani.
1: Megszorítjátok őket. A szabadtéri színház az az épület előtt van?
2: Hát az épületnek van egy hatalmas kertje, uh-huh. és jó, gyakorlatilag benne, igen. ott, igen, igen, és olyankor a teraszon építünk színpadot. Igen, én nagyon szeretik. Igen.
1: Nyári rendezvényeket?
2: Igen, igen, főleg, hogy olyankor kinyit a kis bár, koktélozgatnak, fröccsözgetnek az emberek, aztán leülnek, megnézik a színdarabot, többnyire vígjátékokat uh-huh. szoktunk érni, és mindig nagyon jó hangulatban telnek.
1: De ők is azt kérnek, azért kéritek?
2: Igen,
1: a
2: igen.
1: Hogy
2: jobban szeretik a nyár estéken a vígjátékokat, mint a súlyosabb drámákat.
1: Hát, nem jó ott ki zökkenni egy picit a hétköznapokból?
2: Igen, igen, épp ez az, igen.
1: Abszolút megértem őket. Most pont a kollégáid, illetve a ti helyzeteteket kérdezem, hogy nektek például ott kell lennetek, vagy ott vagytok minden programon?
2: Nem mindig van mindenki minden programon jelen, de igen, tehát, hogy azért biztos, hogy legalább két kollégám ott van az uh-huh. adott rendezvényen, attól függően, hogy ki volt éppen a főszervező, vagy kik azok, akik segítenek, de mindig van tőlünk valaki a helyszínen.
1: Mi dönti el egy rendezvény sikerét egyértelműen a jegyek eladott mennyisége?
2: A jegyeladás egyrészt, de a visszajelzések is uh-huh. nagyon fontosak, mert hiába kelt el sok jegy az adott rendezvényre, hogyha utólag rossz ízzel nyilatkoznak róla az emberek.
1: Oké, tehát nektek egyébként nyilvánvalóan a közönség visszajelzése a legfontosabb.
2: Igen. Igen, egyébként ez nagyon fontos, főleg, hogy tekintettel arra, ugye, hogy mi nem Budapesten vagyunk, hanem agglomerációban, sokkal inkább ismerik egymást az emberek, főleg akik ugye kulturális eseményekre járnak, mint ahogy mondtam, összeállnak azok az emberek, akiknek közösebben az érdeklődésük, és hogyha, hogy mondjam, rossz ízzel távoznak, nem olyan műsort kaptak, amire számítottak, akkor ez futótűzként terjedt köztük végig, úgyhogy nyilván az lenne a célunk, vagy hát az az igazi siker, hogy a magas jegy eladás mellett egy jó visszajelzést kapunk az adott előadásról.
1: Uh-huh. Jó, jogos, abszolút, amit mondasz. Azon gondolkodtam még, hogy persze fontos a közönség visszajelzése, de azért az sem mindegy, feltételezem, hogy a művész hogy érzi magát nálatok.
2: Persze, persze. Igazság szerint még nem tudok olyan művészről, aki ne érezte volna magát nálunk.
1: Sejtettem. De hogy vannak visszajárók is?
2: Igen, igen.
1: Akik tehát rendszeresen megfordulnak
2: igen,
1: nálatok?
2: Igen, például a Lilium társulat, ők tavaly is tartottak uh-huh. nálunk előadásokat idén
1: tanúsítáik?
2: Is. Igen.
1: Szeretnek oda járni.
2: Igen, és mi is szeretjük őket.
1: Szuper. Hát és ők ráadásul, ha jól tudom, akkor többnyire vígjátékokat játszanak.
2: Így van, igen.
1: Ahogy kell. Koncertekkel hogy álltok? Most tulajdonképpen ez a Disney is egy koncert lesz, ugye?
2: Igen.
1: Főleg a zenekarral kiegészülve.
2: Így van, tehát gyakorlatilag ez egy kvízest, és mindeközben egy nagyon érdekes koncert élmény is, de koncertekkel is készülünk. Ebben megmondom őszintén, hogy nem én vagyok a kompetens, mert a zenés rendezvényekben nem én járok el, de például a legközelebbi ez egy bluesest lesz, úgy tudom, de Kőszegi Zsolt kollégám
1: innen
2: az.
1: Aki, öleljük őt.
2: Igen, ő is téged egyébként.
1: Na, üdvözöl, örülök
2: neki. De ő az, aki a zenés rendezvények kapcsán főszervező.
1: Hát a zene az fontos, ugye, ezt már megbeszéltük, igen, hogy ahhoz emlékeket, érzéseket, élményeket társítunk. Ahogy filmekhez is, tehát azért jó ez a augusztus 28, mert Disney kvíz, meg Disney gála, de közben meg azért filmek is vannak benne.
2: Igen, persze.
1: És filmzenék.
2: Igen.
1: És azért egy film az mindig valamivel többletet ad egy dalnál, hiszen ott azért történet van, ott jelenetekhez is az ember tud társítani valamit. Na, mi fog itt történni? Mennyit tudsz a műsorról?
2: Hát ez, itt az fog történni, hogy ugye több különböző Disney meséből állítják össze a kvíz kérdéseket, a Kahoot alkalmazás segítségével tudnak majd a nézők a kvízre, az adott kvíz kérdésre válaszolni.
1: Én nem ismerem az alkalmazást, lehet, hogy a hallgatók sem, akkor besegíts, kérlek.
2: Igen, segítek. A Kahoot alkalmazás gyakorlatilag egy kvíz játékokra készült alkalmazás.
1: Ezt le kell tölteni a telefonra.
2: Így van, viszont itt elegendő, hogyha mondjuk összeáll egy ötfős csoport, akkor elég egy embernek letölteni az okoskészülékére ezt az alkalmazást, így úgymond többen is tudnak egy eszközön keresztül játszani, és amikor megjön tehát a kérdés feljön az alkalmazáson keresztül, akkor ad hozzá válasz opciókat is. Azokra ugye rákattintanak, és maga az alkalmazás nem csak azt nézi, hogy helyese vagy helytelen a válasz, hanem hogy mennyi idő alatt válaszolnak. Összesíti az eredményeket, és így a legvégén az idő és helyes válaszoknak megfelelően rangsorolja az embereket.
1: Na, elég praktikus.
2: Elég praktikus,
1: modern,
2: igen.
1: Ilyen szempontból. Igen. És hát gondolom a Brigiék meg Zsolttal gondoskodnak arról, hogy ez azért változatos legyen.
2: Így van.
1: Ez egy izgalmas.
2: Emellett úgy állították össze a kérdéseket, hogy különböző nehézségi szintű kérdések vannak, így a kisgyerekek is tudnak pozitív élménnyel távozni, emellett a valódi nagy Disney szakértőket is elvileg meg tudják majd szorongatni a kérdéseikkel. Kíváncsian várom.
1: Hát most én azóta, amióta tudom, hogy létezik, meg hogy lesz nálatok ez a program, azon gondolkodtam, hogy na én vajon mennyire tudnám a választ.
2: Megmondom őszintén, hogy én is ezen töprengek, mert én biztos, hogy részt veszek mellett, de
1: az oké, biztos vagyok benne, de hogy például azzal tisztában vagyunk-e, hogy mi az, ami Disney?
2: Egyébként igen, hogy az adott mese az valóban Disney-e, vagy valaki más.
1: Mert hát olyan régen láttuk, adott esetben most, tehát az Oroszlán király talán az, ugye?
2: Az, igen.
1: Na, tehát, hogy na de ha mondjuk én ezt nem

0: igen, nyilván ez hogy mondjam, nem is tudom, hogy a mindennapokban mennyire tudjuk hasznosítani, de ki tudja, lehet, hogy...
1: Sose tudni.
0: Igen, lehet, sose hogy aztán mikor. Ezen múlik majd a milliómos, vagy milliós kérdés.
1: Így van, igen. Így van. Mennyire látod előre a programjaitokat évvégéig? Megvan?
0: Igen, igen.
1: Ugye a Blues-t mondtad, hogy lesz sok minden, meg operett ebben a fél évben még, de mennyire dolgoztok előre, mennyire kell előre dolgozni?
0: Minimum 3 hónapra előre szervezzük a rendezvényeket, de mi általában 1 évre előre összeállítjuk őket, és hogyha megvannak úgymond az üres dátumok, akkor még azoknak, vagy az üres helyeknek megfelelően szoktunk egyéb programokat, de legalább 3 hónappal előre.
1: Nincsenek szerződtetve a művészek, meg a produkció?
0: Hát,
1: vagy már más időszakot élünk?
0: Más időszakot élünk, igen.
1: Nem kell évekre előre.
0: Nem kell évekre előre.
1: Igen, ezt mondogatják a pályatársaid, akik jönnek ide a rádióba. De én nagyon örülök neki, hogy itt a művelődés terén még vannak ilyen művelődési... Mi vagytok ti egyébként?
0: Ugye mi nem
1: mertem művelődési házat mondani, ugye ez teljesen más a...
0: Igen, igen.
1: Nálatok.
0: Igazság szerint mi kulturális bázis vagyunk.
1: Az is egy szép megnevezés.
0: Igen, mert ugye a József Attila Művelődési Ház, amely ugye a Harasztinak a művelődési háza, és neki, tehát hogy mi oda tartozunk gyakorlatilag, csak egy másik egységként, és arra jutott a vezetőség, hogy ez a legjobb megfogalmazás, hogy kulturális bázis.
1: Hát és milyen jó, hogy a kulturális bázison találkozhatnak a Dunaharasztiak. Úgyhogy én sok csillogó szempárt kívánok nektek, nem csak augusztus 28-án a Disney-n, hanem az összes programon. Mi a pontos webcím, ahol megnézhetik?
0: dunaharasztikultúra.hu.
1: Hát ezt nem fogják el.
0: Igen, igazatok nélkül. Igen.
1: Gondolom az összes létező közösségi oldalon is ott vagytok.
0: Így van, a Laffert Kúriára minden platformon rá lehet keresni, és javaslom is, hogy kövessenek be minket a hallgatók, hogy láthassák a színes programjainkat.
1: No, hát akkor ezt kívánom neked én is, hogy sok csillogó szempárt, és gyere gyakrabban.
0: Köszönöm.
1: Tudjunk beszélgetni ezzel.
0: Köszönöm szépen.
1: A programjaitokról. No, még egyszer, hogy itt voltál, és kedves hallgatóink, azért nem búcsúzom még, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Gáspár Andrásnak és Holló Pannának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megszüntették a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. Sokat kaszált a főváros a szigeten, az iskolakezdést támogatják a fővárosi kerületek. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. Közleményükben emlékeztettek, a NAV vizsgálatai alapján az ukrán pénzszállító ügyében bűncselekményre utaló nyom bizonyíték nem merült fel, emiatt a nyomozóhatóság a nyomozást már korábban felfüggesztette. A nyomozás teljes lezárásához még hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz most megérkezett és igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemesfémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A külföldi vendégek 90%-a kifejezetten a sziget miatt utazott Magyarországra, és 15 milliárd forintot hagytak a magyar gazdaságban, ismertette a GKI gazdaságkutató ZRT a fesztiválon készített helyszíni felmérésének eredményét az MTI-vel. Az idei rendezvényen mintegy 357 ezer látogató vett részt a kumulált napi belépések számát tekintve. A látogatók 47%-a külföldi volt, és a fesztiválozók közel fele most járt először a szigeten. A válaszadók átlagosan 3,2 napot töltöttek a szigeten, 44%-uk 5 napot töltött az eseményen, 31% csak egyetlen napra látogatott ki. A nem budapesti fesztiválozók, ideértve a külföldieket is, a szigeten kívül 98 ezer forintot költöttek, ennek 38%-át szállásra, 31%-át vendéglátásra, 17%-át szórakozásra, 13%-át pedig Magyarországon belüli utazásra. Rászoruló családok kaphatnak iskolakezdési támogatást 10 budapesti kerületben, mivel az iskolakezdés különösen az első osztályos diákok szülei számára akár 100 ezer forintos kiadást is jelenthet, az önkormányzatoktól ez komoly segítséget jelent. A kerületek többségében elsősorban a rászoruló családokra gondolnak a gyermekenként 20-60 ezer forintos iskolakezdési támogatással, de vannak olyan önkormányzatok, például a ferencvárosi, ahol nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermeke után jövedelemtől függetlenül bárki igényelheti a támogatást. 1000 gyümölcsfát oszt ki ingyenesen a fővárosi önkormányzat a gyümölcsöző kertváros pályázat keretében, írja az ittlakunk.hu. A nyertesek egy vagy két fát kaphatnak, amelyet saját tulajdonú ingatlanon kell elültetniük és gondozniuk. Alma, körte, őszi barack, sárga barack, cseresznye, szilva és birsfák közül lehet választani. A pályázatra Budapest valamennyi kerületéből várják a jelentkezőket, túljelentkezés esetén azonban a külsőbb kertvárosias területek előnyt élveznek. A jelentkezési határidő szeptember 10-e, de a felület nagy érdeklődés esetén korábban is lezárhat. A fákat várhatóan október végén vagy november elején osztják ki. Augusztus 29-én rendezik meg a generáli OVT Duna átúszást, amely keretében a résztvevők a belváros szívében mintegy 500 méteres távon úszhatnak át Pestről Budára. A rajt a Corvinus Egyetem előtti rakpartnál lesz, míg a célterületet a BME előtti versenyközpontban alakítják ki. A teljes hajózár mellett zajló esemény során az úszókra a Szabadság híd látványa és a 23 Celsius fokos vízhőmérséklet vár. A részvétel előzetes nevezéshez kötött, a szervezők legfeljebb 1000 indulót fogadnak. Csütörtökön fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt. Napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat a térségben. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: És most! Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2000

0: 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemződi kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemződíjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a műcsarnokban Hemző és a Hemződíjasok.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Százával találtak hibás eszközöket a kalandparkokban. GPS segítségével találták meg a biciklitolvajt. 24 ingatlant kell kisajátítani a Budapestnek a 3-as metró meghosszabbítása miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A hatóság idei ellenőrzési és vizsgálati programjában az egyik legfontosabb terület a szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és a szórakozási célú sporteszközök üzemeltetésének vizsgálata. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerdai MT-jének küldött közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a bicikli tárolónál hagyta. Kulccsal ugyan lekapcsolta, de semmihez nem rögzítette, 20 perc múlva pedig már nem találta a biciklit. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövet segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellért utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem is tagadta, hogy a kerékpárt lopta, csak annyit mondott a rendőröknek, ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult büntető eljárás. Összesen 24 olyan ingatlan van a 3-as metró tervezett szakaszának nyomvonalában, amelynek tulajdonjogát meg kell szerezni a fővárosi önkormányzatnak, számolt be róla a Népszava. Ráadásul ezen ingatlanok már évtizedek óta kiszabályozott területen vannak, és ezzel együtt sem lesz egyszerű feladat a felvásárlásuk. Ezek között szociális bérlakás, családi ház és üzlet is van. A Budapesti Fővárosi Vagyonkezelő Központ ZRT-nek ezért mihamarabb meg kell indítania az érintett ingatlanok megvásárlását, illetve kisajátítását. Eljárását. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök szerint két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, vasárnaptól viszont az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Arról beszélt, hogy az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi mércén a vízállás és még 8-9 cm-es apadás. Jeleznek. Augusztus 22-én Frida Kahlo életébe és művészetébe enged bepillantást a Várkert bazár filmvetítése. A dokumentumfilm a festő ikonikus, színes önarcképei mögött rejlő személyiséget és élettörténetet vizsgálja, Kahlo levelei művei segítségével, valamint világhírű szakértők és művészettörténészek közreműködésével. A film a művészetében megjelenő szimbólumok mellett kreativitásának és alkotói világának forrásait is feltárja. A különleges képsorok nagy része Mexikóvárosban, többek között Kahlo egykori otthonában, a legendás Kékházban készült. Csütörtökön fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat a térségben. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, vagyis a Városliget szívében augusztus 23-án vasárnap nagyon-nagyon hosszan jön a magyar jazz ünnepe, vagyis 14 órától este 10-ig ott kint a szabadtéri színpadon igazi sztárparádé és igazi ínyenc kavalkád lesz. Negyedszer érkezik a magyar jazz ünnepe a Zeneházában, és ez az egész napos vasárnapi programsorozat a magyar jazz műfaja előtt tiszteleg értelemszerűen. Ingyenes szabadtéri koncertekkel, ez is fontos, beltéri előadásokkal, a Magyar Jazz Szövetség és a Zeneháza közös rendezésében. Olyanok lépnek fel egyébként a szabadtéri színpadon, mint a Debrecen Dixieland Jazz Band, Barabás Lőrinc Quartet, vagy éppen Kájer Bálint és zenekar, ők zárják majd egyébként

0: a napot. A debreceni Dixieland Jazz Band repertoárjában népszerű Dixieland örökzöltek saját hangszerelései és feldolgozásai szerepelnek. Barabás Lőrincék az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílust emelnek be a műsorukba. De a Hodek Trio például a precíz ritmusok, a mély groove-ok és a virtuóz hangszeres játék ötvözetét hozzák majd el. Aztán a hattagú Coltrane ikonjuk 50. évfordulóján, mármint a halálának az 50. évfordulója alkalmából létrejöttek, és éltetik azóta is a legendás szaxofonos életművét. Hála érte nekik, Kájer Bálint és zenekora pedig a swing, a jazz és a rock and roll klasszikus világát idézik meg modern, lendületes előadásmóddal, és hadd ne mondjam, természetesen elegáns színpadi hangulattal. Érdemes tehát 14 órakor már kilátogatni a Magyar Zeneházába, a szabadtéri színpadra, mert a jazz ünnepe 2026 munkacímmel egy igazi sztárparádét láthatnak a műfaj szerelmesei, no és persze hamisítatlan Ínyenc kavalkádot.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Évvégén megszűnik az 5%-os áfa az újépítésű ingatlanokra. Tatabányán és Gödöllőn sem lesz tüzijáték az államalapítás ünnepén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Meghalt egy ember abban a lakástűzben, amely kedden délkörül keletkezett egy székesfehérvári 9 emeletes épületben, közölte a Katasztrófavédelem Facebook bejegyzésben. A közlés szerint a 7. emelet egyik lakásában keletkezett tűz gyorsan terjedt, de a tűzoltók megfeszített munkájának köszönhetően nem ért el a legfelsőbb szinteket. A tűzoltó egységek az oltás közben mentették ki azokat a lakókat, akik nem tudták önerőből elhagyni az épületet. 3 lakót mentőállarcban a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létra segítségével hoztak ki. Abban a lakásban, ahol a tűz keletkezett, egy ember meghalt, néhány lakó pedig füstmérgezést szenvedett, őket a mentők kórházba vitték. Idén december 31-én lejár az újépítésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfakulcs, és az adómérték automatikusan 27%-ra ugrik vissza, ami jelentős drágulást hoz majd várhatóan a családi házak kivitelezésében. A szakértő figyelmeztet, aki a következő években tervez építkezni, annak már most rá kell kapcsolnia, hogy ne csúszson ki a határidőből. Fontos tudni, hogy a kedvezményes áfa igénybevételéhez nem elegendő az év utolsó napján benyújtani a terveket. Ahhoz, hogy az építtető élhessen az 5%-os áfa lehetőségével, a bejelentési dokumentációnak 2026. december 31-ig meg kell kapnia a hatósági tudomásulvételt is. Szakértők szerint a telekválasztástól a jogerős tervekig tartó időszak biztonságos évvégi befejezéshez az augusztusi-szeptemberi kezdés az utolsó pillanat az egyes szakterületeket tervező szakemberek és a hatóság várható leterheltsége miatt. Elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Gödöllőn, jelentette be Gémesi György, a település polgármestere. Mint mondta, sok helyről kapott kommentet és feljegyzést arról, hogy miként lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor a belvárosi napokat a hagyományoknak megfelelően már tűzijátékkal szeretnék zárni Gödöllőn. A száraz időjárás és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán sem lesz tűzijáték. A központi ünnepségről ugyan még nem tűnik el a tűzijáték, azonban jelentősen csökkentik a hosszát, a 30 perces műsorban mindössze 10 perc lesz a tűzijáték. Székesfehérváron a Székesfehérvári Királyi Napok Összművészeti Fesztivál várja az érdeklődőket, a városban augusztus 20-án azonban már hosszú évek óta nincs tűzijáték, azt a lakosság megkérdezését követően szüntette meg az önkormányzat. Több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítás született az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napján, közölte a kormánypárti képviselőcsoport. A frakció szerint az intézkedések egyik fő célja a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt, ezért több korrupció ellenes és átláthatósági szabályt is elfogadtak. Szigorították a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítették az integritás hatóság jogköreit, és létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament korlátozta több közjogi tisztség betölthetőségének idejét, valamint rászorultsági alapon 100.000 forintos iskolakezdési támogatást vezetett be. A Tisza frakció közlése szerint 0%-ra csökkent a vényköteles gyógyszerek áfája, és megkezdődött az igazságszolgáltatási, média és közlekedési rendszer átalakítása is. Csütörtökön fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat a térségben. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger Kult.
0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Sláger Kult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Régi kedves ismerős köszöntök kedves hallgatóink, de akivel már rég találkoztunk, Ács Krisztinát nagyon nagy szeretettel. Hát hosszú lesz a felsorolása a te titulusaidnak. Egyrészt író vagy, másrészt önismeret és párkapcsolati coach, motivációs tréner, aki a női energiák megújulásának és megerősítésének szakértője. Örülök neked.
3: Én is köszönöm szépen újra a meghívást.
0: Mindig jó, amikor jössz, mert fontos témákat hozol. Meg hát fontos eseményeket most is. Előtte vagyunk egy ilyen nagy...
3: Így van.
0: Happening, vagy minek mondjam?
3: Hát, még nem tudom, majd utólag kérdezd meg, hogy mi volt ez.
0: Hát te mit szeretnél, hogy mi legyen?
3: Egy ilyen kötetlen, beszélgetős, de mégis egy pici munkával járó olyan workshop, ami édesanyáknak szól, fiatal és idősebb édesanyáknak, kis és nagy gyermekeseknek, akik ebbe a mai korban elvesznek. Anyaság filter nélkül, ez lesz a programnak a címe, ahol azoknak szeretnék segíteni, akik túlzottan meg akarnak felelni.
0: De kinek?
3: Mindenkinek. Ugye az én koromban szoktam mondani, hogy én azért szeretek öreg lenni, mert amikor én kezdő anyuka voltam, akkor az anyósomon és az anyámon kívül nem kellett még nagyon megfelelni senkinek, mert nem volt még social media. Maximum a játszótéren azoknak az anyukáknak, akiknek már a 4 hónapos gyerekük keresztrejtvényt fejtett, 5 hónaposan már elolvasták a háború és békét, és 1 évesen már önállóan jártak mindenhova, de azon kívül nem. De a mai világban, amit látok, hogy akár az interneten, akár különböző platformokon keresztül milyen nyomás nehezedik ezekre az édesanyákra, mennyire szét vannak csúszva, és mennyire pont nem a lényeget élik meg annak, amit meg kellene élniük ezekben az években, az roppant elkeserítő. Úgyhogy ezért hoztam létre ezt a programot, mert dolgozom most is olyan anyukákkal, akik állandóan megkérdőjelezik önmagukat az anyasági létükben.
0: És az meg nem jó.
3: Egyáltalán.
0: Látod, nem véletlenül használtam én a happening szót, mert amíg ide tartottam a stúdióba, pont ez, na jó a cím, gratulálok.
3: Köszönöm.
0: Egyébként sok mindenre lehetne filter nélkül, az egész életünkre ránézni, de valószínűleg itt az egész életükre rá fognak nézni, ugye?
3: Igen. Az a célom, hogy nyilván az anyasság az egy projektfeladat, bármilyen hülyén hangzik. Uh-huh. Az anyasság meg az, hogy férfeleség vagyunk és szülők vagyunk, azok mindig egy apróbb és nagyobb, hosszú és rövidebb távú projekteknek a megoldásáról szól. Ami nem tud működni, hogyha nem működök jól nőként, és nem jól működök jól férfiként egy párkapcsolatban. Hiszen az az alap, amikor összejöttünk, akkor még nem voltunk anyák, nem voltunk még feleségek, nem voltunk apák, nem voltunk még férjek, pusztán a férfi és a nő volt ott. Ha az ott valahol elveszik, mert bedarál minket a szürke hétköznap, akkor az előbb-utóbb az anyaságomra is rá fogja nyomni a bélyegét, és nyilván az apaságra is, csak én most a nőkkel fogom foglalkozni.
0: Krisztina, azért is örülök neked, végre akkor megkérdezhetek egy szakértőt erről. Én úgy látom, jártamban, keltemben, meg egyébként tapasztalásból is, hogy a gyerek egy kapcsolat legnagyobb próbatétele.
3: Így van.
0: Ugye erre senki nincs felkészülve, lehet mondhatnak bármit, hogy majd milyen lesz a gyereknevelés, jó, majd megtapasztaljuk. De a vele járó őrületeket is megtapasztaljuk, ami a párkapcsolatnál ilyenkor ki tud alakulni.
3: Igen, és ez borzasztó, hogy ez egy hatalmas nagy tabu téma.
0: De miért?
3: Mert nem illik arról beszélni, hogyha valami nem működik, vagy hogyha valami próbatétel. Tehát a mai világban tényleg nagyon nagy hangsúlyt kap az, hogy milyen csoda egy gyermek, ami valóban így van. Tehát egy gyermek születés egy hatalmas nagy csoda. de egy borzasztó nagy próbatétel, ahogy te is mondtad, hiszen minden megváltozik, életmód változás jön létre egy család életébe, illetve akkor válnak az első gyermekes szülők családdá, addig csak egy pár voltak. És ez bizony nagyon-nagyon sok teherrel jár, nem csak anyagilag, nem csak érzelmileg, hanem fizikailag is, amikor nem vagyok kipihent, amikor nem tudok magamra odafigyelni, amikor a napi rutinom teljesen megváltozik, amikor olyan elvárásokat támasztok önmagammal szembe, és a párommal szembe is, amivel bele kell tanulni. És hogyha erre van egy hatalmas nagy nyomás, vannak olyan álcázott családok, én csak úgy hívom őket, akiknél minden szép, minden jó, tudod, tökéletes, akkor bizony megkérdőjelezem azt, hogy nekem ére rosszul érezni magam az anyasságomban, ére elfáradni, ére türelmetlennek lenni, ére megkérdőjelezni egyáltalán, hogy ezt az egészet én akartam? Hiszen ez nem olyan, mint egy bármilyen más vállalás, hogy leteszed. Egy anyasság, egy apaság életre szól. És oké, hogy van egy kifutás ideje, mert jó esetben 20-25 éves korukban végre elmennek otthonról, bár hogyha mama hotelt vesszük, akkor ezért most a mostani 30-asok még lenni, de azért akkor is jó pár évig ez egy hatalmas nagy felelősség, ami teljesen körbefonja az életünket, és persze, hogy boldogság, és persze, hogy öröm, és persze, hogy értelem az életnek, de mellette azért, hát bizony, ember legyen a talpán, aki helyt tud állni benne úgy, hogy azért néha nem kérdőjelezi meg eztnek az egésznek az értelmét.
0: Elmondtuk, hogy mikor, meg hol?
3: Szeptember 11-én 17 órától lesz ez a...
0: Nem olyan nehéz megjegyezni.
3: Igen, sajnos, hát ezt a dátumot sikerült találnunk. A 17. kerületben lesz, a honlapomon egyébként minden információ fent van. Nőerőmű.eu, nyilván ékezetek nélkül, ott található, illetve a Facebook oldalomon Ács Krisztina Változás Segítő. Lehet még jelentkezni, vannak még limitált számba helyek, de ha ennek sikere lesz, és érdekli az anyukákat, akkor nagyon szívesen folytatom ezt a témát, mert tényleg azt gondolom, hogy szükség van erre.
0: Mire számítsanak szeptember 11-én?
3: Egy kötetlen, nyílt, tabuk nélküli beszélgetésre, amiben, hogyha felteszik a kérdéseiket, elmerik mondani a megkérdőjelezett értékrendjüket, akkor arra kapnak választ, hogy mit és hogyan, és miért éreznek jogosan, és milyen megoldásokat tudunk ráadni.
0: És te ezt szakértőként, vagy tőled szakértőként is kérdezhetnek meg, hát gyakorló anyukaként
3: is. Tehát nekem ebbe az egészbe engem az indított most el, hogy egy hónappal ezelőtt kaptam egy levelet, amiben közölte velem az államkincstár, hogy nem jár már nekem a családi pótlék, mert a legidősebb gyermekem is belépett abba a korba.
0: Igen, sokan kaptak.
3: És
0: én is láttam egyet.
3: Elgondolkodhatott az, hogy mennyire lezárult egy korszak. Most nem az a 12 ezer forint, amit kapsz havonta, hanem hogy Atya úristen, de jó, hogy nincsen már iskolás gyerekem, hogy leérettségizett, hogy oké, hogy most jön az egyetem, de az egy lazább, az már nem az anyuka felelőssége. És itt jutott eszembe, hogy mennyit szenvedtem én az elmúlt 23 évben, mint anyuka, amikor ki kellett állnom a gyerekeimért az iskolarendszerben, amikor ki kellett állnom a gyerekeimért a tökéletes anyukákkal szembe egy szülői értekezlet mellett.
0: Be is kellett menned? Tehát voltak ilyen
3: külön? Volt rá precedens, hogy be kellett menni, igen, és az volt benne, tudod, a legmegdöbbentőbb, hogy nagyon-nagyon sok esetben nem azért kellett bemennem, mert a gyerekeim valamit elrontottak, hanem azért, mert a pedagógusok nem tudtak mit kezdeni azokkal a gyerekekkel, akik egyéniségek, akik kimertek állni az igazukért, vagy megmerték védeni magukat, és akkor persze ebből konfliktus volt, anyuka be lett rángatva, tehát engem tiltottak ki általános iskolából, hogy nem mehetek be többet, mert kimertem állni a gyerekeimért.
0: Egyszer képzeld engem is.
3: Na. Mert, és akkor sorstárs vagy.
0: Hát, mert nem lehetett beszólni azért, amit elkövetett a másik gyereknek.
3: Igen.
0: Meg na, valahogy mégiscsak odaszóltam, és...
3: És ezt szeretném megtanítani a szülőknek, hogy merjenek, mert hogyha mersz kiállni a gyerekeidért, akkor a gyerekek egyrészt megtanulják azt, hogy feltétel nélkül bízzanak benned, mert nincs az, amiért te ne védenéd meg őket. Nyilván otthon meg lehet mosni a fejüket, hogyha tényleg valami olyat csináltak, illetve ezáltal tanítod meg a gyerekednek azt, hogy merjen ő is majd kiállni magáért, de hogyha egy gyerek abban nő fel, hogy jaj, nem merek szólni, mert mit szólnak hozzá, meg jaj, rosszabb jegyet kapsz, meg ez, meg az, akkor azok a gyerekek egy ilyen kis puhány elkényeztetett valakik lesznek. Tehát merjünk az igazunkért kiállni, anyaként, feleségként, apaként, férként.
0: És ha jól értem, akkor nem feltétlenül praktikákat fogsz átadni, hanem felszabadítod őket.
3: Így van.
0: Az állandó lelkiismeret, meg a megfelelés alól.
3: Az meg de jót mondtad, a lelkiismeret. Mert hogy lelkiismeret furdalásuk van a mai világban, hogyha egy picit erélyesebben szólnak oda. Hogy mernek ők anyaként elfáradni, hogy mernek ők anyaként türelmetlenek lenni, hogy mernek rászólni a gyerekekre. A gyerekeknek határok kellenek, keretek kellenek. Akkor van biztonságban a gyerek. Nem akkor van biztonságban, hogyha minden meg van neki engedve, hanem akkor, hogyha pontosan tudja, hogy mely határok között mozoghat, de a határ között hagyjuk őt mozogni, mert úgy fejlődik ki az egyénisége ezeknek a gyerekeknek. Szoktam mondani, hogy ne nehezíts meg a gyermeked életét azzal, hogy megkönnyíted neki azt. Tehát ha mindent megengedsz neki, ha mindent aláteszel, ha mindent megoldasz helyette, akkor az a gyerek nem tanul meg önállóvá válni.
0: Hú, hát most akkor napestig beszélgethetnénk témákról. Gyere is majd gyakrabban, és akkor beszélgessünk ezekről, mert ez egy állandó visszatérő probléma nálam is, és bocs, tudom, hogy nem rólam szól a műsor, de akkor is. Nekem például nehezemre esik szigorúnak lenni. Vagy még azt is mondanám, hogy következetesnek, mert túl lágyszívű vagyok. Uh-huh. Az baj.
3: Hát erre nincs egyértelmű válasz. Legyél lágyszívű, és legyél következetlen, hogyha az a gyereknek nem árt. A szigorúság, tudod, ez egy megfoghatatlan valami. Mitől szigorú valaki? Valaki attól szigorú, hogy nem enged fagyizni, a másik attól szigorú, hogy nem enged el a szigetre bulizni. Tehát ez egy ilyen...
0: Én el is megyek velük.
3: Na, hát akkor meg én inkább a következetességben hiszek. Tehát amit ma megengedek neki, azt holnap is meg kell engednem. Uh-huh. Amit ma tiltok, azt holnap is tiltanom kell. Három felnőtt gyermekem van már, és amikor én egyszer beszélgettem velük, és azt mondtam, hogy hál' Istennek, hogy megúsztuk a kamaszkort, hogy nem volt tényleg sem olyan jellegű, nem volt őrület, nem kellett aggódnom semmilyen, nem lázadtak, akkor a legnagyobb gyermekem azt mondta, hogy de anya, nem volt mi ellen lázadni. Uh-huh. És így visszagondolva, hogy tényleg nem volt nekik mi ellen lázadni, mert hittem, hogy amikor eljutottak abba a korba, hogy bulizás, már nyaralás a barátokkal, ide menés, oda menés, addigra kaptak egy olyan értékrendet, egy olyan tartást, hogy nekem nem kellett attól félnem, hogy. Uh-huh.
0: Jogos,
3: és nyilván voltak olyanok, hogy összeszedtük őket éjjel innen-onnan, mert hát egy kicsit megszaladt az a vodka, de hát ez a dolga egy tizenévesnek. És én sosem...
0: A szülőnek meg az, hogy menjen.
3: Igen, és én arra voltam büszke, hogy mertek engem felhívni, hogy menjünk értük. Tehát nem az volt, hogy egy padon alszom, vagy nem az volt, hogy úristen, mit szólnak hozzá, és éppen ezért soha nem szittam le őket, hanem másnap inkább idézőjelvetével megdicsértem, hogy volt annyi eszed, hogy felhívjál, és segítséget kérjél tőlem. Uh-huh. És ez a legnagyobb... elismerés szerintem, amikor egy kamasz gyerek mer bízni a szülőben.
0: Igen.
3: Amikor jönnek hozzám szülők, hogy bezárkózik a kamasz és nem beszélget, azon túl, hogy a kamasznak az a dolga, hogy bezárkózzon és ne beszélgessen, aztán utána egyszer csak kap egy agylövést, és 4 órán keresztül bőrön át lélegezve aztán ontja a történeteket, akkor el szoktam mondani ezeknek a szülőknek, hogy ez a kamasz nem most zárkózott be. Ez 6-7-8 éves korában kezdett el bezárkózni, amikor állandóan le lett oltva, hogy te kicsi vagy ehhez, hülyeséget beszélsz, nincs igazad, majd én tudom, stb. Tehát amikor állandóan kritizálva volt, felkérdezve, számon kérve, ítélkeztünk fölötte, ő szépen lassan megtanult bezárkózni. És amikor kamaszként ott van, hogy nem mer kérdezni, nem mesél el dolgokat, sablonkérdés, mi volt ma a suliba? Semmi. Hát na. Tehát, hogy ott már azért régebb óta fennáll.
0: Mi van azokkal, akik el vannak kényeztetve? Tehát akkor vagy az kényeztetésnek számít, ha minden meg van nekik engedve?
3: Ez megint keretek között van. Szerintem mit jelent az, hogy minden meg van neki keretek?
0: Hát,
3: nem tudom. Tehát bocsánat, erre nem tudok neked egyértelmű választ adni, mert az én gyerekeim úgy tűnhetnek, hogy minden meg volt nekik engedve, pedig nem. Illetve ami meg volt engedve, azért kértem a mérleg másik serpenyőjébe tőlük, hogy is mondjam, csak teljesítményt. Uh-huh. Tehát azt mondtam, hogyha elég nagy vagy ahhoz, uh-huh. hogy, akkor legyél ahhoz is nagy,
0: világos,
3: hogy.
0: Világos.
3: És így voltunk egyensúlyban.
0: Na jó, lehet, hogy egy picit el is tértünk a témától, bár szerintem minden mindenre.
3: Így van.
0: Hatással van, és a anyaság filter nélkül azért ezek is hozzá tartoznak.
3: Pontosan.
0: Milyen, tehát a gyerekeket érintve, vagy tekintve, milyen életkorú? Tehát az anyák mióta legyenek anyák, akik hozzád szeptember 11-én elmennek?
3: Teljesen mindegy, mert anyának lenni szerintem már akkor
0: tehát
3: is...
0: Tehát egy kamasz?
3: Akár.
0: Az édesanyja is elmehet,
3: igen,
0: hozzá?
3: Mert itt nem a gyerekekről fogunk beszélgetni. Uh-huh. Tehát itt nem arról van szó, hogy hogyan kell egy 16 éves vagy egy 3 éves nevelni, hanem arról, hogy milyen félelmeim vannak anyaként. És ez lehet, hogy még nem is vagyok gyakorlatban anya, csak itt a szívemben. Uh-huh. Szívemben már édesanyja vagyok, mert készülök rá, de még nem született gyermekem. Vagy már egy hónapos a babám, vagy 20 éves, teljesen mindegy. Miért nem merem megélni önmagamat anyaként? Mi az, ami ellen mentem mondjuk a gyereknevelésbe? Ha az én anyukám velem nem foglalkozott, akkor én lettem az SMK elnöke, és én sütöm a muffint minden karácsonykor a gyerekeknek.
0: Az a másik véglet,
3: mert akkor nem azért lettem én ilyen tökéletes anya, mert ez van bennem, hanem mert ellen megyek az anyukámnak. És akkor persze, amikor a gyerek már rám csukja az ajtót, akkor ott állok kétségbeesve, hogy már erre se vagyok jó, és hálát várok, és átmegyek egy mártír szerepbe. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes ez a kérdés szerintem, tehát itt elsősorban az anyasság, nőiesség, párkapcsolat, ezekről fogunk beszélgetni, nem pedig magáról a gyerekekről.
0: Na, szuper lesz, tehát szeptember 11.
3: 17 óra, így van.
0: És nőerőmű.eu.
3: Nőerőmű.eu.
0: Itt tudnak. Jelentkezni, vagy Ács Krisztinát kell a...
3: Ács Krisztina változás segítő, igen, a Facebookon, így van.
0: Ilyenkor te már most, még ugye szeptember 11 előtt vagyunk, van még időnk, de már készülsz lélekben?
3: Hogyne.
0: És
3: imádni fogom. Tehát nem csak lélekben, nyilván azért feladatokkal, kérdésekkel, de nem szeretnék élni nagyon a főszereplő. Tehát tényleg azt szeretném, ami egyébként jellemző ezekre a programokra, hogy oda jön 10-15 egymásnak ismeretlen nő, mondjuk a barátnőjével, vagy a testvérével, először az első percben méregetik egymást, hogy ez kicsoda, meg neki miért van itt a helye, mert hát egyébként látszólag milyen tökéletes. És akkor a nyitókörben, amikor már jönnek a könnyek, és már jönnek az élettörténetek, akkor egy 10 percen belül csapattá kovácsolódnak, és én ezt imádom.
0: Hát igen, a közösségépítés ereje,
3: igen,
0: az akkor megmutatkozik.
3: Én ott egy jó anyaként szeretnék részt venni, hogy terelgessem őket, és segítsünk egymásnak, hogy nem vagyunk egyedül.
0: És a férjek ide nem kísérlik el?
3: Hát most nem. Hát elhozhatják őket, és utána el lehet vinni, nem jöhetnek be, utána el lehet a hölgyeket vinni vacsorázni, amikor értük jöttek. Igen, de ez most kimondottan a nőknek szól, igen.
0: Mit tapasztalsz az ilyen közösségi események után? Tartják egymással a kapcsolatot?
3: Igen. Nagyon érdekes, hogy bármilyen ilyen közösségi programom volt, 2-3 barátság mindig kialakult. Mindig kialakult, és egymás támaszai lehettek.
0: Ahogy ugye te is folyamatosan képzeld magad, pont erről beszéltünk, amíg nem ért a mikrofon, hogy te magad is kötsz ilyenkor kapcsolatokat?
3: Hogyne.
0: Amikor elmész más workshopra?
3: Igen, persze. Nekem minden munkakapcsolatok, barátságok alakulnak ki, és ez nagyon jó dolog. Hiszem, hogy mindig tanulunk. Tehát ha csak egy gondolatot, mondatot vagy érzést elhozok én is valakitől, akkor már érdemes volt oda elmenni. Uh-huh. Úgyhogy nincs olyan szerintem, hogy valaki már mindent tud. Ahogy mondja a mondás, hogy a jó pap holtig tanul, tehát ha én már azt gondolom magamról, hogy mindent tudok, akkor talán ki is csakkolhatok az életből, nem? Mert hát akkor van nincs, hogy megtanulom.
0: Ilyen szempontból is érdemes elmenni.
3: Igen, mindenféleképpen. Igen, tehát kapcsolatépítésben, igen. Hát nekem volt olyan coachképzősöm, aki az egyik hölgy a másiktól kapott állást, és azóta is ott dolgozik.
0: De sosem tudni, hogy...
3: Sosem lehet tudni, igen.
0: Hogy hívják ezt az amerikaiak? Van ennek a networking,
3: Networking, igen.
0: Ugye ilyen szempontból is tényleg érdemes, kedves hallgatóink, Úgyhogy adják tovább egymásnak az információt. Tervezett, hogy ez havonta lesz?
3: Hát nem tudom. Attól fog, hogy lesz rá igény. Igen, mert hogy mellette még millió egy program tudom, indul majd szeptembert, hogy jövök majd vissza, kedves hallgatok. De hogy igen, ha van rá igény, és akkor igen, akkor folytatom. Egyéb programom is volt már, hogy én már lezártam volna, befejeztem volna, de az a csapat, aki ott volt, ők még követelték, hát hogy két-három alkalom jogos. Legyen még, és akkor folytattuk.
0: Krisztina, egy percünk maradt, még annyit mondj, ezt talán legutóbb is kérdeztem, hogy de mindig aktuális a kérdés, milyen állapotban vagyunk? Tehát most a szakértőt kérdezem. Most mi van 2026
3: hát elég nyarának végén? Elég elkeserítő állapotban vagyunk. Én azt gondolom, hogy...
0: De miért nem jobbak? Tehát tényleg az önfejlesztés az virágzik.
3: Mert ömlik ránk.
0: És pont emiatt?
3: Igen. És nem tudod kiválasztani. Tehát a mai világban, főleg a fiatalabb korosztály, akik hozzászoktak ahhoz, hogy 1 másodperc alatt eldöntöm azt, hogy balra vagy jobbra húzok-e valakit, gyakorlatilag nem állnak meg abban az élményben, hogy valaki adott nekik valamit, vagy valamin elgondolkodjak, és tudod, mint a magvető gondolat, nem véletlenül volt régen ez a könyvkiadó, hogy magvető, még van is. Gyakorlatilag az újabb és újabb információra van szükségem. És az egyik cáfolja a másikat, és már ott vagyok kétségbeesve, vagy most kinek higgyek.
0: Hát a hitelességet kell
3: igen,
0: valahogy.
3: Igen, és gyakorlatilag ez nem azt jelenti, hogy az egyik hülyeséget mond a másik meg az igazat, hanem arról van szó, hogy másképp máshogyan mondta el. Csak bennem...
0: Másképp ugyanúgy.
3: Így van, ahogy csak bennem felmerült a kérdés. Mondta.
0: Na jó, nagyon örültem neked, szeptember 11.
3: Szeptember
0: 17. kerületben találkozunk, nőerőmű.eu. Ács Krisztinával beszélgettem, vigyázz magadra, és sok csillogó szempártotta.
3: Köszönöm szépen.
0: Az eseményen. Író, keressék a könyvét is, nagyon jó, én már olvastam, egyébként mindig a párkapcsolatokkal, meg az emberi lélekkel foglalkozol. Önismeret és párkapcsolati coach, motivációs tréner, aki a női energiák megújulásának és megerősítésének a szakértője. No, ne menjenek sehová, mert Krisztinától ugyan elköszönök önöktől, még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
1: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Évvégén megszűnik az 5%-os áfa az újépítésű ingatlanokra. Tatabányán és Gödöllőn sem lesz tüzijáték az államalapítás ünnepén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Meghalt egy ember abban a lakástűzben, amely kedden dél körül keletkezett egy székesfehérvári 9 emeletes épületben, közölte a Katasztrófa Védelem Facebook bejegyzésben. A közlés szerint a 7. emelet egyik lakásában keletkezett tűz gyorsan terjedt, de a tűzoltók megfeszített munkájának köszönhetően nem ért el a legfelsőbb szinteket. A tűzoltó egységek az oltás közben mentették ki azokat a lakókat, akik nem tudták önerőből elhagyni az épületet. 3 lakót mentőállarcban a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létra segítség. Ki. Abban a lakásban, ahol a tűz keletkezett, egy ember meghalt, néhány lakó pedig füstmérgezést szenvedett, őket a mentők kórházba vitték. Idén december 31-én lejár az újépítésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfakulcs, és az adómérték automatikusan 27%-ra ugrik vissza, ami jelentős drágulást hoz majd várhatóan a családi házak kivitelezésében. A szakértő figyelmeztet, aki a következő években tervez építkezni, annak már most rá kell kapcsolnia, hogy ne csúszson ki a határidőből. Fontos tudni, hogy a kedvezményes áfa igénybevételéhez nem elegendő az év utolsó napján benyújtani a terveket. Ahhoz, hogy az építtető élhessen az 5%-os áfa lehetőségével, a bejelentési dokumentációnak 2026. december 31-ig meg kell kapnia a hatósági tudomásulvételt is. Szakértők szerint a telekválasztástól a jogerős tervekig tartó időszak biztonságos évvégi befejezéshez az augusztusi-szeptemberi kezdés az utolsó pillanat az egyes szakterületeket tervező szakemberek és a hatóság várható leterheltsége miatt. Elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Gödöllőn, jelentette be Gémesi György, a település polgármestere. Mint mondta, sok helyről kapott kommentet és feljegyzést arról, hogy miként lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor a belvárosi napokat a hagyományoknak megfelelően már tűzijátékkal szeretnék zárni Gödöllőn. A száraz időjárás és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán sem lesz tűzijáték. A központi ünnepségről ugyan még nem tűnik el a tűzijáték, azonban jelentősen csökkentik a hosszát, a 30 perces műsorban mindössze 10 perc lesz a tűzijáték. Székesfehérváron a Székesfehérvári Királyi Napok Összművészeti Fesztivál várja az érdeklődőket, a városban augusztus 20-án azonban már hosszú évek óta nincs tűzijáték, azt a lakosság megkérdezését követően szüntette meg az önkormányzat. Több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítás született az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napján, közölte a kormánypárti képviselőcsoport. A frakció szerint az intézkedések egyik fő célja a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt, ezért több korrupció ellenes és átláthatósági szabályt is elfogadtak. Szigorították a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítették az integritás hatóság jogköreit, és létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament korlátozta több közjogi tisztség betölthetőségének idejét, valamint rászorultsági alapon 100 000 forintos iskolakezdési támogatást vezetett be. A Tisza frakció közlése szerint 0%-ra csökkent a vényköteles gyógyszerek áfája, és megkezdődött az igazságszolgáltatási média és közlekedési rendszer átalakítása is. Csütörtökön fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt. Napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat a térségben. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez... a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Hát kedves hallgatóink, Jánosi Ferencet köszöntöm nagy szeretettel, aki egyébként színész, de mostani apropóján mondhatom azt, hogy író, könyvszerző.
4: Így van, köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást.
3: Én meg azért örülök neked, mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre.
4: Végre.
3: Megtörténik. És szívből köszönöm az ajándékot, amit hoztál. Emma hajmeresztő kalandjai, nagyon szép kivitelezésű, keménykötéses, tényleg szép könyv van itt a kezemben.
4: Hát a Cerka Bella könyvkiadót dicséri ez a szép kivitelezés. Ennek az Emmának egyébként az a története, hogy még két, hát nagyon régre nyúlik vissza, tehát jó, majdnem 10 évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem Emmának a sztoria, csak aztán szépen pihent a fiókban évekig.
3: És meddig? Aztán, hány évig pihent ez?
4: Hát ezt most ki kellene számolnom, de jó 7-8, igen.
3: Aha, az viszonylag sok.
4: Mert elkezdtem egy rövidfilm forgatókönyvet írni, és a rövidfilm forgatókönyvnek egy kicsi mellékszála volt egy kislány, Emma, aki egyébként az a kisfilm forgató, vagy a kisfilm főszereplőjének a kislánya volt. Aha. És akkor így valahogy ez így befészkelte magát az agyamba Emma, és akkor így elkezdett érdekelni, meg az ő története, és akkor így elkezdtem kibontani, és végül abból a kisfilmből nem is lett semmi, legalábbis egyelőre, bár még azért ott van a tervek között, de minden esetre Emma meg kinőtte magát, és lett belőle ő, és az ő hajmeresztő kalandjai.
3: Na, de amikor elővetted újra, annyi idő után, akkor mennyi idő volt összerakni még?
4: Körülbelül egy év. Nagyjából egy év.
3: Na jó, ezt csak azért kérdezem, hogy értsék a hallgatók, hogy azért ez, és én azért is szeretek minden egyes könyvszerzőnek itt lehetőséget adni, mert ez egy nem egyszerű meló.
4: Hát abszolút nem.
3: Aki
4: egyszerű,
3: már könyvet csinált, pláne, hogy az igazából, pontosan tudja.
4: Hogy tulajdonképpen ír az ember, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem lesz belőle valami.
3: Na de hát neked lett, mert az magánkiadásban megjelent.
4: Igen, magánkiadásban megjelent 2023-ban, pont édesanyám 75. születésnapjára megjelentettük 300 példányban, és utána megint csak egy pihenő időszak jött, és akkor elkezdtem felkeresni vele, hát kicsit így az esélytelenek nyugalmával, ha mondhatom így, kiadókat, és egy páran elutasítottak, és aztán a Cerka Bella kiadó, egy szentendrei kiadó egyébként, a Parti Medve könyvesbolt az övék, és egyébként ott is kapható Emma, ők fantáziát láttak benne, és azt mondták, hogy jelentessük meg, mert ez megérdemli ez a történet, és akkor ugyan nem az eredeti illusztrációkkal, az illusztrációk változtak, meg az illusztrátor személye is változott, de az eredeti szöveggel egy picit kipofozva, egy picit kiegészítve, egy picit megmásítva egy-két dolgot, megjelent végül is ez a könyv. Azért változtattunk egyébként a sztorin, vagy változtattam, mert tudnélik, ez egy folytatásos történet, úgyhogy nyitva is hagyom a végét, hogyha ennyit spoilerezhetek, úgyhogy jövőre, ha minden igaz, akkor jön a
3: tehát van kedved hozzá?
4: Abszolút. Hát mi azt, sőt, már el is kezdtem a második részét.
3: Okay.
4: Így van.
3: Ezt a hallgatóknak mondom megint, hogy az nem gyakori dolog, hogy egy magánkiadás, tehát egy kézben vehető fizikai könyvet kiadnak újra kiadók. Van rá precedens, de nem gyakori.
4: Igen.
3: Ugye ez
4: igen.
3: Jó, ez egy nagy dolog.
4: Hát köszönöm szépen, igen, hát én is nagyon hálás vagyok a jó Istennek, meg a Cerka Bella kiadónak, és az ott dolgozóknak, Nacsasós Barbinak, meg Csörgei Andinak elsősorban, hogy fantáziát láttak ebben. Úgyhogy
3: hát ha megengeded, hogy akkor felolvasom a fülszöveget. Jó. Egyébként 8 és 12 éveseknek van ajánlva a könyv.
4: Igen.
3: Egy varázslatos történet barátságról, bátorságról és a bennünk rejlő erőről. Emma 10 éves, és úgy érzi, senki sem érti igazán. Az iskolában csúfolják, otthon sem mindig könnyű, és nemrég elveszítette a legjobb barátját. Aztán a születésnapján valami megváltozik. Egy titokzatos jel, egy váratlan látogató, és egy különös tölgyfa olyan kalandba sodorják, ahol semmi sem az, aminek látszik. Ezt úgy írtad meg egyébként, hogy akár színpadra alkalmazható legyen?
4: Nem, bár azt megkaptam már, hogy lehetne filmet csinálni belőle.
3: Ja, még filmet is.
4: Igen, esetleg. De az a helyzet, hogy Emma az a főhős, akinek esze ágában nincs hősnek lenni, meg egy kis csetlőbotló, kócos kis, ha nem mondom, hogy idegbeteg, de hamar felkapja a vizet, tehát abszolút nem egy tökéletes valaki. De úgy hozza az élet, hogy kvázi kénytelen hőssé válni az ő kis életében, és nem tudja elkerülni az ő sorsát. és így csöppen bele egy olyan világba, ami egy kicsit rendhagyó. Ő az a lány, akit szekálnak az iskolában. Nem ezzel a jelleggel írtam meg szándékkal a könyvet, tehát nem egy ilyen didaktikus hú, ne bántsuk a másikat című műsor. Sajnos biztos mindannyian átéltünk ilyet, hogy vagy bántottak minket, vagy mi bántottunk valakit, tehát lehet, hogy én is megérdemelnék egy-két varázslatot az általános iskolában elkövetett bűneimért. Jó, nem voltam gonosz gyerek, de hát azért nem voltam az a kimondott konfliktus kerülő gyerek sem. De ettől függetlenül tartalmazza a regény azt, hogy az iskolai szekálás, a másik csúfolása, ez nagyon jelen van ma a világunkban, és talán egyre jobban sajnos. És erre, ha nem is ad választ, mert nem kivagyunk én, hogy vár, de felveti a kérdést.
3: Az alkotás öröméről mesél. Mit adott neked az írás?
4: Elmélyülést. Én nagyon szeretek behúzó. Én nem az a fajta író vagyok, aki bekapcsolja a bömblő zenét, és akkor tolja, mint az állat, és akkor az ne. Engem a csönd inspirál, tehát én szeretek csöndben lenni. Sőt, szeretem, ha be van dugva a fülem, és tényleg egy generál csönd vesz körül, akkor tudok igazán elmélyedni. Én a történetek szerelmese lettem. Hérodot az büszke lenne rám. Úgyhogy már olyan értelemben, hogy a történet szeretetem miatt. De egyébként nem volt ez mindig így. Ez csak az elmúlt 10-12 évben jött az életembe az, hogy engem a történet és a történet mesélésnek a hogyanja az elkezdett nagyon érdekelni. És ez egy kimeríthetetlen téma.
3: Na jó, de a színpadon is történetet mesélsz színészként.
4: Hát így van. Valószínűleg nem véletlenül talált meg engem ez a szakma már, mint a színészet. És
3: Az volt az eredeti?
4: Uh-huh. Igen. Hát nem, az eredeti, elmentem a gazdasági főiskolára, ott eltöltöttem egy röpke 3 évet, de hát az első nap tudtam, hogy nekem ez semmi közöm. Szerettem egyébként meg a kommunikáció, amit ott megtanultam, annak hasznát veszem egyébként színpadon is, meg a jelenlegi munkámban is. Szoktunk a feleségemmel kommunikációs tréningeket tartani egyébként. És hát ha van szakma, ami a kommunikációról, sőt, főleg a metakommunikációról szól, az éppen a színészet. Úgyhogy igen, én megtaláltam a színészetben a számításomat, és most egy pár éve már az írásban is megtaláltam.
3: Hát milyen, hogy kiegészíti egymást.
4: Igen, abszolút.
3: Most minek nevezzük, ez mese?
4: Meseregény, gyermek és ifjúsági regény. Hát a kettő között valahol gyermek és ifjúsági regényként apostrofáljuk.
3: De miért pont ez a műfaj szippantott be?
4: Reméltem, hogy ezt nem kérdezed meg, mert nem tudok válaszolni erre. Lehet, hogy azért...
3: Utálom a közhelyes kérdéseket, és tudom, hogy ez az.
4: Nem közhelyes kérdés, nehéz kérdés. Éppen ezért nem közhelyes.
3: De ehhez volt kedved? Hát az is egy válasz. Vagy hangulatod volt.
4: Valahogy
3: hozzá.
4: Érdekes módon, ha így visszagondolok az írásaimra, sokszor megjelennek a gyerekek, és nekem akkor még, amikor ezeket írtam, az Emmát is, akkor még nem volt gyerekem, most már van egy kisfiam, egy 9 hónapos kisfiam. És
3: szívből gratulálok.
4: Ez a legcsodálatosabb dolog, ami történhet egy ember életében, az enyémben mindenképpen. De amikor ezeket elkezdtem írni, még nem volt gyerekem, és valószínűleg így a lelkem mélyén mindig is vágytam erre a gyermeki közelségre. És szerintem azért ütötte föl időről időre a fejét a gyermeki karakter az én történeteim.
3: Hát és majd az mekkora flash lesz, hogyha neki olvasod fel. Ha majd abban az élet...
4: Már most dedikálok neki egy könyvét, 10. születésnapján megkapja.
3: Helyes.
4: Igen.
3: Főleg, ha majd értékeli.
4: Hát, ajánlom neki.
3: Segíti a színpadi munkádat ez a fajta alkotás? Másképp gondolkodsz, másképp csinálsz azóta bármit? Azért kérdezem, mert nem tudom, hogy ez hogy működik. A színészet
4: legalábbis én az a fajta színész vagyok. A színészet az egy ilyen elemzős szakma. Mármint elemezzük a lelket. És szerintem minden olyan munka, mint például az írás is, ahol lelkeket kell elemeznünk, ahol karaktereket kell kibontogatnunk, és ezekben elmélyedünk, mindegyik felismerés, mindegyik egy-egy megfejtés, az igen, segíti a színészi szakmát. Tehát szerintem a kettő nem tudatos ez, de a kettő szerintem nem csak hogy kiegészíti egymást, hanem emelgeti egymást.
3: Ha én most elkezdeném a te lelkedet elemezni, akkor egy elégedett embert
4: egyre
3: képét raknám össze?
4: Egyre elégedettebb ember képét raknám
3: össze. Hát ott a gyermek, itt a könyv.
4: Igen. Nagyon érdekes, hogy ezt kérdezed. Így van, pont a monodrámáról akartam beszélni. Most nyertünk egy pályázatot a Dérini programban, és november 14-én szombaton lesz a monodrámámnak a bemutatója. Ez a nagybőgő, a Patrick Süskinnek a Nagybőgő című monodrámája, és ez egy zenésznek a viszontagsága, egy zenésznek az elmélkedése, és annak idején, 10 évvel ezelőtt vettem ezt elő, csak aztán soha nem valósult meg ilyen-olyan okok miatt. Nagyon nagy analógiát éreztem az ő élete meg az enyém között. Tehát ő volt az az ember, aki úgy érzi, hogy félresiklott az élete, aki rossz hangszert választott, aki egyedül van magán. Az egész darab nagybetűkkel a magányról szól igazából.
3: És ez egy magányos ember. Akkoriban
4: bizonyos értelemben igen. Tehát nagyon éreztem az analógiát. Ma már, hála Istennek, nem így van, de hát színész lévén azért azokat az érzéseket szépen elraktároztam. Meg vannak itt bent azok az érzések, amik akkor bennem voltak, úgyhogy van most mit előhívnom. Ez egy rendkívül izgalmas és rendkívül humoros ugyanakkor. Nagyon nagy öniróniával ír az ő szerencsétlen és nyomorú sorsáról ez a zenész.
3: Képzeld el, Ferenc vagy Feri, melyiket?
4: Amelyik tetszik, okay. Feri mondjuk.
3: Feri, hogy van egy szokás itt a műsorban, aki könyvvel érkezik, és hoz is belőle, akkor kinyitom valahol. És kíváncsi vagyok, hogy hol nyílik ki. Mit üzen nekünk most itt épp a 124. oldalon? Aha. Látod, nem beszéltünk meg semmit.
4: Oké.
3: Ha valóban varázsereje van a nyakláncnak, és minden igaz, amit Ella mesélt nekem, szól a Párbeszéd első sora, akkor csak egy arra méltó valaki kaphatja meg, nem igaz? Emma bólintott. Emma néni és én nagyon jó barátok voltunk. Néhány héten ezelőtt, amikor meghalt, nekem ajándékozta, csak ellopták tőlem. Így került az igazgató úrhoz, akit egyébként Rozmár bácsinak hívnak.
4: Igen.
3: Aki Emmára pillantott. Azt mondott, hogy Ella csak néhány héttel ezelőtt halt meg? Igen, szól a válasz. Április 19-én a névnapomon. Szóval azért ebben, látod, nem beszéltük meg,
4: igen,
3: de mély témák vannak.
4: Igen.
3: Mint ahogy a fülszöveg is már sejteti, hogy igen, ez nem egy egyszerű sztori.
4: Igen, mert ez a kislány barátságot köt egy nagyon idős nénivel, egy szokatlanul idős nénivel, majdnem 110 éves, aki meghal, hát mindenki meghal, ő is meghal, csak ő később, és egy tíz éves kislánynak feldolgozni az ő barátjának a halálát, ez szerintem sajnos nem mindannyian itt hagyjuk
3: ezt. És nem tudja, most ha nem tudom, mennyit szabad ezt spoilerezni, de nem tudta felkészíteni?
4: Nem.
3: A 100 évvel idősebb néni? Mert hiszen ha 10 éves volt, akkor pont 100 évvel volt.
4: Nem ezekről beszél. Egy éve ismerték egymást, nem ezekről beszélgettek ők. Nyilván valahol egy 10 éves kislány már tudja, hogy egyszer meghalunk.
3: Hát de, főleg 110 évesen.
4: Hát főleg 110 évesen, de erre nem gondol az ember. És amikor meghalt, az meg váratlanul érte. Úgyhogy
3: és szerintem a nem lehet felkészülni.
4: Na, ez viszont már spoiler.
3: Jó. Oké.
4: Okay. Igen.
3: Hajmeresztők tényleg a kalandok?
4: Hát igyekeztem hajmeresztőre írni őket, igen.
3: Szóval lehetne belőle filmet forgatni, azt
4: szerint, mondom. Hát legalábbis egy rajzfilmet, vagy animációs film, de akár sima filmet is, abszolút, szerintem igen.
3: Most megint az alkotó embert kérdezem, ugye most augusztus van, amikor beszélgetünk.
4: Igen.
3: És még november azért odébb van.
4: Igen.
3: De már te lélekben abban is benne vagy?
4: Hú, nagyon. Rengeteg szövegem van, úgyhogy nem telik el. Minden. Most összesen 29 oldal a dráma. 29
3: nehéz műfaj.
4: De hát az egy nehéz műfaj, és csak én pofázom.
3: Igen.
4: Úgyhogy napi egy oldal. Most tegnap kitaláltam, régen karatéztam versenyszerűen, versenyeztem karatéban, úgyhogy van otthon egy boxzsák, úgyhogy most elkezdtem úgy tanulni a szöveget, hogy most minden nap elkezdek zsákolni, és amíg tudom a szöveget, addig végigmondom, és addig zsákolok. Jó ki is fáraszt, meg egyébként is egy jó gyakorlat az, hogy valami teljesen más csinálok, miközben a szöveget mondom, hogy tényleg álmomból fölkeltve is tudjam a szöveget, akkor is, hogyha bármilyen
3: változó. Arra figyel valaki? Hogy ezt jól mondod, de bármint, hogy azt mondod, de ami a papíron?
4: Nem, én figyelek. Én már tudom annyira azt, hogy tudom az, most kihagytam, most rosszul mondtam. Annyira, tehát magamat vizsgálom felül. A lényeg az, hogy minden nap elmondom a szöveget, és minden nap egy oldallal tovább megyek.
3: Volt már ilyen egy szereplős?
4: Nem, ez az első monodráma. Ez lesz életem.
3: De azt mondják a pályatársait, hogy ez mindenkinek ilyen nagy mérföldkő.
4: Hát, ez nagyon nagy felelősség. Szerencsére meg nagyon jól egymásra találtunk a Bánovics Ottóval, ő a rendezője a darabnak.
3: Mert hogy kell rendezni egy egyszemélyes darabot is.
4: Hát hogyne, a külső szem az kell. Persze, tehát most már 20 éve vagyok lassan a szakmában, valamelyest össze tudnám rakni, de akkor sincs egy külső szem. És ez a külső szem az Otto lesz, aki egy nagyon jó hozzáértő külső szem.
3: Hol lesz a bemutató?
4: A Dériné központban lesz, igen, a Rejter Ferenc utcában, igen. Úgyhogy izgalmas, nagyon izgalmas, szeretettel várunk téged is.
3: Mindenképp, meg a hallgatókkal meg együtt, ott leszünk természetesen. De hogy sokat beszélgettünk a pályatársaiddal a próba folyamatokról, és itt ebben a műsorban, ami alapvetően a kulisszák titkokról szól, hogy, és én mindig kérdezgetem őket, már lehet, hogy unják is a hallgatók, és bocs érte, de hát ez valahol egy kutató munka is. Már 5 éve, hogy azt mondják a pályatársak, hogy nem mindig tud összeállni az a premierre, az a darab. Majd az 5.-6. előadásnál. Na most egy monodrámánál, ahol azért te vagy ott, meg akkor ezek szerint van egy külső szem is, kié a legnagyobb felelősség? Tiéd? Vagy az övé?
4: Rám jön fel a függöny. Tehát, hogyha bármi gázot történik, akkor a néző azt velem fogja azonosítani. Akár jó az, akár rossz. De egyébként igen, általában nem jön össze a premierre, de azért mégiscsak a premier az egy megfeszített próba folyamat kicsúcsosodása, tehát jó esetben azért az egy a nagyon jó pontban előadott előadás. Aztán az más kérdés, hogy utána, amikor évekig játszunk egyébként egy 3 személyes darabot, az Indulhatunk Edit nénit, a Zsúrs Katival és a Buza Timivel, amit a Kovács Gábor rendezett, és visszük erre arra az országban. És annak is a bemutatója jól sikerült, de azóta csináltunk sokkal jobb előadásokat. Mert már belelazultunk, már tényleg már tudjuk a szöveget, akkor is tudtuk a szöveget, de hogy már tényleg álmunkból fölkedve is tudjuk a szöveget, már beleimprózunk, én amúgy is nagyon szeretek imprózni, tehát szerintem az a sója az egésznek. Most nyilván nem teljesen valami agyeldobos hülyeséget, de amit megenged a történet meg a karakter, azt miért ne?
3: Azt a kollégák észreveszik mindig?
4: Igen, van, hogy ők is csinálják.
3: Tehát nektek tudni kell mindenkinek a szövegét?
4: Hát nem kell tudni, de mondjuk a végszót azt nem árt, tudod, mire szólalj meg, és egy idő után automatikusan tudni
3: beléd
4: fogod.
3: Épül,
4: igen, tehát gyakorlatilag én jóformán el tudom, mi a Katival nagyon sokat, mi vagyunk végig gyakorlatilag színpadon, a Zsúrs Katival, szerintem el tudnám mondani a szövegét, legalábbis nagy vonalakban, 80-90%-ban biztos, mert már annyiszor hallottam, annyiszor összemondtuk, és most már annyira egymásra rezegtünk, hogyha tudjuk azt, hogy kihúzzuk egymást a csávából, hogyha van valami gond. És hogyha az egyikünk bemond valamit, ami egyébként nincs benne, azt a másik ott apercipiája persze, és magában röhög, de akkor rátromfol. Tehát van egy kis játékosság az egésznek, ami nagyon jót tesz neki.
3: No, hát neked is jót fog tenni ez a folyamat.
4: Igen, igen.
3: Azért kezdtél el most megint edzeni? Mert ez van, vagy amúgy is elkezdted volna? Vagy
4: nem, hát most építkezünk 1,5 éve a feleségemmel, úgyhogy az edzésem az abból áll, hogy téglákat pakolok.
3: De egyébként eleget.
4: Igen, edzek eleget, de ettől függetlenül úgy effektíve testmozgást már régen végeztem, úgy sport jelleggel, úgyhogy most már igen, el kell kezdenem.
3: Na, még arról mesélj az eredeti témát, amivel jöttél, igen. És majd még a monodrámával kapcsolatban gyere majd vissza, hogy milyen érzés volt a kezedbe venni így tényleg szép, keménykötéses verzióban ezt a könyvet?
4: Hát ez most kicsit olyan, mint amikor amíg nem volt gyerekem, addig nem ismertem ezt az érzést. Uh-huh. Most nem akarom összehasonlítani a Bennikét az Emma Hajmert.
3: Hát ez is egy gyermek.
4: De tulajdonképpen ez is egyfajta gyermek. Egészen különleges érzés, hogy itt foghatom a kezemben, és ezt több ezer példányban, a Libriben, a Lírában, a nagy könyvesboltokban kezükbe vehetik az emberek, és az az én művem, azt én tettem le az asztalra, hát ez valami egészen különleges érzés.
3: Ajánlod szülőknek is?
4: Igen, és kaptam visszajelzéseket a
3: régi verzióban?
4: Igen, tehát a magánkiadás verzióban, hogy élvezték a szülők is olvasni a gyerekekkel, és ez egy jó visszajelzés, tehát nem kimondottan gyerekeknek szól, de a szülők is tudják élvezni, legalábbis az eddigi visszajelzések alapján így.
3: Tudsz bármikor írni? Vagy este?
4: Az a helyzet, hogy régen írtam, tehát most már hónapok óta nem írtam, egyszerűen nem volt rá időm a kisgyerek mellett, az építkezés mellett, egyszerűen nem volt rá agyam, meg időm, meg energiám, meg egyáltalán. Nem szabad az ihletre várni. mert ha az ihletre vársz, akkor soha nem végfejez. Tehát az ihletet meg kell teremteni, és meg lehet teremteni az ihletet. Úgyhogy nem tudok mindig írni, vagy igen, bármikor tudok írni, ha sikerül megteremtenem az ihletet.
3: Oda kell ülni ez a lényeg.
4: Oda kell ülni, és csinálni kell. Nincs mese.
3: Ezt hát Demién mondta, hogy ez nincs mese, ki kell seggelni.
4: Ez így van.
3: Bocsánat a kifejezését.
4: Egyetértek.
3: A végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, de nagyon élveztem a társaságodat, úgyhogy gyere majd.
4: Jó, köszönöm.
3: Máskor is, és nagyon fontos, hogy találkozni is fogsz az olvasókkal.
4: Így van, mivel augusztus 29-én a Parti Medvében Szentendrén lesz egy interaktív könyvbemutató a gyerekeknek, illetve az a megtiszteltetésért, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon október 3-án délután 4 órakor dedikálhatok, úgyhogy oda is szeretettel várom azokat, akik kíváncsiak a Emma történetére.
3: Tehát a 3-át én biztos, hogy megjegyzem. Igen. Születésnapomat, a 29-e pedig az egy szombati nap. Ugye?
4: Így van, az egy szombati nap.
3: Szuper, akkor Szentendrén
4: találkozunk. Délelőtt 11 óra.
3: Szuper. Én azt kívánom a könyved útjához, hogy olyan útja legyen, amit

0: lehet elmondani. Uh-huh. Ez nem az az érzés, amit elmondasz, és akkor a másik tudja valamihez hasonlítani. Ez összehasonlíthatatlan érzés. Éppen ezért elképzelni sem tudtam jól. Én azt képzeltem majd, hogy persze nagyon fogom szeretni, de annál sokszorozottan.
1: Na, hát akkor én ilyen szeretetet, ezt maradjon meg legyen még nagyobb, igen, azt kívánom, és így szeressék a könyvedet is az olvasók.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Na, ne viccelj. Jánosi Ferenc, megtalálunk közösségi oldalon?
0: Igen.
1: Szeressenek, kövessenek azt a sok energiát, amit beleteszel az értünk, a közönségért, azt a figyelmükkel adják, vagy nem adják vissza, hanem viszonozzák.
0: Köszönöm szépen.
1: Na, köszönöm még egyszer, kedves hallgatóink, Ferenctől vagy Feritől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ács Krisztinának és Jánosi Ferencnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megszüntették a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. Sokat kaszált a főváros a szigeten, az iskolakezdést támogatják a fővárosi kerületek. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. Közleményükben emlékeztettek, a NAV vizsgálatai alapján az ukrán pénzszállító ügyében bűncselekményre utaló nyom bizonyíték nem merült fel, emiatt a nyomozóhatóság a nyomozást már korábban felfüggesztette. A nyomozás teljes lezárásához még hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz most megérkezett és igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemesfémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A külföldi vendégek 90%-a kifejezetten a sziget miatt utazott Magyarországra, és 15 milliárd forintot hagytak a magyar gazdaságban, ismertette a GKI gazdaságkutató ZRT a fesztiválon készített helyszíni felmérésének eredményét az MTI-vel. Az idei rendezvényen mintegy 357 000 látogató vett részt a kumulált napi belépések számát tekintve. A látogatók 47%-a külföldi volt, és a fesztiválozók közel fele most járt először a szigeten. A válaszadók átlagosan 3,2 napot töltöttek a szigeten, 44%-uk 5 napot töltött az eseményen, 31% csak egyetlen napra látogatott ki. A nem budapesti fesztiválozók, ideértve a külföldieket is, a szigeten kívül 98 000 forintot költöttek, ennek 38%-át szállásra, 31%-át vendéglátásra, 17%-át szórakozásra, 13%-át pedig Magyarországon belüli utazásra. Rászoruló családok kaphatnak iskolakezdési támogatást 10 budapesti kerületben, mivel az iskolakezdés különösen az első osztályos diákok szülei számára akár 100 000 forintos kiadást is jelenthet, az önkormányzatoktól ez komoly segítséget jelent. A kerületek többségében elsősorban a rászoruló családokra gondolnak, a gyermekenként 20-60 000 forintos iskolakezdési támogatással, de vannak olyan önkormányzatok, például a ferencvárosi, ahol nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermeke után jövedelemtől függetlenül bárki igényelheti a támogatást. 1000 gyümölcsfát oszt ki ingyenesen a fővárosi önkormányzat a gyümölcsöző kertváros pályázat keretében, írja az ittlakunk.hu. A nyertesek egy vagy két fát kaphatnak, amelyet saját tulajdonú ingatlanon kell elültetniük és gondozniuk. Alma, körte, őszi barack, sárga barack, cseresznye, szilva és birsfák közül lehet választani. A pályázatra Budapest valamennyi kerületéből várják a jelentkezőket, túljelentkezés esetén azonban a külsőbb kertvárosias területek előnyt élveznek. A jelentkezési határidő szeptember 10-e, de a felület nagy érdeklődés esetén korábban is lezárhat. A fákat várhatóan október végén vagy november elején osztják ki. Augusztus 29-én rendezik meg a Generali OVT Duna átúszást, amely keretében a résztvevők a belváros szívében mintegy 500 méteres távon úszhatnak át Pestről Budára. A rajt a Corvinus Egyetem előtti rakpartnál lesz, míg a célterületet a BME előtti versenyközpontban alakítják ki. A teljes hajózár mellett zajló esemény során az úszókra a Szabadság híd látványa és a 23 Celsius fokos vízhőmérséklet vár. A részvétel előzetes nevezéshez kötött, a szervezők legfeljebb 1000 indulót fogadnak. Csütörtökön fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat a térségben. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat, befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben, a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál vízvezeték javítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben az Alacskai út, Iharos utca kereszteződésében, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Mi szerencsés bolygó vagyunk, hogy itt vannak állatok?
10: Mi? Mondhatjuk úgy is, mert ők megvédnek, hogy megeszik azokat a dolgokat, amik nekünk károsak, és nekik meg jót tesz talán.
11: Például stűcok megtapossák a skorpiót.
9: Mondjuk egy déli sarkon élő pingvin, az tudna élni mondjuk Szlovákiában? Az állatkertben
11: kívül.
12: Ott van a víz.
13: De a természetes élőhelye biztosított lenne Szlovákiában, vagy sem?
11: Nem.
9: Hát majd megtudjuk egyébként, ez a nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hogy lesz egy ilyen albumunk, egy ilyen lútra album, és azokba beragaszthatunk olyan állatokat, akik például Afrikában, Észak-Amerikában vagy Európában élnek.
7: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
14: És bedobta!
15: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
14: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
15: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
14: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
16: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
17: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
18: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
19: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
18: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
20: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
21: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
22: Jött egy üzenet, meghallgatom.
23: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
24: Pölöskei, a családi szörp.
0: Sláger FM.
6: A reklám után.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Százával találtak hibás eszközöket a kalandparkokban, GPS segítségével találták meg a bicikli tolvajt. 24 ingatlant kell kisajátítani a Budapestnek a 3-as metró meghosszabbítása miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A hatóság idei ellenőrzési és vizsgálati programjában az egyik legfontosabb terület a szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és a szórakozási célú sporteszközök üzemeltetésének vizsgálata. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerdai MT-nek küldött közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a bicikli tárolónál hagyta. Kulccsal ugyan lekapcsolta, de semmihez nem rögzítette, 20 perc múlva pedig már nem találta a biciklit. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellért utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem is tagadta, hogy a kerékpárt lopta, csak annyit mondott a rendőröknek, ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult büntetőeljárás. Összesen 24 olyan ingatlan van a 3-as metró tervezett szakaszának nyomvonalában, amelynek tulajdonjogát meg kell szerezni a fővárosi önkormányzatnak, számolt be róla a Népszava. Ráadásul ezen ingatlanok már évtizedek óta kiszabályozott területen vannak, és ezzel együtt sem lesz egyszerű feladat a felvásárlásuk. Ezek között szociális bérlakás, családi ház és üzlet is van. A Budapesti Fővárosi Vagyonkezelő Központ ZRT-nek ezért mihamarabb meg kell indítania az érintett ingatlanok megvásárlását, illetve kisajátítását. Eljárását. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök szerint két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, vasárnaptól viszont az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Arról beszélt, hogy az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi mércén a vízállás és még 8-9 cm-es apadás. Jeleznek. Augusztus 22-én Frida Kahlo életébe és művészetébe enged bepillantást a Várkert bazár filmvetítése. A dokumentumfilm a festő ikonikus, színes önarcképei mögött rejlő személyiséget és élettörténetet vizsgálja Kahlo levelei, művei segítségével, valamint világhírű szakértők és művészettörténészek közreműködésével. A film a művészetében megjelenő szimbólumok mellett kreativitásának és alkotói világának forrásait is feltárja. A különleges képsorok nagy része Mexikóvárosban, többek között Kahlo egykori otthonában, a legendás Kékházban készült. Csütörtökön fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt. Napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat a térségben. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
1: Sok-sok forgalomkorlátozással és lezárással találkozhatunk az augusztus 20-i rendezvények miatt. Ezek közül szemezgetve lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én 22 óráig. Lezárásra kell készülni a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Szent Háromság utcát és a Tárnok utcát augusztus 25-én 4 óra 30-ig. Lezárták 21-én 18 óráig a Zoltán utcát, a Nádor utca és a Szabadság tér között, a Nádor utcát a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utcát a Steindl Imre utca és a Garibaldi utca között. Lezárták a Lánchíd utcát, a Várkert rakpartot, az Apród utcát, az Öntözőház utcát, tovább a Váralja utcát, a Dózsa-György tér és az Attila út között 23-án délig. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a híd járdáit augusztus 21-e délig. Augusztus 20-án délután 4 órától 22 óra 30-ig lezárják a hidat, de este 7 óráig a BKK járatokat és a gyalogosokat átengedik. Az úton levőknek jó utat és sok-sok türelmet kívánok!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM.
0: Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: És bedobta!
4: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
3: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
6: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
7: Van megoldás!
6: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
7: www.hotelnautis.hu.
8: Lovasi András, Mezőmisi, Tóth Vera, Kis Tibi, Sobluher Barbara és a teljes sztárcsapat. Szeptember 2-án újra Budapest Bár a Margit szigeten. Filmslágerek, kuplék és táncdalok újrahangolva cigányzene kíséretében. margitszigetiszínház.hu.
9: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
10: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
3: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Sok-sok forgalomkorlátozással és lezárással találkozhatunk az augusztus 20-i rendezvények miatt. Ezek közül szemezgetve lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én 22 óráig. Lezárásra kell készülni a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Szent Háromság utcát és a Tárnok utcát augusztus 25-én 4 óra 30-ig. Lezárták 21-én 18 óráig a Zoltán utcát, a Nádor utca és a Szabadság tér között, a Nádor utcát a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utcát a Steindl Imre utca és a Garibaldi utca között. Lezárták a Lánchíd utcát, a Várkert rakpartot, az Apród utcát, az Öntözőház utcát, tovább a Váralja utcát, a Dózsa-György tér és az Attila út között 23-án délig. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a híd járdáit augusztus 21-e délig. Augusztus 20-án délután 4 órától 22 óra 30-ig lezárják a hidat, de este 7 óráig a BKK járatokat és a gyalogosokat átengedik. Az úton levőknek jó utat és sok-sok türelmet kívánok.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Van olyan állat a Földön, ami téged meglep, hogy úristen, ilyen állat.
5: A világ lenne a bálnája.
4: Az mekkora?
5: 30 méter.
4: Láttatok már bálnát élőbe is?
6: Élőben nem láttam, de videóban igen.
4: Hány percig bír vajon lélegzetet visszatartani?
5: Tehát sok ideig, az tuti.
4: Ti meddig bírjátok?
6: Hát levegő nélkül, amikor ugye csuklok, akkor ugye mindig visszatartom a levegőt, és akkor hát ilyen 10-15 másodpercig szoktam.
4: Szerintetek a bálna tud csuklani?
5: Még
4: nem láttam csukló
6: bálnát. Nem tudom.
4: És a busz az tud csuklani?
6: Ez most komoly kérdés?
4: Igen,
6: komoly. Hát
4: nem. Mi az, hogy nem? Hát úgy hívják, hogy csuklós busz.
2: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
7: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
13: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
12: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
13: Most!
12: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
14: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
15: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.

0: Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Évvégén megszűnik az 5%-os áfa az újépítésű ingatlanokra. Tatabányán és Gödöllőn sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Meghalt egy ember abban a lakástűzben, amely kedden dél körül keletkezett egy székesfehérvári 9 emeletes épületben, közölte a Katasztrófavédelem Facebook bejegyzésben. A közlés szerint a 7. emelet egyik lakásában keletkezett tűz gyorsan terjedt, de a tűzoltók megfeszített munkájának köszönhetően nem érte el a legfelsőbb szinteket. A tűzoltó egységek az oltás közben mentették ki azokat a lakókat, akik nem tudták önerőből elhagyni az épületet. 3 lakót mentőállarcban a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létra segítségével hoztak ki. Abban a lakásban, ahol a tűz keletkezett, egy ember meghalt, néhány lakó pedig füstmérgezést szenvedett, őket a mentők kórházba vitték. Idén december 31-én lejár az újépítésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfakulcs, és az adómérték automatikusan 27%-ra ugrik vissza, ami jelentős drágulást hoz majd várhatóan a családi házak kivitelezésében. A szakértő figyelmeztet, aki a következő években tervez építkezni, annak már most rá kell kapcsolnia, hogy ne csúszson ki a határidőből. Fontos tudni, hogy a kedvezményes áfa igénybevételéhez nem elegendő az év utolsó napján benyújtani a terveket. Ahhoz, hogy az építtető élhessen az 5%-os áfa lehetőségével, a bejelentési dokumentációnak 2026. december 31-ig meg kell kapnia a hatósági tudomásulvételt is. Szakértők szerint a telekválasztástól a jogerős tervekig tartó időszak biztonságos évvégi befejezéshez az augusztusi-szeptemberi kezdés az utolsó pillanat az egyes szakterületeket tervező szakemberek és a hatóság várható leterheltsége miatt. Elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Gödöllőn, jelentette be Gémesi György, a település polgármestere. Mint mondta, sok helyről kapott kommentet és feljegyzést arról, hogy miként lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor a belvárosi napokat a hagyományoknak megfelelően már tűzijátékkal szeretnék zárni Gödöllőn. A száraz időjárás és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán sem lesz tűzijáték. A központi ünnepségről ugyan még nem tűnik el a tűzijáték, azonban jelentősen csökkentik a hosszát, a 30 perces műsorban mindössze 10 perc lesz a tűzijáték. Székesfehérváron a Székesfehérvári Királyi Napok Összművészeti Fesztivál várja az érdeklődőket, a városban augusztus 20-án azonban már hosszú évek óta nincs tűzijáték, azt a lakosság megkérdezését követően szüntette meg az önkormányzat. Több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítás született az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napján, közölte a kormánypárti képviselőcsoport. A frakció szerint az intézkedések egyik fő célja a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt, ezért több korrupció ellenes és átláthatósági szabályt is elfogadtak. Szigorították a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítették az integritás hatóság jogköreit, és létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament korlátozta több közjogi tisztség betölthetőségének idejét, valamint rászorultsági alapon 100 000 forintos iskolakezdési támogatást vezetett be. A Tisza frakció közlése szerint 0%-ra csökkent a vényköteles gyógyszerek áfája, és megkezdődött az igazságszolgáltatási, média és közlekedési rendszer átalakítása is. Csütörtökön fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat a térségben. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
0: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon 2 sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál vízvezeték javítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben az Alacskai út, Iharos utca kereszteződésében, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: Kotos.
1: Az első refrén már megvan.
0: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kishorsival.
1: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
0: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
2: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
3: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Állok.
3: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
6: Mit szólnátok ahhoz, hogyha mondjuk olyan matricákat gyűjtenétek, amit egy albumba kell beragasztani, ilyen lutra album, nézd meg.
5: Jó. Nekem volt ilyen, nem csak focisban. És még mindig megvan, és gyűjtöm, csak most már másik foci albumon van.
6: Aha, az a cél, hogy ezeket teleragasszuk, ezáltal megismerjük, közelebb kerülünk a természethez. Szerinted miért jobb, vagy miért másabb, mint mondjuk videójátékot játszani?
7: El tudom cserélni más kártyák, amik még nincsenek meg.
6: Aha! Egyébként ez milyen jó ötlet.
5: Végre állok!
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
12: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartuzep.hu.
13: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
14: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
15: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
14: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
15: Most!
16: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
3: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Közpénzből készülhettek fideszes kampányanyagok, Pikó András feljelentést tett. A Balatonnál összehangolják a települések a tűzijátékokat. Vízkorlátozások léptek életbe Szolnokon és térségében. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Büntető feljelentést tett költségvetési csalás gyanúja miatt Pikó András a Polgári Józsefvárosért alapítvány ügyében. Józsefváros polgármestere szerint az önkormányzat által kikért dokumentumok alapján az alapítvány 5 millió forint közvetlen támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától a 2024-es önkormányzati választás előtt, és a pénzből a kerületben terjesztett lejárató kampányanyagok készültek. Pikó a Facebook oldalán kedden közzétett bejegyzésében leírja az önkormányzat adatigénylésére a jelenlegi miniszterelnökség a támogatással kapcsolatos teljes dokumentációt kiadta. A polgármester szerint ezekben részletes grafikai tervek is szerepelnek azokról a szórólapokról, amelyekkel a Fidesz jelöltjeit népszerűsítették, illetve politikai ellenfele.

0: tüzijátéket támadták. A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tüzijáték a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án este 9:30-kor kezdődik Tihanyban, ahol a Bencés apátság falán 2x12 perces fényjáték eleveníti meg az államalapítás ünnepét. 22 órától Balatonfüred hagyományos tüzijátéka következik a Tagore sétányról. 22 óra 10 perckor Zamárdiban a Balaton legnagyobb tüzijátékát rendezik meg. Nem lesz viszont tüzijáték Balatonlellén, itt a naplementében feldíszített vitorlásokkal lampionos felvonulásra indulnak a móló elől, este pedig kihajóznak a nyílt vízre, ahonnan megtekintik a környező települések tüzijátékait. Az augusztus 20-i tüzijáték hang és fényhatásai miatt a kutyák könnyen megijedhetnek és elszökhetnek. A MOL mintegy 350 töltőállomásán az autópályák menti kutak kivételével csipleolvasó segíti a megtalált állatok azonosítását és hazajuttatását. A sikeres beazonosítás feltétele, hogy a csiphez tartozó gazdai adatok napra készek legyenek. A rendszerről Bakos Piroska, a MOL szóvivője, média kapcsolati vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
1: Mi azt kérjük, hogy aki talál egy elfogorolt kutyus, és aki engedi magát megfogni, az hozza be a hozzá legközelebb lévő MOL töltőállomásra, ahol van kutyacsip leolvasó készülékünk. Az ottani kolléga ilyenkor leolvassa a kutyusnak a csipjét, ez egy számsort ad ki. Ez alapján, a számsor alapján lehet azonosítani a kutyát, illetve a gazdiát egy központi adatbázisban. Ilyenkor a kollégának fel kell hívni a önkéntes állatorvosainkat, akik folyamatosan rendelkezésre állnak, ők megnézik az adatbázist, és ha friss és jó a kutya gazdiának a telefonszám, akkor értesítik őt, hogy melyik MOL töltőállomáson várja őt a kutyája. Természetesen addig mi jól látjuk a kutyát, adunk neki inni, és ott várhatja a gazdáját.
0: A társaság azt javasolja a kutyatartóknak, hogy állatorvosuknál ellenőrizzék a nyilvántartott telefonszámot és e-mail címet. További vízkorlátozásokat vezettek be Szolnok és térsége biztonságos ivóvízellátása érdekében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a honlapján. A lépések azonban a lakosságot nem érintik. Hangsúlyozták, hogy a Szolnok térségében élő mintegy 100 000 ember ivóvízellátása csak úgy tartható fenn biztonságosan, ha a Tiszatóba érkező vízhozamot a lehető legnagyobb mértékben tovább vezetik, illetve fokozottan korlátozzák, felfüggesztik az egyéb célú vízleadásokat, vízkivételeket. Megint egyre erősödik a forróság, amely várhatóan pénteken tetőzik, de ezt követően se számítsunk sokkal hűvösebbre, mindössze 1-2 fokkal mérséklődik a hőség, ugyanakkor záporok északon helyenként előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most... indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Slágere

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
3: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
4: Van megoldás.
3: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
4: www.hotelnautis.hu.
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
8: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.

0: A részletekért kattints a meleget.hu/játék oldalra.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő. A Koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
2: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Neked volt olyan állat, aminek nem tudtad a nevét, Dani? És a szüleid mondták meg, hogy ez kutya.
12: Mindenki tudja.
13: Tudtad először, mikor láttál szurikátát, például, hogy ez szurikáta?
12: Szurikát, igen.
13: Na most te most tudod?
12: Tudtam, persze.
13: Ja, ne haragudj, bocsánat.
11: A kutyát például honnan tudjuk egyből, hogy ezt mindenki tudja? Hogy
12: hát azért, mert nagyon cuki. És négylábú.
11: És négy, jó, de az asztal is négylábú és cuki.
12: Hát az asztal nem cuki, kicsi sem.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
14: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Egyeztetést kezdeményezett a MOHU vezetésével Rost Andrea országgyűlési képviselő. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akkugyár. Augusztus 28-án rendezik meg az állatkertek éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egyeztetést kezdeményezett a MOHU vezetésével Rost Andrea, a Tisza országgyűlési képviselője a szolnoki hulladékszállítási problémák miatt. Györfi Mihály polgármester szerint a városban mintegy 44 ezer embert érintett az elmaradt vagy késő hulladékszállítás, és jelenleg Szolnok több mint felén egynapos csúszás van. A polgármester azt kifogásolja, hogy a hulladékot a kétpói lerakó helyett Ceglédre irányítják. A MOHU ugyanakkor azt közölte, hogy a térség hulladékgyűjtésének feltételei biztosítottak, és a helyi szolgáltatónak kell elszállítania a kihelyezett hulladékot. Rost Andrea az illetékes miniszterrel is tárgyalta a lehetséges kormányzati lépésekről. 100 millió forintos bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az iváncsai akkumulátorgyárra, mert a gyárban 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették, közölte Nagy Ervin államtitkár. A hatóság szerint 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt levegő szennyezettségmérést, és a nikkel koncentrációja több dolgozónál meghaladta a határértéket. Nem biztosították a megfelelő védőeszközöket sem a Fejérvár megyében található gyárban, és 59 munkavállaló

0: Lalónál fokozott nikkel expozíciót állapítottak meg, amelyet a munkáltató nem jelentett. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. Elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. A munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű. Mohács történelmének egyik legdrámaibb fejezetét viszi színpadra a Budapesti Operettszínház. A Mohácsi csata 500. évfordulójára készült el a Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musical. A nagyszabású produkció augusztus 29-én Mohácson debütál, majd szeptemberben Budapesten is láthatja a közönség. A rock musical zenéjét és dalszövegeit Szomor György írta, aki maga is szerepel az előadásban. A rendező Humonnai Zsolt, a szereplők között pedig több ismert színész és musical színész is feltűnik, Második Lajos többek között Tasanyi Balázs és Kocsis Dénes alakítja, míg Szomor György Második Ulászlóként lép színpadra, írta a színház.online. Augusztus 28-án rendezik meg az Állatkertek éjszakája programsorozatot, amelyhez idén 13 intézmény csatlakozik országszerte. A rendezvény központi témája ezúttal az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek lesz. Az este során a résztvevő állatkertek és vadasparkok látványos bemutatókkal, izgalmas előadásokkal és interaktív programokkal segítenek elválasztani a valóságot a mítoszoktól. A programhoz többek között a Fővárosi Állat és Növénykert, a Pákozdi Pagony, a Budakeszi Vadaspark és a Veresegyház medve otthon is csatlakozik. Megint egyre erősödik a forróság, amely várhatóan pénteken tetőzik, de ezt követően se számítsunk sokkal hűvösebbre, mindössze 1-2 fokkal mérséklődik a hőség. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délután főképp az ország északi-északnyugati felén már erőteljessé válhat a felhőképződés, ahol zápor, zivatar is kialakulhat. A déli eszelet nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható.
1: Utat mindenkinek. Egy irányították a harmadik kerületben az Ürömi utat, kifelé a Szentendrei út után, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezertek a buszsávot, mert itt beszakadt az útpálya. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál vízvezeték javítása miatt. A Helsinki úton befelé a Torontál utca előtt lezárták a külső sávot karbantartás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. A forgalom egy sávon váltakozva halad, az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Dák Ferenc tér között egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A Kőbányai úton, a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 10 óra után pár perccel indítunk egy újabb órát a Sláger FM-en. Jó hosszú hétvégét kívánok mindenkinek a stúdióban. Csáky Attila, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. DMC és a Cake by the Ocean. Ezt a már is elsőként tartsanak velem.

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, rengeteg program vár mindenkire a főváros, illetve Veszprém és környékén is. Többek között mentesítő vonatok indulnak a tűzijáték után. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részére. A tűzijáték egyébként rövidebb lesz az eddigiektől eltérően, utána 11-től hajnali fél kettőig óriási utcabulik lesznek majd itt a fővárosban, és többek között, hogy ne csak a budapestiek tudják élvezni a programokat, hanem az ország minden tájára haza lehessen jutni a bulik után. Újdonság, hogy hajnalban indul vonat, busz, hív az ország minden tájára, tehát ami szuper hír, indulás előtt mindenféleképpen tájékozódjonak. A Sláger FM-en pedig a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Game Free és The Heat Is On, Essa már is most nálunk.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Jók

0: Ez volt Ed Sheeran itt a Sláger FM-en, az énekes egyébként 14 évesen már Londonban koncertezett, a befutás előtt pedig sokszor barátok és rajongók kanapján aludt a két fellépés között, ma már pedig stadionokat tölt meg, de egyetlen dolog nem változott, gyakran továbbra is egyetlen gitárral és egy loop pedállal áll ki a színpadra, és élőben építi fel maga köré az egész dalt, elképesztő atmoszférát tud maga köré teremteni, tehát ő volt Ed Sheeran újdonsága itt a Sláger FM-en. Már is szétnézzünk az utakon és ejtünk egy pár szót az időjárásról, majd a legnagyobb sláger közül válogatunk nem sokára George Ezra és az Anyone For You pedig mindjárt szól nálunk. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. Most nagyjából 31 és 38 fokot mérhetünk. Mindenkinek. Egy irányították a harmadik kerületben az Ürömi utat, kifelé a Szentendrei út után, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezertek a buszsávot, mert itt beszakadt az útpálya. Lezárták a fél útpályát a 23. kerületben a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál vízvezeték javítása miatt. A Helsinki úton befelé a Torontál utca előtt lezárták a külső sávot karbantartás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. A forgalom egy sávon váltakozva halad, az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A Kőbányai úton, a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Jó pihenést kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára délelőtt 11 óra lesz, majd jönnek a legfontosabb hírek és információk. Kinek mi lesz a mai programja, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekünk 0630 30 30 95 8-as, ha pedig útnak indulnának, csak óvatosan. Nem sokára mondom majd a legfontosabb tudnivalókat az utakról. Most pedig az órazárásoként dr. Béres, Varga Viktor és Biga közös a kocintosszol nálunk. Én Csáki Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem.
1: Szevasztok, hey!

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Let me tell you.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több száz program várja az érdeklődőket az államalapítás ünnepén. Idén is rászorulók kapják a sziget után ott hagyott sátrakat. Az iskolakezdést támogatják a fővárosi kerületek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Budapest idén is számos programmal készül augusztus 20-ára az államalapítás és Szent István király ünnepére. Így a főváros több pontján kulturális, családi, zenei és hagyományőrző események várják az érdeklődőket. A programkínálatban a Budai Várban megrendezett mesterségek ünnepe, a Magyar Ézek utcája, koncertek, a Karmelita Kolostor és az Országház megnyitása, valamint a Duna feletti légiparádé és az esti audiovizuális show is helyet kap. A Margit sziget szintén kiemelt helyszíne az ünnepnek, ahol családi programokkal interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi és kreatív foglalkozásokkal, valamint civil szervezetek eseményeivel várják a látogatókat. Az esti program 21 órakor kezdődik, és egy nagyszabású félórás fénysó részeként a korábbi évekhez képest rövidebb tűzijáték is látható lesz. Utána zenés táncos mulatságok várják az ünneplőket több helyszínen. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a Sziget Fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Idén is a rászorulókhoz kerülnek a hajógyári szigetről begyűjtött eszközök. A részleteket Romhányi Tamás, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
3: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei idén összeszedtek 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát és számos egyéb felszerelést, összesen 1400 darabot szállított el a Máltai Szeretetszolgálat teherautója a szigetről. Ezek a felszerelések Szeretetszolgálat országos intézményhálózatába kerülnek, nagy része rászoruló emberekhez fog kerülni, Budapesten pedig a hajléktalan ellátásban hasznosítjuk majd őket. Idén nyáron is megrendeztük a hajléktalan emberek lelki gyakorlatot, egy egyhetes táborát, ahol 50 résztvevő lakott az előző években a szigetről begyűjtött sátrakban.
2: A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelés marad a helyszínen, ami a sátorral érkezőknek előírt 30 eurós letétnek is köszönhető. Ezt azok kapják vissza, akik hazaviszik a sátrokat, vagy adományként leadják. Rászoruló családok kaphatnak iskolakezdési támogatást 10 budapesti kerületben. Mivel az iskolakezdés különösen az első

0: osztályos diákok szülei számára akár 100 ezer forintos kiadást is jelenthet, az önkormányzatoktól ez komoly segítséget jelent. A kerületek többségében elsősorban a rászoruló családokra gondolnak a gyermekenként 20-60 ezer forintos iskola kezdési támogatással, de vannak olyan önkormányzatok, például a ferencvárosi, ahol nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermeke után jövedelemtől függetlenül bárki igényelheti a támogatást. Augusztus 23-án negyedik alkalommal rendezik meg a Magyar Jazz ünnepét, amely egész napos programsorozattal tiszteleg a hazai jazz előtt a Magyar Zeneházában. A szabadtéri színpadon a műfaj különböző irányzatai kapnak helyet. Fellép a Debrecen Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Kvartett, a Hodek Trio és a Coltrane Ligészi, az estét pedig Gájer Bálint és zenekara zárja. A szabadtéri koncertek mellett beltéri előadások is várják az érdeklődőket, a programokon való részvétel ingyenes. Megint egyre erősödik a forróság, amely várhatóan pénteken tetőzik, de ezt követően se számítsunk sokkal hűvösebbre, mindössze 1-2 fokkal mérséklődik a hőség, ugyanakkor záporok északon helyenként előfordulhatnak. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délután főképp az ország északi, északnyugati felén már erőteljessé válhat a felhőképződés, ahol zápor, zivatar is kialakulhat, az északnyugati harmadban akár heves zivatar is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható.
1: Vezessenek óvatosan, lezárták a pesti alsórakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én 22 óráig. A pesti alsórakpartot lezárták 22 órától 21-én 6 óráig a Közraktár utca és a Havas utca között, továbbá augusztus 20-án csütörtökön 16 órától 23 óráig a Tráva utca és a Margit híd között is. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én 22 óráig, továbbá lezárásra készülnek délutántól a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták 21 órától 21-én reggel fél ötig a Széchenyi rakpartot, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között. Sávlezárásra készülnek továbbá napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Irsay úti csomópontban elektromos közműjavítása miatt, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton pedig kifelé, valamint az Albert-Irsay úton a Kerepesi út előtt is útszűkületre számítsanak. Lezárták a belső sávot az Őrs vezérterén a Füredi utca előtt, mert itt javítják a vízvezetéket. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 11 óra után járunk pár perccel a stúdióban, Csáky Attila, már is indítunk egy újabb órát, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt van elsőként az óra indításaként Taylor Swift vadonatúj slágere, The Fate of Ophelia Hessa már is nálunk.

A Sláger FM-et hallgatják. Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, és ismét megrendezik a Vertigo filmhetet. A műfaji kínálat széles lesz a fesztiválon. Augusztus 20 és 26 között ismét megrendezik a Vertigo filmhetet a budapesti Art Plus Cinemában, ahol egy teljes héten át naponta 3 árt és sikerfilmet lehet megnézni kedvezményes áron. A programban egyébként 15 film szerepel. A műfaji kínálat széles, vígjátékok, romantikus drámák, kosztümös filmek, animáció és fesztivál kedvencek várják a nézőket, mindez augusztus 20 és 26-a között itt a fővárosban, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. Lima és a Neverending Story pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében most.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Jó hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára 11:30 lesz majd. Szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót az időjárásról is, ha pedig lenne friss közlekedési információjuk, azt ne tartsák magukban, osszák meg velünk és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 30 95 8-as. Aki a fővárosban közlekedik, az nem megszokás volt, tegye, ugye az ünnepi rendezvények miatt rengeteg forgalmi korlátozás van életben, hogyha pedig a belváros felé vennék az irányt, akkor válasszák a közösségi közlekedést, leginkább a metrót. Most pedig nézzük az időjárást. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. Most nagyjából 31 és 38 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én 22 óráig. A pesti alsórakpartot lezárták 22 órától 21-én 6 óráig a Közraktár utca és a Havas utca között, továbbá augusztus 20-án csütörtökön 16 órától 23 óráig a Dráva utca és a Margit híd között is. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én 22 óráig, továbbá lezárásra készülnek délutántól a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták 21 órától 21-én reggel fél ötig a Széchenyi rakpartot, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között. Sávlezárásra készülnek továbbá napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsay úti csomópontban elektromos közműjavítása miatt, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton pedig kifelé, valamint az Albert Irsay úton a Kerepesi út előtt is útszűkületre számítsanak. Lezárták a belső sávot az Őrs vezérterén a Füredi utca előtt, mert itt javítják a vízvezetéket. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára majd dél lesz, lassacskán jó készülődést, illetve jó étvágyat kívánok az ebédhez. Itt a Sláger FM-en jönnek majd a legfontosabb hírek és információk, valamint szétnézünk az utakon is. Számítok önökre a következő órában is, hiszen a legnagyobb slágerek közül válogatunk majd 12 óra után is. Stevie Wonder és a Part-Time Lover pedig jön az óra zárásaként, én Csák Attila vagyok. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokatás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindet

0: város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
4: Hey! Yeah! Hollywood Vampires. Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
8: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
11: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Neked volt olyan állat, aminek nem tudtad a nevét, Dani? És a szüleid mondták meg, hogy ez kutya.
14: Mindenki tudja.
15: Tudtad először, mikor láttál szurikátát, például, hogy ez szurikáta?
14: Szurikát, igen.
15: Na most, te most tudod?
14: Tudtam, persze.
15: Ja, ne haragudj, bocsánat.
13: A kutyát például honnan tudjuk egyből, hogy ezt mindenki tudja?
14: Hát azért, mert nagyon cuki. És négy lábú.
13: És négy, jó, de az asztal is négy lábú és cuki.
14: Hát az asztal nem cuki, kicsit se.
11: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez a Sláger FM.
16: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Letették a hivatali esküt a honvédtisztek a Kossuth téren. Jelentős különbség van a szállodai weboldalak digitális karbonlábnyomai között. Szeptemberben ismét a sporté és a zenéjé lesz a főszerep. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A tiszti eskü, a tiszti rang, nem csak rang, felelősség is, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az augusztus 20-ai katonai tisztavatáson csütörtökön a budapesti Kossuth téren. A honvédelmi miniszter az esküdtevő honvédtisztekhez szólva köszöntőjében arról beszélt, az eskü szavai nem azon a napon válnak fontossá, amikor kimondják őket, hanem azokon a napokon, amikor nehéz megtartani őket. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a honvédtisztektől, hogy amikor döntési helyzetbe kerülnek, jusson eszükbe az eskü, amit most tesznek. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény, országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott, a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok mindennapjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Csütörtöktől vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, a fényvédelem és a tűzőnap kerülése 11 és 16 óra között. Az augusztus 20-i szabadtéri rendezvényeken különösen figyelni kell a kisgyerekekre, idősekre és krónikus betegekre. A katasztrófavédelem a vész alkalmazáson keresztül ad valós idejű tájékoztatást. Akár

0: 18-szoros különbség is lehet a magyarországi ötcsillagos szállodák online foglalási folyamatainak digitális lábnyomai között. Derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem és a Carbon.Crane közös vizsgálatából. A kutatásban 43 magyarországi ötcsillagos szálloda 2026 áprilisában elérhető weboldalának digitális vendégútját elemezték. A 43 digitális vendégút modellezett éves kibocsátása 2158 tonna széndioxid egyenértéket tett ki. A képek optimalizálásával ebből évente 393 tonna kibocsátás és közel 1699 megawatt óra villamos energia felhasználás lenne megtakarítható, állapították meg. Szeptember 18-án és 19-én ismét a sporté és a zenéjé lesz a főszerep a kőbányai Merkapt központban, ahol ingyenesen várja a látogatókat a nagy sportág választó és nagy hangszer választó. Magyarország egyik legnagyobb interaktív sportfesztiválján több mint 100 sportágat és 25 hangszert próbálhatnak ki a gyerekek és felnőttek egyaránt, szakképzett edzők és zenei oktatók segítségével. A két nap során látványos sportági bemutatók, nyílt edzések, színpadi programok és zenei produkciók is várják az érdeklődőket, emellett olimpiai világ és Európa bajnok sportolókkal is találkozhatnak a látogatók. Megint egyre erősödik a forróság, amely várhatóan pénteken tetőzik, de ezt követően se számítsunk sokkal hűvösebbre, mindössze 1-2 fokkal mérséklődik a hőség, ugyanakkor záporok északon helyenként előfordulhatnak. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délután főképp az ország északi, északnyugati felén már erőteljessé válhat a felhőképződés, ahol zápor, zivatar is kialakulhat, az északnyugati harmadban akár heves zivatar is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható.
1: Ezesenek nagyon óvatosan. Napközben az Üllői úton, a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra készülnek mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Újpesten a Fóti úton, a Váci út felé a Zombori utca után és a 15. kerületben a Nyírpalota úton befele az Apolló utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert itt csatornát javítanak. Lezárták a belső sávot az Örs-Vezér terén a Füredi utca előtt, mert itt javítják a vízvezetéket. Karbantartás miatt a H8-as évfejet Kistarcsa és Gödöllő között pótlóbuszok közlekednek, H8-as pótlóbusz jár Szilasliget és Mogyoród érintésével, valamint H8 eljelzéssel Szilasliget és Mogyoród érintése nélkül. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény utómunkálatai miatt, időszakos korlátozásra készülnek a Mozaik utcában is, a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdán út között közlekedik. Továbbá lezárták a Pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a Budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 12 óra után járunk pár perccel, az ebédhez jó étvágyat kívánok, a stúdióban továbbra is Csáky Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a hosszú hétvége mellé. Vogue the Moon és a Shut Up and Dance pedig már is indítja az órát.

Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

Jó pihenést, és a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és ugye az augusztus 20-ai a rendezvények előtérben, nem sokára mondom a részletes programokat, ugye rengeteg új programmal érkezik az augusztus 20-ai nemzeti ünnep, kifejezetten a fiatalabb generációk igényeit is szem előtt tartották, az olyan hagyományos rendezvények mellett, mint a Mesterségek ünnepe, a Magyar Ízek utcája vagy a Duna felett megrendezett Légipadrádé idén különleges, friss programokkal készülnek a szervezők, ezzel is megmutatva, hogy az augusztus 20-a mindannyiunk ünnepe, mindjárt mondom a további részletes programokat is. Itt a Sláger FM-en pedig a Jetlag és az égen át, ezt folytatja most nálunk az órát.

0: A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára fél egy lesz, majd szétnézünk az utakon, és ejtünk egy pár szót az időjárásról is. Majd a Coldplay érkezik, akik 2024 nyarán ugye jártak Budapesten, és nem is egy, nem is kettő, hanem három koncertet is adtak. A My Universe című slágerük a BTS-szel közösen mindjárt érkezik nálunk. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. Most nagyjából 31 és 38 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán. Biatorbágynál korábban baleset történt a 19-es kilométernél, itt csak a külső sáv járható, 3 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, Török Bálint és Martonvásár, azaz a 16-os és a 30-as kilométer között, illetve Székesfehérvárán az 50-es és a 63-as kilométer között, itt szakaszos lassulásra, illetve torlódásra készüljenek. Korábban kigyulladt egy jármű az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, Fűzesabonynál, itt a 111-es kilométernél lezárták a külső sávot, illetve a 3-as főúton 60 belterületén, a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a fél útpályát lezárták. A főváros útjairól pedig lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között egészen szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot is, a Margit híd és a Közraktár utca között. 0630 30 35 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délután 1 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, ha pedig útnak indulnának és bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as, most pedig az óra zárásaként hozom Lady Gaga slágerét, Hold My Hand, ezt szólít a slágerem. Számítok önökre a következő órában is, én Csáki Attila vagyok.
1: A Sláger FM-e.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 56 mentési pontot telepít a mentőszolgálat a tűzijáték idejére. 4 napig ingyenes lesz a parkolás Budapest legtöbb fizetős zónájában. Párbeszédet kezdeményez Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az országos mentőszolgálat idén is komplex mentési terv alapján hajtja végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, a mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának 56 gondosan kiválasztott pontjára települnek. A mentési pontok a mentők.hu/tűzijáték honlapon elérhető térképen és az életmentő applikációban találhatók meg. Augusztus 20-ától vasárnapig Budapest legtöbb közterületi fizetős parkolási zónájában nem kell parkolási díjat fizetni. Csütörtök munkaszüneti nap, augusztus 21-e péntek pedig áthelyezett pihenőnap, amelyet augusztus 8-án dolgoztak le. Ezt követi a szombat és a vasárnap, így az általános parkolási rend szerint csak augusztus 24-én hétfőn áll vissza a díjfizetés. Egyes külön szabályozású parkolóhelyeken ugyanakkor a hosszú hétvégén is fizetni kell. A belvárosban az ünnepi rendezvények miatt lezárásokra és megállási tilalmakra is számítani kell. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól. Navracsics Tibor az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen közzétett videóban Navracsics Tibor azt mondta, ma Magyarország eljutott abba a helyzetbe, amikor két oldal végletes és végzetes szembenállása az ország egységét rombolja és rontja a cselekvőképességet. Szerinte ezért meg kell indítani egy párbeszédet, amely felülírja a két oldal szembenállását. Két oldal helyett egyenes út kell, fogalmazott a volt miniszter. Őrizetbe vettek egy 43 éves öskülyi férfit a településen történt pirotechnikai robbanás ügyében, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A rendőrség szerint a férfi engedély nélkül és nem megfelelő körülmények között tárolt veszélyes anyagokat egy családi házban, köztük feltehetően második világháborús lövedékeket és egy aknagránátot. Az egyik eszköz felrobbant, a férfi megsérült, kórházba vitték. A környéket mintegy 100 méteres körzetben kiürítették. A veszélyes anyagokat tűzszerészek állították el, a férfi ellen közveszélyokozás miatt indult büntető eljárás. Mintegy 15 milliárd forintot költhettek Magyarországon az idei Szigetfesztivál külföldi látogatói, írja a Forbes a GKI gazdaságkutató felmérése alapján. A fesztiválon körülbelül 58 ezer külföldi vendég fordult meg, akik fejenként átlagosan 260 ezer forintot költöttek magyarországi tartózkodásuk alatt, a nemzetközi utazás költsége nélkül. A külföldi fesztiválozók átlagosan nagyjából egy hetet töltöttek Magyarországon, és a többségük a szigeten kívül is járt Budapest.

0: Budapesten vagy környékén. Magyar művészek Itáliáról készült alkotásait mutatja be egy szabadtéri kiállítás a Várkert bazárban, közölte a várkapitányság. A kiállításon többek között Csontváry Kosztka Tivadar, Abanovák Vilmos, Szinyei Mersepál és Csók István Itáliához kötődő művei szerepelnek plakátokon. A látogatók 10 állomáson játékos feladatokon is próbára tehetik megfigyelő képességüket. A szabadtéri tárlat a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita című időszaki kiállításához is kapcsolódik. Ma az államalapítás ünnepén az ország nagy részén napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, de északon és északnyugaton már erőteljesebben felhősödhet az ég. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este 26-33 fok között alakul.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán. Biatorbágynál korábban baleset történt a 19-es kilométernél, itt csak a külső sáv járható, 3 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, Török Bálint és Martonvásár, azaz a 16-os és a 30-as kilométer között, illetve Székesfehérváron az 50-es és a 63-as kilométer között, itt szakaszos lassulásra, illetve torlódásra készüljenek. Korábban kigyulladt egy jármű az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, Fűzesabonynál, itt a 111-es kilométernél lezárták a külső sávot, illetve a 3-as főúton 60 belterületén, a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a fél útpályát lezárták. A főváros útjairól pedig lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között egészen szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot is, a Margit híd és a Közraktár utca között. 0630 30 39 85 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy óra után pár perccel indítunk már is egy újabb órát a Sláger FM-en, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt van elsőként Amy Winehouse slágere, Szalmár is a Rihevén, Csáki Attila vagyok, számítok önökre ebben az órában is, tartsanak velem!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hét végét, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan a stúdióban, Csáky Attila, és várnak mindenkit az augusztus 20-ai programok. Többek között elektronikus zenei fesztiválra várnak mindenkit a Műegyetem rakparton. A rendezvénysorozat egyik legizgalmasabb újítás az Elektro Rakpart kétnapos buli sorozata. Augusztus 20-án, tehát még a mai napon a Műegyetem rakpart nemzetközi színvonalú elektronikus zenei helyszínén változik, ahol külföldi sztár előadók és ikonikus hazai nevek is fellépnek, úgyhogy várnak mindenkit a Műegyetem rakparton a mai nap folyamán is, a Sláger FM-en pedig várnak mindenkit a legnagyobb slágerek változatosan. Bonnie Tyler és a Holding Out of a Hero, ezzel már is most nálunk.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd fél kettő lesz, szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót az időjárásról is. Majd hozom a Purple Disco Machine vadidú slágerét, aki tegnapi nap folyamán fellépett Zamárdiban a Strandfesztiválon is. A Hertzel közös Wonderful Life mindjárt szólít a slágeren. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. Most nagyjából 31 és 38 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek az M1-es autópálya hegyes halon felé vezető oldalán. Biatorbágynál korábban baleset történt a 19-es kilométernél, itt csak a külső sáv járható, 3 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, Török Bálint és Martonvásár, azaz a 16-os és a 30-as kilométer között, illetve Székesfehérváron az 50-es és a 63-as kilométer között. Itt szakaszos lassulásra, illetve torlódásra készüljenek. Korábban kigyulladt egy jármű az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, Fűzesabonynál, itt a 111-es kilométernél lezárták a külső sávot, illetve a 3-as főúton 60 belterületén, a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a fél útpályát lezárták. A főváros útjairól pedig lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között egészen szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot is, a Margit híd és a Közraktár utca között. 0630 30 30 95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára délután 2 óra lesz majd, jönnek a legfontosabb hírek és információk is. Ha pedig lenne friss közlekedési információjuk az utakról, azt várom SMS-ben 06 30 30 30 95 8-as. A Hooligan Sláger, a Félember pedig jön az órazárásaként, számítok önökre a következő órában is. Csáki Attila vagyok. Jó hétvégét!

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi, dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
5: A kicsik pedig elmondják.
6: Mi szerencsés bolygó vagyunk, hogy itt vannak állatok?
7: Mi tudjuk úgy is, mert megvédnek, hogy megeszik azokat a dolgokat, amik nekünk károsak, és nekik meg jót tesz talán.
8: Például stűcok megtapossák a skorpiót.
6: Mondjuk egy déli sarkon élő pingvin, az tudna élni mondjuk Szlovákiában? Az állatkerten
8: kívül.
9: Ott van a víz.
10: De a természetes élőhelye biztosított lenne Szlovákiában, vagy sem?
8: Nem.
6: Hát majd megtudjuk egyébként, ez a nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hogy lesz egy ilyen albumunk, egy ilyen ultraalbum, és azokba beragaszthatunk olyan állatokat, akik például Afrikában, Észak-Amerikában vagy Európában élnek.
11: Végre álló!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
4: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
12: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
13: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
14: Jött egy üzenet, meghallgatom.
15: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
14: Pölöskei, a családi szörp.
16: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
17: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
0: A Sláger FM hivatalos

0: változásról beszélt ünnepi beszédében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ünnepel az ország, napközben a Várkert bazár és a Clark Ádám tér környéke a Magyar Ízek utcájának ad otthont, míg a Budai Várban a Mesterségek ünnepe zajlik egészen vasárnapig a hagyományos aratókoszorús felvonulással és kenyéráldással. Az egyházi programok este 6 órakor folytatódnak a bazilika előtti téren tartott szentmisével, amelyet az országos Szent Jobb körmenet követ, az esti főműsor tervezett kezdése 21 óra, amikor egy filmszerű összművészeti látványshow veszi kezdetét a Duna Margit híd és Szabadság híd közötti szakaszán. A látvány gerincét 1500 drón koreográfiája és a fényfestés adja, amit egy körülbelül 10 perces tűzijáték és 2-5 perces görög tűz egészít ki. A főváros mellett az ország más részein is nagyszabású programokkal készülnek. Debrecenben a Virágkarnevál többnapos fesztiválja csúcsosodik ki a mai napon, amikor a látványos virágkocsik, táncosok és zenekarok felvonulnak a városban, a kompozíciókat pedig délután a Nagyerdei stadionnál állítják ki. Székesfehérváron a királyi napok keretében középkori hagyományőrző programok, óriásbábos felvonulás és koncertek várják az érdeklődőket. A Balaton legnagyobb ünnepi látványosságát Tihany Balatonfüredés Zamárdi összefogásával rendezik meg a mai napon. Balatonlellén saját tűzijáték helyett lampionos vitorlás felvonulást szerveznek, Veszprémben tűzijáték helyett az István a királyi rockoperát játsszák a felújított várnegyedben. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Hozzátette, az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszöntik ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el. Karácsony Gergely főpolgármester, Magyarország és Budapest klímaváltozással szembeni ellenálló képességének megerősítéséről beszélt augusztus 20-i ünnepi köszöntőjében. Azt mondta, a hőség, az asszály és a szélsőséges időjárási események várhatóan az új normalitás részévé válnak, ami a mezőgazdaságot, a lakhatást, a közlekedést, az egészségügyet és a szociális helyzetet is érinti. Szerinte a zöld politika az egyetlen érvényes válasz a kihívásokra, Budapest pedig akkor maradhat élhető, ha erejét nem morzsolja fel a kormánnyal folytatott konfliktus. A főpolgármester szerint az új kormány által hazahozott uniós források jelentős része Magyarország ellenálló képességének erősítését szolgálhatja. Mától hatályosak a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló törvény módosításával megszüntetik a köznevelésben foglalkoztatottak sztrájk jogát korlátozó egyes rendelkezéseket. Újra szabályozzák a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat. Ma az államalapítás ünnepén az ország nagy részén napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, de északon és északnyugaton már erőteljesebben felhősödhet az ég. A hőmérséklet délután 32-37, késő este 26 és 33 fok között alakul.
1: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának. Már is mondom a legfontosabb közlekedési információkat. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Herceghalomnál baleset történt. A 29-es kilométernél csak a külső sáv járható, itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M7-es autópályán is Letenye felé vezető oldalán Törökbálint és Martonvásár között, valamint Székesfehérvárnál is szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak. Korábban pedig a 3-as főúton 60 belterületén a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a fél útpályát lezárták. A főváros útjairól pedig lezárták a Műegyetem rakpartot, ugye a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint péntek évfélig a Kóskároly sídánk is. Illetve lezárták a Budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a Pesti alsó rakpartot, a Margit híd és a Közrakter utca között pénteken reggel 6 óráig, ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra számítani. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: 2 óra után pár perccel pedig már is indítunk egy újabb órát a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a hosszú hétvége mellé. Jön majd Dua Lipa, itt lesz még nálunk. Rick Astley is, elsőként pedig Alex Foran újdonságával indul az óra. Ez már is a Fever Dream.
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Augusztus végén pedig jön az állatkertek éjszakája, a rendezvény központi témája ezúttal az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek lesznek majd. Az este során részvevő állatkertek és vadasparkok látványos bemutatókkal, izgalmas előadásokkal és interaktív programokkal segítenek elválasztani a valóságot a mítoszoktól. A programhoz többek között a Fővárosi Állat és Növénykert, valamint a Budakeszi Vadaspark, a Veresegyházi Medvotthon is csatlakozik egyébként. Mindez augusztus végén, tehát jön az állatkertek éjszakája itt a fővárosban is. A Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Rick Astley és a Together Forever, ez jön már is most nálunk.

0: Lambert és az If I Had You szólt nálunk az előző percekben. Mindjárt majd helytünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is. Majd Loi érkezik, aki már 14 évesen döntős volt a német Voice Kids-ben, de később egy egészen szokatlan TikTok videó is segített neki befutni. Egyszerűen énekelt egy palacsinta receptet. Aztán jött a Gold, amivel már Németországon kívül is megismerték. 2024-ben pedig Pondának öltözve még a német Masked Singert is megnyerte. Loi és a Get Lucky mindjárt itt a slágeren. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. Most nagyjából 31 és 38 fokot mérhetünk. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának. Már is mondom a legfontosabb közlekedési információkat. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Herceghalomnál baleset történt. A 29-es kilométernél csak a külső sáv járható, itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M7-es autópályán is Letenye felé vezető oldalán Törökbálint és Martonvásár között, valamint Székesfehérvárnál is szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak. Korábban pedig a 3-as főúton 60 belterületén a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a fél útpályát lezárták. A főváros útjairól pedig lezárták a Műegyetem rakpartot, ugye a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint péntek évfélig a Kóskároly sétányt is. Illetve lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és a Közrakter utca között pénteken reggel 6 óráig, ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra számítani. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

szép hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára délután 3 óra lesz, majd érkeznek a legfontosabb hírek és információk. Nálunk, ha pedig úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, a legfontosabb közlekedési információkat SMS-ben várom. 06 30 30 95 8-as, aha, és a Telekomnél pedig már is jön az óra zárásaként, tartsanak velem a következő órában is.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
4: Van olyan állat a Földön, ami téged meglep, hogy úristen, ilyen állat.
5: A világ lenne a bálnája.
4: Az mekkora?
5: 30 méter.
4: Láttatok már bálnát élőbe is?
6: Én élőben nem láttam, de videóban igen.
4: Hány percig bír vajon lélegzetet visszatartani?
5: Tök sok ideig, azt tuti.
4: Ti meddig bírjátok?
6: Hát levegő nélkül, amikor ugye csuklok, akkor ugye mindig visszatartom a levegőt, és akkor hát ilyen 10-15 másodpercig.
4: Szerintetek a bálna tud csuklani?
5: Még
4: nem láttam csukló
6: Nem tudom.
4: És a busz az tud csuklani?
6: Ez most komoly kérdés?
4: Igen, komoly.
6: Tud.
4: Mi az, hogy nem? Hát úgy hívják, még hogy csuklós busz.
3: Székreálló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarország közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29. Siófok plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
7: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
8: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és szél.

0: rendszere.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Közpénzből készülhettek fideszes kampányanyagok, Pikó András feljelentést tett. A Balatonnál összehangolják a települések a tűzijátékokat. Vízkorlátozások léptek életbe Szolnokon és térségében. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Büntető feljelentést tett költségvetési csalás gyanúja miatt Pikó András a Polgári Józsefvárosért alapítvány ügyében. Józsefváros polgármestere szerint az önkormányzat által kikért dokumentumok alapján az alapítvány 5 millió forint közvetlen támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától a 2024-es önkormányzati választás előtt, és a pénzből a kerületben terjesztett lejárató kampányanyagok készültek. Pikó a Facebook oldalán kedden közzétett bejegyzésében leírja az önkormányzat adatigénylésére a jelenlegi miniszterelnökség a támogatással kapcsolatos teljes dokumentációt kiadta. A polgármester szerint ezekben részletes grafikai tervek is szerepelnek azokról a szórólapokról, amelyekkel a Fidesz jelöltjeit népszerűsítették, illetve politikai ellenfeleiket támadták. A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án este 9:30 kezdődik Tihanyban, ahol a Bencés apátság falán 2x12 perces fényjáték eleveníti meg az államalapítás ünnepét. 22 órától Balatonfüred hagyományos tűzijátéka következik a Tagore sétányról. 22 óra 10 perckor Zamárdiban a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik meg. Nem lesz viszont tűzijáték Balatonlellén, itt a naplementében feldíszített vitorlásokkal lampionok felvonulásra indulnak a móló elől, este pedig kihajóznak a nyílt vízre, ahonnan megtekintik a környező települések tűzijátékait. Az augusztus 20-i tűzijáték hang- és fényhatásai miatt a kutyák könnyen megijedhetnek és elszökhetnek. A MOL mintegy 350 töltőállomásán az autópályák menti kutak kivételével csipleolvasó segíti a megtalált állatok azonosítását és hazajuttatását. A sikeres beazonosítás feltétele, hogy a csiphez tartozó gazdai adatok napra készek legyenek. A rendszerről Bakos Piroska, a MOL szóvivője, média kapcsolati vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
9: Mi azt kérjük, hogy aki talál egy elfogorolt kutyót, és aki engedi magát megfogni, az hozza be a hozzá legközelebb lévő MOL töltőállomásra, ahol van kutyacsip leolvasó készülékünk. Az ottani kolléga ilyenkor leolvassa a kutyusnak a csipjét, ez egy számsort ad ki. Ez alapján, a számsor alapján lehet azonosítani a kutyát, illetve a gazdiát egy központi adatbázisban. Ilyenkor a kollégának fel kell hívni a önkéntes állatorvosainkat, akik folyamatosan rendelkezésre állnak, ők megnézik az adatbázist, és ha friss és jó a kutya gazdiának a telefonszám, akkor értesítik őt, hogy melyik MOL töltőállomáson várja őt a kutyája. Természetesen addig mi jól látjuk a kutyát, adunk neki inni, és ott várhatja a gazdáját.
8: A társaság azt javasolja a kutyatartóknak, hogy állatorvosuknál ellenőrizzék a nyilvántartott telefonszámot és e-mail címet. További vízkorlátozásokat vezettek be Szolnok és térsége biztonságos ivóvízellátása érdekében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatósága honlapján. A lépések azonban a lakosságot nem érintik. Hangsúlyozták, hogy a Szolnok térségében élő mintegy 100 000 ember ivóvízellátása csak úgy tartható fenn biztonságosan, ha a Tiszatóba érkező vízhozamot a lehető legnagyobb mértékben tovább vezetik, illetve fokozottan korlátozzák, felfüggesztik az egyéb célú vízleadásokat, vízkivételeket. Megint egyre erősödik a forróság, amely várhatóan pénteken tetőzik, de ezt követően se számítsunk sokkal hűvösebbre, mindössze 1-2 fokkal mérséklődik a hőség. Ugyanakkor

0: záporok északon helyenként előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható.
1: A legfrissebb közlekedési információkat csak itt hallja a Sláger FM-en, mondom már is a legfontosabb tudnivalókat. Erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Székesfehérvárnál, az 50-es és a 63-as kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra készülnek. Továbbá a főváros útjairól lezárták a 22. kerületben az Ezüstgaras utcát, a Szakiskola utcánál, mert itt tűzoltók dolgoznak. A 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti egyik irányban sem a Szent Gellért tér Műegyetem metró megállót, valamint a Nagytétény felé kihagyja a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót a rendezvény miatt, a 107-es autóbusz is terelve jár. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között pénteken 6 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpart a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint pénteken éjfélig a Kóskároly sétányt is. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 3 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a délután mellé. Már is itt van elsőként Niall Horan slágere, Szalmas nálunk a Heaven. Jó rádiózást is, szép délutánt kívánok mindenkinek!

0: A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és várnak mindenkit ingyenes összművészeti fesztivállal majd Budapest ikonikus sugárútján. Ha szeretnének ön is a nyár utolsó hétvégén pezsgő kulturális programokkal zárni, akkor augusztus 28 és 30-a között irány az Andrássy út, a 6. Tefest ismét ingyenes koncertekkel, színházi előadásokkal, családi programokkal és sporteseményekkel tölti meg Terézváros legikonikusabb helyszínét. Az összművészeti fesztiválra több mint 15 színház fog kitelepülni, de kulturális, illetve tudományos programokkal is ismerkedhetnek az esemény ideje alatt. Mindez tehát majd augusztus 28 és 30-a között az Andrássy úton, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Már is Taylor Swift Télterephez most állunk az Opolite.
1: Ez a...
2: Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you it's
1: alright. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Este 9 órakor kezdődik majd az ünnepi audiovizuális show, benne pedig a tűzijátékkal, ami majd 10 perces lesz, hogy még egyszer este 9-kor indul a főműsorszám. Tehát addig is rengeteg program várja kikapcsolni vágyokat itt a fővárosban, valamint Veszprémben is. Itt a Slágeren pedig mindjárt ejtünk egy pár szót a mai nap időjárásáról, még illetve szétnézünk az utakon előtte. Mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. Most nagyjából 31 és 38 fokot mérhetünk. A legfrissebb közlekedési információkat csak itt hallja a Sláger FM-en, mondom már is a legfontosabb tudnivalókat. Erős a forgalom az M7-es autópálya letenye felé vezető oldalán Székesfehérvárnál, az 50-es és a 63-as kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra készülnek. Továbbá a főváros útjairól lezárták a 22. kerületben az Ezüst Garas utcát, a Szakiskola utcánál, mert itt tűzoltók dolgoznak. A 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti egyik irányban sem a Szent Gellért tér Műegyetem metró megállót, valamint a Nagytétény felé kihagyja a Budafoki út, Karinti Frigyes út megállót a rendezvény miatt. A 107-es autóbusz is terelve jár. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között pénteken 6 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint pénteken éjfélig a Kóskároly sétányt is. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára délután 4 óra lesz majd, érkezik Kiskata a stúdióba, vele tölthetik a délután hátralévő részét, velem legközelebb pedig majd holnap 10-től találkozhatnak ismételten itt a Sláger FM-en, számítok akkor is a kintüntető figyelmükre, további jó rádiózást és jó időtöltést a viszonthallásra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
3: És bedobta!
4: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
3: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
6: Jött egy üzenet, meghallgatom.
7: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
6: Pölöskei, a családi szörp.
8: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
9: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Mit szólnátok ahhoz, hogyha mondjuk olyan matricákat gyűjtenek,

0: reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot. Sláger FM.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Fényfestés és 2000 drón lesz a Duna felett. Gyermekvédelemben nevelkedők nézhetik a Karmelita palotából az esti tűzijátékot. Autógumit és vashulladékot is eltávolítottak a vízügyesek a Dunából. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Az államalapítás ünnepének csütörtök esti csúcspontja egy 32 perces, egyetlen dramaturgiai évre épülő audiovizuális produkció lesz a Duna felett, amelyben nem a tűzijáték, hanem a fényfestés és 2000 drón viszi a főszerepet, közölték a szervezők az MTI-vel. A vetítés a Parlamentre, a Lánchídra és a Pesti rakpart több épületére kiterjed, a Duna felett pedig az eddigieknél jóval több, mint egy 2000 drón rajzol ki absztrakciókat és idéz fel történelmi pillanatokat. A szervezők kiemelték, a fényfestések miatt a látványt Budáról érdemes nézni, a Lánchíd és a Margit híd között. Azoknak, akik nem jutottak el a helyszínre, nem szeretik a nagy tömeget, vagy épp tűzijátékmentes sót akarnak, az este folyamán a tűzijáték és drónok kivételével kétszer is megismétlik a fénysót. A Karmelita palotából este 160 a gyermekvédelemben nevelkedő gyermek nézheti a kísérőivel és nevelőivel a tűzijátékot, a drónsót és a fényjátékot, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormány közlése szerint a félórás fénysó 21 órakor kezdődik, a korábbi évekhez képest rövidebb lesz a tűzijáték. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. Az igazgatóság Facebook oldalának bejegyzései szerint a munkát a Duna Arénánál kezdték, majd az új Pest-Öbölnél és Dunakeszinél folytatták a meder megtisztítását. Leányfalu térségében is gyűjtötték a hulladékot, valamint a 11. kerületben az Árasztóparton, a 3. kerületben Pünköstfürdőnél és Vác-Kismaros-Nagymaros térségében. A nyári felújítás után újra megnyitja kapuit a Rót Miksa Emlékház és Gyűjtemény. Szeptember 5-én és 6-án ingyenes programokkal és díjmentes látogatással várják az érdeklődőket. Vezetéssel látható a Rót 160 időszaki kiállítás, de iparművészeti kulisszatitkokba és Rót Miksa mindennapjaiba is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. A regisztráció augusztus 24-én 9 órakor kezdődik. A Lakásmúzeum, a Rót 160 a Mozaikok és Üvegek című kiállítás, az alkotóműhely programok, valamint az épület előzetes regisztráció nélkül díjmentesen látogatható. Augusztus 21-én 5. alkalommal tölti meg népzenével és tánccal a Budapest Parkot a Folk Park Táncház Fesztivál. A jubileumi alkalmon 3 tánctéren robhatjuk a csillagos ég alatt. A program a Bagosi Brothers Company Csillag az égen című népzenei hangszerelésű koncertje után kezdődik, a talpalávalóról pedig a Sarjó Banda, a Románodrom és a Zurgó együttes gondoskodik. Az esemény az aznapi koncertjeggyel ingyenesen látogatható. Az esti órákban már erőteljessé válhat a felhőképződés, akkortól kisebb eséllyel záporok, zivatarok alakulhatnak ki a főváros térségében. Ezt követően éjszaka nem várható csapadék, majd pénteken ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délnyugati szél időnként megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 24 fok között várható, holnap napközben pedig 31-38 fokig emelkedik a hőmérséklet.
3: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígér a meteorológia a 4 napos hosszú hétvégére. Ugye mai nap már lassan mögöttünk van, de azért előttünk van még egy tűzijáték. Hát kellemes meleg időben nézhetjük majd azt is, hiszen a késő esti órákra is 32-33 fokot ígérnek még a meteorológusok. Most egyébként 37 fok van odakint. Viszont nem árt, hogyha visznek magukkal esernyőt, mert este 8-tól eshet az eső, legalábbis a mostani kalkulációk szerint. Holnapra is még hőséget ígérnek a szakemberek, 34-35 fok lehet, de szombaton jön egy hidegfront, viszont az túlságosan nagy hőmérsékletbeli csökkenés

0: nem eredményez, 31 és 33 fok között alakul majd a hétvége hőmérséklete. Jönnek az utak hírei, lezárták a 22. kerületben az Ezüst Garas utcát, a Szakiskola utcánál, mert itt jelenleg tűzoltók dolgoznak, és ne feledjük azt sem, hogy az ünnepi programok miatt nagyon sok az út lezárás a belvárosban, a legfrissebb, hogy ezekben a percekben zárták le a Margit hidat, de este 7-ig a BKK járatokat és a gyalogosokat még átengedik. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Bogáti Bence. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
1: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó híreim vannak, nincsenek jelentős fennakadások a Sláger FM végtel körzetében. Az ünnepi programokhoz kapcsolódóan számos járatunk hosszabb szerelvényel, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik. A tűzijáték után a már megszokott módon mentesítő vonatok indulnak az ország több régiójába is. Idén újdonság, hogy a késő esti fővárosi rendezvények után hajnal 2 és 3 óra között is indulnak mentesítő vonatok és volánjáratok, ezzel megkönnyítve a hazajutást az elővárosba és a vidéki nagyvárosokba. Bővebb információ a mavcsoport.hu per nemzeti ünnep oldalon érhető el. Jó hír a Lajos Mizsei vonalon utazóknak, hogy már nem kell pótlóbuszra szállniuk. Mától a vonatok ismét a megszokott menetrend szerint, de csak Kőbánya, Kispest és Lajos Mize között járnak. Jövő hét kettől a vonatok már teljes útvonalon, a nyugati pályaudvarig közlekednek. Jó utazást kívánok!
0: A MÁV Inform ügyeletesének, Bogáti Bencének köszönjük az összefoglalót, jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul már is a sláger délután, remélem mindenkinek kellemesen telt a hosszú hétvége első napja. A pihenésnek lassan vége, mert hogy kezdődnek az esti programok, úgyhogy lassan indulnunk el otthonról. Én pedig indítom az órát Kamrád dalával, jön a Be Mine, Kiskata vagyok. Sláger.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Maroon 5 dala forgott, ez volt a vadonatúj Heroin, és hát meg lehet, hogy heroikus küzdelem vár majd azokra, akik szeretnék megnézni majd jó helyről az ünnepi tűzijátékot, mert hogy bár tudjuk, hogy az idei valamivel rövidebb lesz, mégis ez az, amire mindenki kíváncsi. Hát mondok önöknek pár ötletet, honnan lesz érdemes nézni az idei látványosságot. Ugye este 9-kor kezdődik a produkció a Margit híd és a Lánc híd között, egy nagyjából másfél kilométeres Duna szakaszra koncentrálódik majd a látványosság, amit a szervezők szerint a budai oldalról lehet majd jobban látni. A maximális látványért nyilván érdemes a Lánchíd és a Margit híd környékén letelepedni, viszont több olyan budai panorámapont van, ahonnan ragyogó a rálátás erre a területre, például a Batthyány tér, a Vár, a Halászbástya környéke. Idén is jó választás, de szép kilátást biztosít a Gellért hegy, a Filozófusok kertje, a Normafa és a Hármas határhegy is, sőt a Jánoshegyi kilátóterasz is jó választás, viszont érdemes időben indulni ezekre a helyszínekre, mert egészen biztosan nagy lesz a tumultus, és hogyha tehetik, akkor ne autóval, inkább közösségi közlekedéssel induljanak. Én pedig a készülődés mellé, vagy éppen útravalónak forgatom a legnagyobb slágereket, Young Gloria Gaynor és a Can Take My Eyes Off You itt a Sláger délutánban. You're

0: Chris Carson dala forgott, ez volt a Release Me, itt a Sláger FM-en 3,5 perccel járunk fél öt után. Az infoblokkunkban már is összefoglalom önöknek a közlekedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, utána pedig a Ketszáj érkezik, Gabriella című dalukat fogjuk meghallgatni. A csapat egyébként igen mozgalmas héten van túl, New Yorkban léptek fel, hogy a legújabb kislemezüket promotálják, rengetegen voltak kíváncsiak a hat lányra, viszont csupán négyen álltak színpadra, mert hogy a csapat nagyon fontosnak tartja a tagok fizikai, mentális és érzelmi jólétét, ezért itt csak négyen tudták vállalni a színpadi megjelenést, de a rajongók egyáltalán nem csalódtak a produkcióban. Nekünk sem okoznak csalódást, a lányok hamarosan meghallgatjuk teljes hosszában is ezt a dalt. Előtte azonban megnézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. Ugye jelenleg 37 fok van odakint, és hát izgatottan nézzük, hogyan jönnek, mennek fölöttünk a felhők. Egyelőre még híre nyoma sincs azoknak a felhőknek, amikből 8 óra körülre esőt ígérnek a meteorológusok, de bízzunk az előrejelzésben, és hogyha elindulnak a tűzijátékot nézni, akkor egy esernyő mindenképpen legyen önöknél, mert az esti éjszakai órákban lehet csapadékra számítani, és a légmozgás is megélénkül majd. A holnapunk olyan 25-26 fokkal indul, felhős lesz holnap a délelőttünk, sőt, nagyon úgy néz ki az egész napunk. A hőmérséklet csúcsértéke a délutáni órákban pénteken is eléri majd a 33-34 fokot. És akkor, ahogy ígértem, megnézzük, hogy mire lehet számítani közlekedés szempontjából. Ugye nagyon sok útlezárás fogadja az autósokat, úgyhogy éppen ezért talán érdemesebb inkább a közösségi közlekedést választani ma, hogyha a központi rendezvényekre igyekszünk. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és a Közraktár utca közt, és lezárták a Műegyetem rakpartot és a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, valamint a Kóskároly sétányt. A Margit hídat 4 órától lezárták, de este 7-ig a BKK járatokat és a gyalogosokat még átengedik. A Lánchídat csak a gyalogosok használhatják, a közösségi közlekedést sem engedik föl a Lánchídra. Viszont este 7 és 11 óra között gyalogosan sem lehet a Lánchídra fölmenni. Lezárták a Széchenyi rakpartot, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca közt, a Nádor utcát, a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utcát, a Steindl Imre utca és a Garibaldi utca közt. Illetve ma este 7 órától egészen 23 óráig lezárják majd az Erzsébet hídat is, de az gyalogosan elérhető marad. Jó utat kívánok önöknek, és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne az ATV dala forgott, ez volt a Hold You. Remélem, hogy volt már lehetőségük megkóstolni az ország születésnapi tortáját. Ugye a Magyar Cukrászipar Testület minden évben meghirdette az ország tortája versenyt, és hát egészen az év eleje óta folyt a küzdelem, végül néhány nappal ezelőtt hirdették ki a verseny győztesét, a gyulai kézműves cukrászda alkotását, a bíbor fehéret választották az ország tortájának. Egyébként a torta az utolsó pillanatban kapta ezt a nevet, mert hogy korábban fehér mámorként szerepelt. A bíbor fehér nevű édesség az erdei gyümölcsök, a túró és a tejföl különleges összhangjával varázsol el bennünket. Az alapot egy vajban gazdag felvert piskóta adja, erre kerül a sejmes tejfölös mussz, amelyben rögös túró is van, a tortát erdei gyümölcs zselé réteg teszi teljessé, amelyhez édes ribizlibort is felhasználtak. Nagyon-nagyon finom lett. Egyébként a Magyar Cukrászipar Testület honlapján megtalálható egy térkép, ahol látszik, hogy mely cukrászdákban lehet megkóstolni az ország tortáját. Budapesten is környékén egyébként, hogyha minden igaz, 239 olyan cukrászda van, ahol megízlelhető az ország tortája. Ezt idén se hagyják ki. Ha ma nem tudták megkóstolni, akkor holnap, vagy szombaton, vagy vasárnap mindenképpen ízleljék meg. Itt a Sláger FM-en pedig a legnagyobb slágerekből hozunk önöknek ízelítőt. Még a hírek előtt a Nox dala zárja az órát. Jön a Szeretem.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
7: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
8: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
7: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
8: Most!
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
9: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok, Budapest, Hősök tere.
10: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
11: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
12: És bedobta!
13: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
12: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
13: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
12: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
14: Székre állok!
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
15: Mit szólnátok ahhoz, hogyha mondjuk olyan matricákat gyűjtenétek, amit egy albumba kell beragasztani, ilyen lutra album, nézd meg?
16: Jó. Nekem volt ilyenem csak focisban. És még mindig megvan, és gyűjtöm, csak most már másik foci albumom van.
15: Aha, az a cél, hogy ezeket teleragasszuk, ezáltal megismerjük, közelebb kerülünk a természethez. Szerinted miért jobb, vagy miért másabb, mint mondjuk videójátékot játszani?
17: El tudom cserélni más kártyák, amik még nincsenek meg.
15: Aha, egyébként ez milyen jó ötlet.
14: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Lázár János lemondott képviselői mandátumáról, Karácsony Gergely a klímaváltozásról beszélt ünnepi beszédében. Augusztus 28-án rendezik meg az állatkertek éjszakáját, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Lázár János a Fidesz ország

0: Vilmos okának pártja és személyes felelősségét az önkényt, amelyet szerint a Tisza kormány képvisel és a megújulást nevezte meg. Karácsony Gergely főpolgármester Magyarország és Budapest klímaváltozással szembeni ellenálló képességének megerősítéséről beszélt augusztus 20-i ünnepi köszöntőjében. Azt mondta, a hőség, az aszály és a szélsőséges időjárási események várhatóan az új normalitás részévé válnak, ami a mezőgazdaságot, a lakhatást, a közlekedést, az egészségügyet és a szociális helyzetet is érinti. Szerinte a zöld politika az egyetlen érvényes válasz a kihívásokra, Budapest pedig akkor maradhat élhető, ha erejét nem morzsolja fel a kormánnyal folytatott konfliktus. A főpolgármester szerint az új kormány által hazahozott uniós források jelentős része Magyarország ellenálló képességének erősítését szolgálhatja. 100 millió forintos bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az iváncsai akkumulátorgyárra, mert a gyárban 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették, közölte Nagy Ervin államtitkár. A hatóság szerint 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt levegőszennyezettségmérést, és a nikkel koncentrációja több dolgozónál meghaladta a határértéket. Nem biztosították a megfelelő védőeszközöket sem a Fejérvár megyében található gyárban, és 59 munkavállalónál fokozott nikkel expozíciót állapítottak meg, amelyet a munkáltató nem jelentett. Az Országos Mentőszolgálat idén is komplex mentési terv alapján hajtja végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását, közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel. Azt írták, a mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Dunapesti és Budai oldalának 56 gondosan kiválasztott pontjára települnek. A mentési pontok a mentők.hu/tűzijáték honlapon elérhető térképen és az életmentő applikációban találhatók meg. Mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, a fényvédelem és a tűző napkerülése 11 és 16 óra között. Az augusztus 20-i szabadtéri rendezvényeken különösen figyelni kell a kisgyermekekre, idősekre és krónikus betegekre. A katasztrófa védelem a vész alkalmazáson keresztül ad valós idejű tájékoztatást. Augusztus 28-án rendezik meg az Állatkertek éjszakája programsorozatot, amelyhez idén 13 intézmény csatlakozik országszerte. A rendezvény központi témája ezúttal az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek lesznek. Az este során a résztvevő állatkertek és vadasparkok látványos bemutatókkal, izgalmas előadásokkal és interaktív programokkal segítenek elválasztani a valóságot a mitoszoktól. A programhoz többek között a Fővárosi Állat és Növénykert, a Pákozdi Pagony, a Budakeszi Vadaspark és a Veresegyházi Medve Otthon is csatlakozik.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom a meteorológiai előrejelzést. Ugye a hidegfront adott nekünk pár nap pihenőt, viszont visszatért a kánikula, hát ezt érezzük most is, továbbra is 37 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Az esti órákra azonban esőt ígérnek a meteorológusok. Lehet, hogy ez csak futózápor lesz, de az is lehet, hogy felhőszakadást kapunk a nyakunkba, úgyhogy az esti programokra ne induljanak esernyő nélkül. A holnapunk is javarészt felhőség alatt telik majd, de nem lesz hideg, 25-26 fokkal indul a napunk, délutánra pedig 33-34 fokot ígérnek a meteorológusok is, megélénkül a szél napközben, viszont holnap már jelentősebb mennyiségű csapadék nem jön. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Baleset miatt zárták le a 22. kerületben az Ezüstgaras utcát a Szakiskola utcánál. Erre figyeljenek, illetve városon kívül a 3-as számú főúton 60 belterületén a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a félútpályát lezárták. A fővárosban nagyon sok felé vannak a belvárosban útlezárások az ünnepi programokhoz kapcsolódóan, és ezen felül is figyeljünk oda arra, hogy a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet itt közlekedni. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárás fogadja az autósokat, továbbá a Gyógyszergyári utcánál is mindkét irányban sávlezárás és sáverhúzás nehezíti a közlekedést, és félpályás az útzár a 23. kerületben a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál vízvezetékjavítás miatt. És szintén a vízvezetéket javítják a 22. kerületben a Kőérberki úton a Balatoni út közelében, úgyhogy itt és félpályás útlezárás nehezíti a haladást. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek

Folytatódik a sláger délután, én Kiskata vagyok, és érkezik már is Harry Styles American Girls című dala, előtte azonban Miley Cyrus End of the World című slágerével indítjuk az óránkat. Tudják a számunkat, hogyha van közlekedési infójuk, ideírjanak. Jó rádiózás!

0: Egy lendületes dal a Bon Jovitól, ez volt a You Give Love a Bad Name itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután augusztus 20-án az ünnepen, hát nézzük, hogyan ünnepelhetünk, hát például ellátogathatunk a Margit szigeten a Csillagsátorba, ami ugyan mára bezárta már a kapuit, de holnap is várja a látogatókat, érdeklődőket, interaktív foglalkozásokkal, közös zenéléssel és színházi élményekkel is. A Csillagsátor programjai délután 2-kor kezdődnek, majd itt lesz hangszerkészítő workshop a Béla műhelyjel, de ismerkedhetünk törzsi rítusokkal, illetve délután 5-től a Grund improvizációs színház előadását is megnézhetjük, érdemes mozgósítani az egész családot és elrángatni őket a Margit szigetre. Holnap itt este 6-ig tartanak majd a programok. Itt a Sláger FM-en pedig ma 6 órakor kezdődik a kívánságműsor, mint ahogy hétfőtől csütörtökig minden délután, és hát ezen az ünnepnap sem változtat, úgyhogy akár már most lehet írni, hogy milyen dalt szeretnének meghallgatni. 0630303958. Én pedig már forgatom is Bruno Mars dalát, az I Just Might-tal megyünk tovább.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

0: Az Alice DJ dala Better Off Alone forgott itt a Sláger FM-en. Négy DJ Csajszi, akik összeálltak egy bandává, hogy felpörgessék a hangulatot. Várom az információkat az utakról, 0630303098, és ahogy néhány perccel ezelőtt mondtam, akár a kívánságok is jöhetnek, én pedig már is összefoglalom, hogy egyrészt mit kell tudni a következő napok időjárásáról, másrészt, hogy alakul most a forgalom a városban. Utána pedig érkezik az a dal, ami nemrég Lady Gagának egy újabb fontos díjjelölést hozott. A Wednesday című sorozathoz készült Dead Dance című dal ugyanis Emmy jelölést kapott. A díjakat majd szeptember 14-én adják át, lehet, hogy a Dead Dance-el éppen Lady Gaga hoz majd el egy újabb aranyszobrocskát, ez a dal szól hát hamarosan. Előtte azonban megnézzük, hogy hogyan alakul a hétvége időjárása. Ma ugye egész nap megint csak nagyon meleg volt, még mindig 36 fok van odakint, viszont továbbra is azt mondják a meteorológusok, hogy esernyő nélkül nem érdemes elindulni az esti programokra, mert hogy este, éjjel eshet az eső, még az is lehet, hogy felhőszakadást kapunk a nyakunkba. Ugye ismerős a Szent István napi vihar kifejezés, ugye ez egy népi megfigyelésen alapul, augusztus 20-án, illetve az augusztus 20-a környéki napokon jellemző a nagy felhőszakadással és nagyon erős széllel érkező hidegfront, ami ha kitör, el is viszi a nyarat. Reméljük, hogy ez a ma estére ígért eső azért valamivel csendesebb lesz. Az előrejelzésekből én minden esetre erre következtetek, viszont a holnapunk szinte egész nap borongós idővel telik, 33-34 fok lesz a legmelegebb órákban, szombaton, vasárnap azonban már sok napsütésre számíthatunk, és 31-34 fok közötti maximum hőmérsékletre. Nézzük az utak híreit. A 3-as számú főúton 60 belterületén, a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a félútpályát lezárták, a fővárosban pedig baleset miatt lezárták a 22. kerületben az Ezüstgaras utcát a Szakiskola utcánál, emiatt a 88-as és a 113-as autóbusz is terelve közlekedik. Egyik irányban sem érintik a járatok a Szakiskola utca megállót, továbbá Kelenföld vasútállomás, illetve Diósd-Sashegyi út felé a Szilvafa utca megállót sem. Rendezvény miatt lezárták a Budafoki utat a Szent Gellért térnél, illetve szintén le van zárva a budai alsórakpart a Margit híd és a Rákóczi híd között, illetve a pesti alsórakpart teljes hosszában. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Lezárták a Széchenyi rakpartot, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca közt, és lezárásra számíthatunk a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában, a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Érdemes közösségi közlekedéssel megközelíteni a belvárost. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Szia, Dala, tüzelt föl bennünket. Ez volt a Gimme Love, és tűzes az időjárásunk is. Még mindig 37 fokot mutat a Sláger FM hőmérője is. Egyelőre nincsenek fölöttünk felhők. Az égen is vannak, de csak fátyol felhők, úgyhogy remélem ez este 9-ig így marad. Akkor kezdődik majd a Fejezetek a magyar nemzet 1000 éves történetéből című audiovizuális show, amely nem egymást követő technikai effektek sora lesz, hanem egyetlen dramaturgiai ívre épülő előadás. Fényfestéssel, drónok táncával és a természetesen a tűzijátékkal a budai oldalon keressenek maguknak helyet. Onnan lesz igazán látványos a show. Egyébként nem csak 9-től, de este 10-től is megnézhetjük tűzijáték és drónshow nélkül, 10:30 és hajnali 1 között pedig a fényfestés folyamatosan látható lesz a Parlamenten és a Lánchídon. Na hát ez az ünnepi program vár ránk. Ma este igazi álom, de hát igazi álom az is, amikor teljesül az ember kívánsága, úgyhogy írják meg, hogy mit szeretnének hallani, mert a következő órában dacára annak, hogy ünnep van, indul a kívánság műsor 06303030958, de előtte még jönnek a friss információk, na meg az Irie Maffia dala, ha volt egy álmom.
1: Volt egy

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Fergeteges Csikidán party és egy csipetnyi rock'n'roll. Szikora Robert és az Ergo Ad koncertet augusztus 29-én szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Ne maradjon le a nyár legnagyobb házi bulijáról. Igazi nyárzáró szabadtéren. Margit-szigeti-színház.hu.
7: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
8: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
7: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
8: Most!
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
11: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
12: Van megoldás!
11: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
12: www.hotelnautis.hu.
13: És bedobta!
14: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
13: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
14: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
13: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
0: Ez a Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Köszönetet mondott a vízügyeseknek a kormányfő. Radnai Márk szerint új víziót kell adni a Tisza-szigeteknek. Szeptemberben ismét a sport és a zenéjé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a Paksi atomerőmű működőképessége érdekében a Dunán végzett munkálataikért a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Tisza-szigetek országos találkozóján. A Honvédség segítségével elérték, hogy a vízmű két oldalán a szintkülönbség több mint 20 cm volt, és az előrejelzéssel szemben óráról órára nem apadt, hanem nőtt a vízszint. Azt szoktuk mondani, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára, de most centiről centire gyűztük le a nehézségeket, fogalmazott a miniszterelnök, a Tisza párt elnöke. Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik lemondták nyaralásukat, és pihenésük családjukkal

0: részéről, akik hiányolják a választások óta a feléjük irányuló kommunikációt a párt részéről. Az MTI kérdésére Radnai Márk azt mondta, az évszázad legnagyobb hibája lenne ezt a közösséget elveszíteni, ezért mindent meg fog tenni azért, hogy egyben maradjon és legyen víziója. Akár 18-szoros különbség is lehet a magyarországi 5 csillagos szállodák online foglalási folyamatainak digitális lábnyomai között. Derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem és a Carbon.Crane közös vizsgálatából. A kutatásban 43 magyarországi 5 csillagos szálloda 2026 áprilisában elérhető weboldalának digitális vendégútját elemezték. Ezek éves kibocsátása 2158 tonna szén-dioxid egyenértéket tett ki. A képek optimalizálásával ebből évente 393 tonna kibocsátás és közel 1699 megawatt-óra villamos energia felhasználás lenne megtakarítható, állapították meg. Szeptember 18-án és 19-én ismét a sporté és a zenéjé lesz a főszerep Kőbányán, ahol ingyenesen várja a látogatókat a Nagy Sportág Választó és Nagy Hangszer Választó. Magyarország egyik legnagyobb interaktív sportfesztiválján több mint 100 sportágat és 25 hangszert próbálhatnak ki a gyerekek és felnőttek, szakképzett edzők és zenei oktatók segítségével. A két nap során látványos sportági bemutatók, nyílt edzések, színpadi programok és zenei produkciók is várják az érdeklődőket, emellett olimpiai világ és Európa bajnok sportolókkal is találkozhatnak a látogatók. Vasárnapig Budapest legtöbb közterületi fizetős parkolási zónájában nem kell parkolási díjat fizetni. Csütörtök munkaszüneti nap, augusztus 21-e péntek pedig áthelyezett pihenőnap, amelyet augusztus 8-án dolgoztunk le. Ezt követi a szombat és a vasárnap, így az általános parkolási rendszerint csak augusztus 24-én hétfőn áll vissza a díjfizetés. Egyes külön szabályozású parkolóhelyeken ugyanakkor a hosszú hétvégén is fizetni kell. A belvárosban az ünnepi rendezvények miatt lezárásokra és megállási tilalmakra is számítani kell. Mától hatályosak a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezzel visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Újra szabályozzák a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is nézzük, hogy a következő napokban milyen időjárásra számíthatunk. Nos, ma estére ugyan esőt ígérnek a meteorológusok, és holnapra is borult eget jósolnak, viszont holnap sem lesz hideg, 33-34 fok lesz a legmelegebb órákban. Hétvégén azonban sokat süt majd a nap, úgyhogy nyugodtan lehet strandprogramot tervezni, viszont vigyázzanak a bőrükre, mert erős lesz az UV-sugárzás is. Ma estére ígérnek térségünkre a meteorológusok esőt, úgyhogy jó, ha van önöknél ernyő, vagy hát mivel nagy lesz, sőt már most nagy a tömeg a belváros, talán hasznosabb az esőkabát. Nézzük most, mi a helyzet az utakon. Továbbra is le van zárva a 22. kerületben az Ezüst Garas utca a szakiskolánál, mert itt korábban történt egy baleset, illetve rendezvény miatt lezárták a Budafoki utat a Szent Gellért térnél, ezért a 133 eljelzésű autóbusz terelve közlekedik, nem érinti egyik irányban sem a Szent Gellért tér műegyetem megállót, valamint Nagy Tétény felé kihagyja a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót is a rendezvény miatt. A 107-es autóbusz is terelve jár, nem érinti a Szent Gellért tér műegyetem megállót. Állót a keleti pályaudvar felé. Figyeljünk arra is, hogy az augusztus 20-ai rendezvény miatt a belvárosban nagyon sok útszakasz le van zárva, és a hidakat sem tudjuk úgy használni, mint eddig például, ha minden igaz, a Margit hídon este 7-ig csak a BKK járatokat és a gyalogosokat engedik át. Utána azonban már se gyalog, se busszal, villamossal nem lehet a Margit hídon közlekedni. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják, de ma este 7 és 11 óra között még gyalogosan sem lehet a hídra felmenni. Ma este 7 és 11 óra között lezárják az Erzsébet hídat is, amely gyalogosan elérhető marad, és a Szabadság hídat is lezárják majd.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a kívánságműsor, és benne Emma kérését teljesítem, aki az Úristen szeretné küldeni az anyukájának, oké? Akkor Emma anyukájának már is szól a Valmar és Szikora Rubi dala. Előtte azonban Avicii-től forgatom a Hey Brother-t, ezt pedig Zsolti kérte.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Michael Jackson dala, a Bad, tini korom egyik legkedvencebb slágere. 0630303095, ez pedig a Sláger FM SMS és telefonszáma, ide írják meg, hogy önöknek melyik dal a kedvence, mert ez a kívánság műsor, én pedig leforgatnám a kedvenceket, egészen este 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni. Az üzenetek előtt azonban hadd ajánljak önöknek egy programot. Ugye az ünnepi programok mindig nagyon zsúfoltak, azonban, hogyha valaki szeretne elmenekülni a tömeg elől, és mondjuk a természet lágy ölén töltene legalább néhány órát, hát annak jó szívvel ajánlom a kis háros szigeti tanúsvény bebarangolását. Mindössze néhány percre a nyüzsgő belvárosi forgataktól a kis háros sziget mellől indul egy 4 kilométer hosszú hatállomásos tanúsvény Budatétényen. Réteken, ártéri vidékeken vezet keresztül, miközben az információs táblákról mindent megtudhatunk, az itteni növény- és állatvilágról, valamint a fővárosi ártéri erdők titkait is felfedezhetjük. Sőt, a tanúsvény elvezet Budapest legnagyobb törzskerületű fekete nyárfái mellett is. És hogyha elég csöndesen lépkedünk és figyelünk nagyon a környezetre, még színjátszó lepkét is láthatunk. A tanúsvény egyébként azért is jelentett remek menedéket az embertömeg elől, mert hogy igencsak el van rejtve olyannyira, hogy megtalálni sem könnyű. A Nagytétényi kastély mögötti Dunarétről indul, és érdemes bebarangolni. Na és érdemes kérni a kedvenceket is, nézzük, hogy kinek a kívánságát teljesítem. Andi azt írja, hogy Ildinek szeretnék küldeni a Vomekam Vomek Teardrops című dalát, és üzeni neki, hogy nagyon boldog születésnapot. Micsoda szerencsés ember az, akinek éppen augusztus 20-án van a születésnapja. Jön neki ma este egy nagy tűzi játék, oké, már is érkezik a dal. És itt van Niki üzenete is. Szia Kata, akár csak te, én is dolgozom ma. Küldenék valamennyi sorstársunknak egy Queen számot, mindegy melyiket. Hát Niki, hogyha rám bízod a választást, akkor én a Living on My Own-ra gondoltam. Remélem tetszeni fog, már is ez forog.

0: Teddy Swims melankolikus újdonsága Break Up in Reverse forgat itt a Sláger FM-en. A dalban egyébként a párjával való szakítást igyekezett a zenész feldolgozni. Itt a Sláger FM-en pedig tart a kívánságműsor. Valaki már is vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Szép jó napot kívánok. Erika vagyok, és szeretnék a legjobb barátnőmnek, Lasszáti Enikőnek egy vidám számot küldeni, mert hogy a születésnapja van.
0: Ó, hát Isten éltesse!
1: Köszönöm szépen!
0: Micsoda mázlista, augusztus 20-án van a szülinapja.
1: Igen, 48 éves, és imádom, és szeretem, és köszönöm neki, hogy a barátnőm, és hogy mindenben velem van, és köszönöm neki, hogy mindenben mellettem áll, és hogy imádom, és szeretem. Okay. Úgy hívják őt, hogy Enikő.
0: Enikő, hát Isten éltesse Enikőt, a legjobb barátot.
1: Köszönöm szépen.
0: Keresünk neki egy jó kis vidám dalt.
1: Nagyon szépen köszönöm. Minden jót.
0: Minden jót. No, hát akkor legyen ez a jó kedvű dal Nicky Orr és Daisy közöse. A Sunroof azonnal érkezik, előtte pedig Szilvi kérését teljesítem, aki azt írja, hogy Meringer késő már című dalát szeretnék küldeni a párjának, Zolinak. Okay, akkor Zolinak szól a dal.

0: Itt a Sláger FM-en nézzük a meteorológiai előrejelzést. Győrben már esik az eső információink szerint. Remélem, hogy 9-ig nem érnek ide az eső felhők, bár ígérnek szemerkélő esőt a meteorológusok, de most már inkább csak az éjszakai hajnali órákra. Holnap szinte egész nap borongós lesz az időnk, bár délután kapunk egy kis napsütést is. 33-34 fok körül alakul majd a hőmérséklet csúcsértéke. Szombaton, vasárnap pedig alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, bár szombaton érkezik egy hidegfront, ami miatt megélénkül majd a légmozgás, és visszaesik a nappali felmelegedés is, akkor csak 27-28 fok lehet, vasárnap azonban ismét 33-34 fok lesz. Lássuk az utak híreit, hogy a baleset miatt továbbra is le van zárva a 22. kerületben az Ezüst Garas utca a Szakiskola utcánál. Itt a 88-as és a 113-as autóbusz sem tud közlekedni, azok is terelve járnak, illetve az augusztus 20-ai rendezvény miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között, illetve a pesti alsó rakpartot, ha minden igaz, teljes hosszában. A Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellér tér között zárták le, a Margit hídon pedig, ha minden igaz, még este 7-ig a BKK járatokat és a gyalogosokat átengedik, de utána már busszal, villamossal és gyalog sem mehetünk fel a Margit hídra. Lezárták péntek hajnalig a Széchenyi rakpartot, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között, de a Nádor utca és a Szabadság tér között is lezárásra kell készülni. Szintén lezárásra számíthatunk a Szentháromság utcában és a Tárnok utcában, valamint lezárják hamarosan az Erzsébet hídat, ami csak gyalogosan marad elérhető, és a Szabadság hídat is, és arra is figyeljünk, hogy szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma este 8-ig a Szent István Bazilika környékén is. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

0: A Backstreet Boys-tól szólt az Everybody itt a Sláger FM-en, ez pedig a kívánság műsor 0630303095, ez az SMS és telefonszámunk, ide lehet küldeni az üzeneteket, kéréseket, kívánságokat, én pedig igyekszem minden kérést teljesíteni, és hát persze segíteni egy-két ünnepi program ajánlattal, mert ugye 9 órakor kezdődő tízi játékkal még nem ér véget az augusztus 20-ai programok sorozata. Például a Magyar Ézek utcája is vár bennünket, egészen szombat estig a Várkert bazárban a magyar gasztronómia legjavát kóstolhatjuk végig a Magyar Ézek utcáján. A hagyományos magyar ízek, a kézműves finomságok, a termelői különlegességek mellett természetesen koncertek és családi programok is várnak itt bennünket. Ma egyébként az esti hangulatról itt is DJ gondoskodik majd, de még akár ingyenes vércukormérésen és vesetanácsadáson is részt vehetünk egészen szombat estig, és hát megízlelhetjük az ország tortáját, illetve az ország cukormentes tortáját, sőt a Szent István napi kenyeret is. No, de itt a Sláger FM-en már is repülünk tovább a kérésekkel, valaki vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Szia, drága Jenki vagyok, 17. kerületből állandó hallgatótok. Szép napot kívánok nektek, boldog tűzi játékozást. Bele tudjátok, csak egy mondatot, hogy boldog névnapot Erikának.
0: Erikának nagyon boldog névnapot.
1: Erikának az én drága barátnőm, a Flavőrszet nagyon szereti, ha bele tudjátok varázsolni az órába. Csak annyi, hogy boldog névnapot Enikő Erikának.
0: Oké, de azt tudod, hogy István nap van?
1: István nap, igen, apukámat úgy hívták, igen, Istvánnak hívták, de ugye decemberbe tartotta a névnapot. Édesanyám meg Ilona, most volt Ilona névnap is. Hogyha esetleg bele tudjátok sugasztani ezt a Flavőrt, Máli Szárus, akkor megköszönném.
0: Akkor szól a dal már is anyukádnak, meg Erika barátnődnek.
1: Oké, nagyon szépen köszönöm, puszillak, sziasztok,
0: szia, szia.
1: Délután, hello, hello.
0: Érkezik hát már is Miley Cyrus-tól a Flowers, előtte azonban Tóth Abigail, Sugar Daddy című dalát forgatom, ezt a dalt pedig Dia szeretné küldeni barátnőjének Lucának és üzeni, hogy ne feledje a szombati strandot. A szombaton egészen jó strandidő lesz, úgyhogy jó programot választottak a lányok.

Joe Cocker, Dolla Soul, ez volt a You Can Leave Your Head On, itt a Sláger FM-en, és ez még a kívánság műsor, egészen este 8-ig tudom teljesíteni a kéréseket. 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Lacitól érkezett egy üzenet: Hello, Sláger FM, szerelmemnek, Biankának szeretnék egy dalt küldeni, Rácz Gergőtől és Orsovai Renétől a Mostantól című számot. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és köszönöm, hogy minden hibámmal együtt elfogad. Hát ez egy nagyon szép vallomás Lacitól. Hát akkor Rácz Gergő és Orsovai Reni dala zárja az óránkat, forog már is a Mostantól, aztán jönnek a friss információk, és utána teljesülnek még egy órán át az önök kérései, jöhetnek akár SMS-ben, akár telefonon, de tudják, mobil applikációnkon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni. Biztos.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Holtestet találtak az M5-ös autópályán, mindkét irányban lezárták a belső sávot, megnyílt az Országháza nagy közönség előtt, megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Az M5-ös autópálya 122-es kilométerénél holttestet találhattak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Egyelőre csak találgatni lehet, hogyan került oda, de állítólag szerda este óta forgalmi sávok között lehet. A rendőrség arról tájékoztatta az Indexet, hogy a jelenlegi adatok szerint augusztus 19-én 21 óra 15 perc körül az M5-ös autópályán egy személyautó elütött egy a pályatesten keresztben áthaladni szándékozó gyalogost, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A Kiskunfélegyházi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt csütörtökön az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát, pénteken és szombaton is 10 és 16 óra között. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés jelent meg a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi történt.

0: csütörtök délután az előzetes adatok szerint Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungarometer a Facebook oldalán. Azt írták, a nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt. Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 0,1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, írták. Augusztus 27-én folytatódik a Határátlépések című programsorozat a Petőfi Irodalmi Múzeumban, amely arra tesz kísérletet, hogy megmutassa, hogyan képesek a különböző műfajok egymásra reagálva egy mélyebb élményi összeolvadni, új dimenziókat nyitva a szövegek értelmezésében. Az esten ismert színművészek, kortárs írók és költők műfordításait olvassák fel, miközben Cutor Zoltán egyedi magyar nyelvű feldolgozásai is megszólalnak. Az esemény fókuszában ezúttal két örök téma, a város és a szerelem áll. 1000 gyümölcsfát oszt ki ingyenesen a fővárosi önkormányzat a gyümölcsöző kertváros pályázat keretében, írja az ittlakunk.hu. A nyertesek egy vagy két fát kaphatnak, amelyet saját tulajdonú ingatlanon kell elültetniük és gondozniuk. Alma, körte, őszi barack, sárga barack, cseresznye, szilva és birsfák közül lehet választani. A pályázatra Budapest valamennyi kerületéből várják a jelentkezőket, túljelentkezés esetén azonban a külsőbb kertvárosias területek előnyt élveznek. A jelentkezési határ idő szeptember 10-e, de a felület nagy érdeklődés esetén korábban is lezárhat. A fákat várhatóan október végén vagy november elején osztják ki.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Nos, pénteken a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Máshol gyakran zavarhatják fátyol, illetve gomoly felhők a napot, és ezeken a területeken elszórtan akár záporzivatar is kialakulhat, így többek közt nálunk is. Korra reggel 25-26 fokra számíthatunk, délutára pedig 33-34 fokot ígérnek a meteorológusok. Szombaton, vasárnap pedig sok lesz a napsütés, de akkor is érkeznek majd felhők. Számottevő csapadék pedig akkor már nem várható. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Ugye országszerte ünnepik a mai napon az augusztus 20-ai államalapító Szent István napot, így több településen is forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra kell számítani. Szigetszentmiklóson például a Szent Erzsébet teret zárták le egészen éjfélig, kerülni a helyi önkormányzati utakon lehet. Monoron lezárták a Kossuth-Lajos utcát, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között egészen holnap estig, és Budapesten is jelentős lezárások vannak, úgyhogy érdemes inkább közösségi közlekedéssel útra kelni. Ráadásul baleset miatt a 22. kerületben az Ezüst Garas utca továbbra is nem van zárva a szakiskolánál. Itt ráadásul a 88-as és a 113-as autóbusz sem tud közlekedni, az is kerülni kényszerül. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, úgyhogy a továbbiakban itt csak a belső sávban lehet közlekedni. Lezárták a fél útpályát a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál vízvezeték javítás miatt, a Kőérberki úton pedig a Balatoni út közelében szintén vízvezeték javítás miatt félpályás a korlátozás. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a kívánság műsor. Sziasztok, Andi vagyok, Petrának gratulálok az újabb győzelemhez, és küldöm neki Ava Max Salt című dalát. Oké, már is érkezik, előtte azonban Blanka kérésére Gwen Stefani Somebody Else című dalával indítjuk az órát.

Celine Dionra szólt, ez volt a Dance the Way It Is itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, várom az üzeneteket, vagy akár a telefonhívásokat, 0630303095-8, ide írjanak, hogy ezt a számot csörgessék meg, de tudják, tudnak nekünk üzenetet küldeni, akár mobil applikációnkon keresztül is. Én pedig egy jó kis lazítós programot szeretnék önöknek ajánlani, hiszen madárgyűrűző akció van a Naplástónál, a Gátőrháznál, egészen augusztus 26-áig tart ez a programsorozat, amelyet a Magyar Madártani Egyesület budapesti helyi csoportja szervez. Az érdeklődőket folyamatosan várják, a madárgyűrűzés minden nap reggel 7-től délelőtt 10 óráig tart, illetve délután 19 órától egészen naplementéig, és hát nem csak a madárgyűrűzéssel ismerkedhetünk meg, hanem rovarász programmal is várnak ide bennünket, sőt mától vasárnapig a délutáni program vízirovarászással és éjjeli lepkészéssel is kiegészül, úgyhogy érdemes a Naplástó felé venni az irányt a következő napokban, a Gátőrháznál vár tehát bennünket a Magyar Madártani Egyesület. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük az üzeneteket. Szia Kata, Viki vagyok, és szeretném meghallgatni Wolf Kati Erre táncolj című dalát. Köszi, ha lejátszod, Viki, igazán nincs mit, azonnal érkezik a dal. Tibi pedig azt írja, sziasztok, üzenem a csapatomnak, hogy sajnálom, hogy múlt hétvégén nem tudtunk találkozni, küldöm nekik Michael Sambell a Maniac című dalát, engesztelésül, nagyon jó a dalválasztás, már is forgatom.

legnagyobb sztárok. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Budapesten 95.8. Veszprémben a 103.1.

Wolfka Tidala szólt, ez volt az Erre táncolj itt a Sláger FM-en, és hogy mire táncolunk, az önökön múlik, hiszen ez a kívánság műsor. 0630303958-as SMS számunkra írt nekünk Sandy, aki Justin Wellington Aiko Aiko című dalát szeretné meghallgatni, úgy, de régen hallottam, pedig nagyon szeretem ezt a dalt, úgyhogy már is forgatom. Előtte viszont egy újdonság szól, Ella Langley dalát Hajné választotta, úgyhogy már is a Choosing Texas-t indítom.

0: Meteorológiai előrejelzéssel megyünk tovább. Továbbra is izgatottan kémleljük az eget, hogy vajon jönnek-e esőfelhők. Hát nagyon úgy nézem, hogy azok az esőfelhők, amik felénk tartanak, észak felé kerülnek, és nem érintik az országot. Ez nagyon jó hír azoknak, akik az esti éjszakai szabadtéri programokon vesznek részt. Nézzük holnap, mire számíthatunk. Pénteken a délelőtti órákban fátyol és komoly felhők lesznek fölöttünk, délután azonban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, 33-34 fok lehet, de az ország déli felén akár 38-39 fokot is mutathatnak a hőmérők. Szombaton pedig egy újabb hidegfrontnak köszönhetően megint csak visszaesik a hőmérséklet, de maradnak a 30 fok fölötti maximumok, viszont a hajnalok a hosszú hétvége után már egyre hűvösebbek lesznek. Többfelé útlezárás nehezíti a közlekedők dolgát. A budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között zárták le, a pesti alsó rakpartot pedig, hát tulajdonképpen végig, de le van zárva a Műegyetem sétány, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, valamint holnap évfélig a Kóskároly sétány is. Lezárták a Margit hidat, a Lánc hidat, este 11-ig az Erzsébet hídra is csak gyalogosan lehet felmenni, és a Szabadság híd is le van zárva. Emellett szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma este 8-ig a Szent István bazilika környékén, a Szent István téren, a Herceg Prímás utcában és a Sas utcában, az Arany János utca és a József Attila utca között, és ugyancsak szakaszos időszakos lezárás fogadja az autósokat este 9-ig az Rényi utca, október 6-a utca, József Attila utca, Széchenyi István tér, Akadémia utca, Arany János utca, Sas utca útvonalon. Monoron lezárták a Kossuth Lajos utcát, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István kereszteződése között, Sziget-Szent Miklóson pedig a Szent Erzsébet teret. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt Melanie C-dal az I Turn to You itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, de már nem sokáig, hiszen este 8-ig tudom csak a kéréseket teljesíteni. Gyorsan írják hát meg, hogy mi az a dal, ami feldobná a napjukat. Én pedig mondom, hogy mivel dobhatjuk fel a hétvégénket. Ugye tart a hosszú hétvége, az ünnepet pedig nagyon-nagyon sok program kíséri és teszi feledhetetlenné. És hát akár ki is mozdulhatunk egy kicsit Budapestről, hiszen Székesfehérvár hagyományos fesztiválja, a Székesfehérvári királyi napok program sorozata is vár bennünket egészen vasárnapig. Itt hamarosan este 8-kor kezdődik majd Kodály Zoltán Hári János című művének koncertszerű előadása, holnap pedig részt vehetünk királyaink koronázási szertartásán a Nemzeti Emlékhelynél, a Szent István Király Múzeum díszudvarán a Fivérek című előadás nyilvános főpróbáját nézhetjük meg, de lesz este TNT koncert is. Szombaton este fellép majd a Grund, a Víg Színházi Fiúzenekar és Dés László, vasárnap pedig a Városház téren a Lovagok napja és a 4. Szent István torna vár ránk, úgyhogy ezért érdemes átruccanni Székesfehérvárra. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük az üzeneteket. Adrien Árpinak szeretnék küldeni a foci VB himnuszát, DNA More Than a Game című dalt. Ugye Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és Eija az előadója a dalnak. Azonnal forgatom. Tündi pedig azt írja, kedves Katami, most indulunk helyet keresni a tűzi játékra. Remélem még nem vagyunk elkésve az útra, kérném a Valhalla valamelyik számát. Legyen ez a késő már, nem mintha céloznék arra, hogy ilyenkor késő már jó helyet találni. Nem lehetetlen a küldetés, de már is szól nektek a dal.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan az idei futball VB himnusza egyik himnusza szólt. Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, David Guetta és Aya készített egy globális összefogásban a globális világversenyhez. No de lassan véget ér az ünnepi kívánságműsor, már csak egy üzenet van itt előttem, amit teljesíteni szeretnék. Márti azt írja: sziasztok, örülök ugyan, hogy a ma esti programokat nem mossa el az eső, pedig egy felhőszakadás valamennyiünknek jót tenne, úgyhogy kérem a Margaret Island eső című számát. Nagyon szeretem ezt a dalt. Ezzel búcsúzik hát a kívánságműsor, aztán jönnek a friss infók.

0: Sláger FM 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: És bedobta.
3: 180. Ez kihagyhatatlan élmény.
2: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
3: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény.
5: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
6: Van megoldás.
5: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
6: www.hotelnautis.hu.
7: Jött egy üzenet, meghallgatom.
8: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
12: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
13: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
13: Velem, Mautner Zsófival.
14: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
14: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
15: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: A nemzeti ünnepen is folytatódik a munka Paksnál. 2 év után újra megnyitott a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Szabadidőparkokat ellenőrzött a hatóság. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnepen sem, mondta a honvédelmi miniszter a helyszínen. Az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról csütörtökön a Facebook oldalán. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy csak a balparton eddig körülbelül 4000 tonnányi 2500 köbméter követ építettek be, ennek a többszörösét a jobb parton. Beszámolt arról, hogy a magyar honvédség szinte minden képessége megjelenik Paksnál. Helikopterek, műszakiak, búvárok, különleges erők, katonai rendészek, de mindez nem működik megfelelő logisztika nélkül. Hozzátette, a vízügy azt kérte, hogy maradjon hajózható a Duna, ezért a hajóutat biztosítják addig, ameddig ez lehetséges. 2 év után egy korábbi tűzeset miatti kényszerű zárvatartás után újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A fürdőt előzönlötték a vendégek, kora délután már belépni sem lehetett, új vendégeket csak távozó vendégek után tudtak beengedni. Az Európában is ritka természetes barlangjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek. A megújult komplexumban a természetes barlangi terek mellett 2 melegvizes termálmedence, külön szaunavilág, különleges ívelt úszó medence, több gyermekmedence és pancsoló, valamint az ikonikus kagyló medence várja a fürdőzőket. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben talált hibát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az idei év első féléves ellenőrzései során. A 470 megvizsgált helyszínen összesen 2384 berendezést ellenőriztek, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat. Az ellenőrzések vidámparkokra, kalandparkokra, akvaparkokra, kondiparkokra és gyermektáborokra, valamint idén először vasalt utakra is kiterjedtek. A hatóság a fogyasztók biztonságának megóvása érdekében az őszi szünetig folytatja

0: található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellért utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem tagadta, hogy a kerékpárt lopta, csak annyit mondott a rendőröknek, ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult büntetőeljárás. A 3-as metró 2 megállós meghosszabbításához összesen 24 ingatlant, 14 helyrajzi számon nyilvántartott területet kell megszerezni a fővárosi önkormányzatnak, írja a HVG a Népszava alapján. Az érintett ingatlanok az Árpád út, Szilágyi utca környékén találhatók, köztük szociális bérlakás, családi ház és üzlet is van. A budapesti fővárosi vagyonkezelő központnak minél hamarabb el kell indítania a kisajátítási folyamatot. A kormány a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az IKOP plusz uniós forrásaiból tervezi megvalósítani a metró hosszabbítást, a pénzek elszámolhatósági határideje azonban 2029 vagy 2030 végén lejár. A tervezett beruházással a 3-as metró még nem éri el Káposztásmegyert. Az eredeti elképzelés szerint ehhez további 3 állomásra lenne szükség, erre azonban a Népszava szerint még évtizedekig kevés az esély.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Slágerek

Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, ez a Sláger FM, és benne Karamell dalaszolt, ez volt a zenéten túl. Ez a nap pedig a hosszú hétvége első napja, és hát még rengeteg élmény vár bennünket, hiszen előttünk a péntek, a szombat, a vasárnap, amikor még kipihenhetjük magunkat. Már ha valakinek van kedve pihenni, amikor ilyen fergeteges és fantasztikus programok várnak bennünket országszerte. Veszprémben például szintén különleges programokkal várják egész hétvégén a látogatókat az államalapítás ünnepének apropóján. Holnap például este 7 órától a müncheni Bach kamarakórus és a veszprémi Orlandó énekegyüttes ad majd közös hangversenyt a Szent Mihály főszékes egyházban. Emellett egész hétvégén lesznek klasszikus vársétek, sőt, augusztus 22-én, vagyis szombaton este 6 órától az úgynevezett Szent István túrán is részt vehetnek az érdeklődők a program keretében Szent István királyhoz és Boldog Gizella királynéhoz, valamint a magyar kereszténység kezdeteihez szorosan kapcsolódó történeteket és helyszíneket ismerhetnek majd meg a látogatók, de egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a veszprémi Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeit lehet meghallgatni. Úgyhogy irány Veszprém, itt a Sláger FM-en pedig már is a Krisztál dalával megyünk tovább. Lajtai Kati, Kassa Tibi és Kassa Gabi énekel, jön a Jég a tűzben.

Ez volt a Halott pénz, és az Annyi mindent nem szerettem még itt a Sláger FM-en. Hamarosan kezdődik majd a tűzi játék, és hát vele együtt a fényvarázslat. A budai oldalon még mindig érdemes helyet keresni, hogy jól lássunk mindent, bár egyre nehezebb jó helyet találni, hiszen egyre tömöttebbek a legjobb kilátás nyújtó helyek. Én ilyenkor azt szoktam mantrázni, hogy sok jó ember kis helyen is elfér, sok jó ember kis helyen is elfér. No hajrá, le ne maradjanak erről a szépségről. Én pedig már is mondom, hogy a következő napokon milyen időjárásra számíthatunk. Hát ugye riogattak bennünket korábban a meteorológusok azzal, hogy este érkezik majd eső, hát szerencsére úgy néz ki, hogy a csapadékot hozó felhők csak Győrig jöttek, onnan észak felé fordultak és elkerülik a fővárost, viszont a következő egy-két napban még lehet számítani futózáporok, zivatarok érkezésére, és holnap a délelőttünk főként felhős időben telik, délután viszont kapunk egy kis napsütést, a reggeli 25-26 fokot pedig délután 33-34 fok követi majd, aztán szombaton jön egy újabb hidegfront, ami miatt aznap csak kellemes 27-28 fok lesz, de vasárnap megint hőség, 33-34 fok vár bennünket, és akkor már szinte teljesen zavartalan lesz a napsütés. Hát ezek a kilátásaink a hosszú hétvégére. Itt a Sláger FM-en pedig már is jön egy dal azoknak, akik a belváros forgataga helyett inkább odahazalógatják a lábukat, a V-motoroktól szól, a Fekszem az ágyon.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Freddy naplója, és hát egyre nagyobb a tumultus a Dunaparton, nem is csoda, hiszen nagyon szép látványosság vár itt bennünket. Hamarosan, a tervek szerint 9 órától egy audiovizuális show-t nézhetünk meg, amely a Fejezetek a magyar nemzet 1000 éves történetéből címet viseli. Az előadás magyar festészeti, építészeti és ornamentikai motivumokra támaszkodik. A nézők többek között a fesztikörkép, koronázási palást, valamint a középkori pecsétek és medalionok képeivel találkozhatnak, de Benczúr Gyula a Székely Bertalan festményei által inspirált jeleneteket is láthatunk majd kivetítve. A vetítés a Parlamentre, a Lánchídra és a Pesti Rakpart több épületére is kiterjed, a Duna felett pedig az eddigieknél jóval több, mint egy 2000 drón rajzol majd ki abstrakciókat és idéz fel történelmi pillanatokat. A fényfestések miatt ugye a budai oldalról lesz látványosabb ez a produkció, viszont akik nem jutnak el a helyszínre, vagy éppen tűzijátékmentes show-t szeretnének nézni az este folyamán, azoknak jó hír, hogy kétszer is megismétlik majd a fényshow-t tűzijátékok és drónok nélkül. Az első ismétlés majd 10 órakor kezdődik, 10:30-tól pedig hajnali egyig a fényfestés folyamatosan látható lesz a Parlamenten és a Lánchídon. Fantasztikus lesz. Mindez tehát alig 24 perc múlva, 9 órakor kezdődik majd. Itt a Sláger FM-en pedig addig is szólnak a legnagyobb slágerek. A vétekkel megyünk tovább. Jön a Nem szabad sérni.

0: címác. Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkopott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám, de nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz. Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen. Vagy inkább nerc. Nyuszi, nyuszi, most meg hová mész?
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Vénusz dala, a régi nyár, és már csak pár perc és kezdődik a fénysó a Duna fölött, úgyhogy remélem mindenki talált helyet magának, vagy esetleg otthon a monitorok vagy képernyő előtt próbálja meg követni a látványos fényjátékot. Én pedig igyekszem önöket szóval tartani egészen este 10 óráig, és hát mindenképpen szót kell ejtenünk a Szent István napi kenyérversenyről is, mert hogy a Várkert bazárban és a Várkert rakparton az idei Szent István napi kenyeret is megkóstolhatjuk végre. Ugye a Magyar Pék Szövetség idén már 15. alkalommal hirdette meg a Szent István napi kenyérversenyt a sütőipari vállalkozók részére. Idén 26 pékség 80 kenyérrel nevezett a versenyre. A győztes a pilisi pityókás kenyér lett. A Pilis hagyományait és a magyar kenyérkultúra értékeit egyesíti a győztes kenyér. A burgonyával és hagyományos kovásszal készült kenyér különlegessége a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. A burgonya természetes nedvesség tartalma pedig szaftos belsőt eredményez. A pityókás név pedig természetesen a burgonyára utal, hiszen a krumpli egyik népi elnevezése a pityóka. Szóval ezt is megkóstolhatjuk a Magyar Ízek utcáján. Itt a Sláger FM-en pedig a tűzijátékkal és fénysóval egy időben hallgatjuk majd meg a friss információkat 9 órakor. Most azonban a United dala szól, a nincs ősz, nincs tél.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Köszönetet mondott a vízügyeseknek a kormányfő. Radnai Márk szerint új víziót kell adni a Tisza-szigeteknek. Szeptemberben ismét a sporté és a zenéjé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működőképessége érdekében a Dunán végzett munkálataikért a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Tisza-szigetek országos találkozóján. A honvédség segítségével elérték, hogy a vízmű két oldalán a szintkülönbség több mint 20 cm volt, és az előrejelzéssel szemben óráról órára nem apadt, hanem nőtt a vízszint. Azt szoktuk mondani, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára, de most centiről centire gyűztük le a nehézségeket, fogalmazott a miniszterelnök. A Tisza párt elnöke. Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik lemondták nyaralásukat, és pihenésük, családjukkal töltött idejük helyett részt vettek a munkában. Új víziót kell adni a Tisza-szigeteknek, találni kell egy olyan struktúrát, amelyben ezek a közösségek megőrizhetik szabadságukat, ugyanakkor a demokrácia jegyében be tudnak kapcsolódni bizonyos ügyekbe, mondta Radnai Márk, a Tisza országgyűlési képviselője, alelnöke újságíróknak csütörtökön Budapesten, a Tisza-szigetek országos találkozójának helyszínén a Margit-szigeten. Radnai Márk kérdésre válaszolva megerősítette, hogy valóban vannak kritikus hangok a Tisza-sziget tagok részéről, akik hiányolják a választások óta feléjük irányuló kommunikációt a párt részéről. Az MTI kérdésére Radnai Márk azt mondta, az évszázad legnagyobb hibája lenne ezt a közösséget elveszíteni, ezért mindent meg fog tenni azért, hogy egyben maradjon és legyen víziója. Akár 18-szoros különbség is lehet a magyarországi ötcsillagos szállodák online foglalási folyamatainak digitális lábnyomai között. Derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem és a Carbon.Crain közös vizsgálatából. A kutatásban 43 magyarországi ötcsillagos szálloda 2026 áprilisában elérhető weboldalának digitális vendégútját elemezték. Ezek éves kibocsátása 2158 tonna szén-dioxid egyenértéket tett ki. A képek optimalizálásával ebből évente 393 tonna kibocsátás és közel 1699 megawatt óra villamos energia felhasználás lenne megtakarítható, állapították meg. Szeptember 18-án és 19-én ismét a sporté és a zenéjé lesz a főszerep Kőbányán, ahol ingyenesen várja a látogatókat a nagy sportág választó és nagy hangszer választó. Magyarország egyik legnagyobb interaktív sportfesztiválján több mint 100 sportágat és 25 hangszert próbálhatnak ki a gyerekek és felnőttek, szakképzett edzők és zenei oktatók segítségével. A két nap során látva

0: Augusztus 24-én hétfőn áll vissza a díjfizetés. Egyes külön szabályozású parkolóhelyeken ugyanakkor a hosszú hétvégén is fizetni kell. A belvárosban az ünnepi rendezvények miatt lezárásokra és megállási tilalmakra is számítani kell. Mától hatályosak a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezzel visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Újra szabályozzák a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Nox dala, ha forog világ, és amíg a legtöbben az ünnepi fénysóban gyönyörködnek, addig én igyekszem szóval tartani önöket. Kiskata vagyok, és önök a slágerestét hallgatják, és mondom azt is, hogy miért érdemes 10 után is velünk tartani, hiszen ünnep ide vagy oda, természetesen ma is jelentkezik majd a slágerkult Esmiller András műsora 10 óra után, akihez Kubik Csenny dobos énekes és Urbán Gyuri gitáros énekes érkezik, a Stone Sober két tagja, akikkel az idei turnéjukról és a terveikről beszélget majd Andris. Picit belefülelünk a beszélgetésükbe.
1: Hát na, hogy remekül vagytok, hiszen alkottok folyamatosan, turnéztok folyamatosan, rengeteget léptek fel, itt a vételkörzetben is természetesen. Már rengeteg buli volt június óta, és még lesz is egészen októberig, a Stone Sober zenekar összes közösségi felületén gondolom megtalálják ugye az időpontokat, úgy, hogy mellette jöttök-mentek a nagyvilágban. És ez mindig is jellemző volt rátok. Miért fontos nektek annyira, hogy innen Budapestről a kilépjetek egy picit a határokon túlra is?
2: Szeretünk világot látni.
1: Na de közben maradtok
2: is. Ezzel a zenével világot látni, és közben szeretünk maradni is, úgyhogy ez egy ilyen kettős ügy a mi esetünkben.
1: Meg dalokat is szerettek írni.
2: Így igaz, tehát ez a legjobb kombináció. Alkotunk, utazunk,
1: na de ilyenkor játszunk. Milyen a lelki állapototok, amikor útközben vagytok, persze mindig útközben vagyunk, de most jött ki az új dal.
2: Így igaz. Frissen jelent meg ez az Insane Hex című új szerzeményünk. A lelki állapotunk pedig remek, nagyon összeszedettnek kell lenni, hogy ennyi mesdjén helytálljon az ember, és tudjon figyelni, és meg tudja élni ezeket a pillanatokat, de azt hiszem, hogy jelenleg
1: sikerül
2: és szépen lavírozunk.
1: Na, de nem véletlenül kérdeztem a lelki állapotot, mind a kettőtöktől, egyébként Csenny és Gyuri tőled is, hogy amikor, hát ezért gondolom az alkotó olyan, hogy formálja folyamatosan az alkotását. Meg ez picit olyan, mint egy gyerek, hogy el kell engedni, nem?
3: Igen, amikor igen, igen, szokták is mondani,
1: elkészült.
3: Hogy egy dalt nem elkészíteni lehet, hanem abba hagyni. Mind a utómunkát, mind a dalírást. Hát mi szerintem időben abba szoktuk hagyni, és azt abban a formájában konzerváljuk, utána pedig fókuszálunk a következő új kiadványokra és dalokra.
1: Hát, oké, de ennek a lélektanáról mesélj, meg meséljetek. Tehát, hogy ezt elengedni milyen? Kitenni a nagy közönség elé?
3: Nagyon izgatottak szoktunk lenni, hogy ezt így, ahogy mondod, hogy kitegyük a nagy közönség elé, kiadjuk, hogy ki mit szól hozzá, beváltják-e azokat a hozzájuk fűzött dolgokat, amiket elképzelünk a dalírás kezdetén, hogy ugyan milyen kis utat szánunk bizonyos daloknak, klippeknek, és én teljesen elégedett vagyok eddig az eddig kiadott dolgok által.
1: Meg a visszajelzésekkel is egyébként?
3: Igen.
2: Én is csatlakoznék ehhez. Én mindig ilyen pici időkapszulákként tekintek ezekre a dalokra, hogy ott akkor az aktuális állapotot, az aktuális hatásokat, hangszerelés szépen hát becsomagoljuk, és akkor hát az örökre úgy marad. Aztán persze koncerten játszunk kicsit másképp, kicsit gyorsabban, kicsit lassabban, kicsit így vagy úgy, de az ott már egy ilyen szép út, és akkor úgy marad a dal.
1: Hát képzeljétek el, most azért merek ilyen történeteket itt elmesélni, mert benneteket, ugye azt mindig mondom, hogy Révész Sándor mutatott be nekem. Nagyon lelkesedik az egyik legnagyobb rajongótok szerintem, meg lelkes szimpatizánsotok, amióta meglátott benneteket egy tévéműsorban, és pont ezekről a rutinos motorosokról szeretnék egy történetet mondani, hogy Soltész Rezső ült itt, aki azt mondta, hogy megőrül attól a régi dalait hallja, mert mindig csak azt hallja, hogy mit csinálna másként. Szóval a mai világ mennyit változott ilyen szempontból? Ha ti valamivel utólag nem vagytok megelégedve, azt könnyebben lehet módosítani? Volt már ilyen?
3: Olyan, hogy mondjuk nem vagyunk megelégedve 100%-osan a nem tudom, első kiadásokkal, hogy ilyesmi ilyen volt, de inkább...
1: És ki
3: ilyen...
1: lehet adni újra?
3: Ki lehetne, de...
1: De nincs
3: értelme. Nem terveztük még. Olyanon gondolkoztunk, hogy egy-kettő dalt esetleg ismét újra énekelni, vagy egy újabb egy ilyen középpontba helyezni, akár egy klippet kapjon.
2: Igen, igen, tehát még olyan dallal, ami az első évben jött ki, és akkor még nem volt rajta akkora fókusz, hiszen fiatalon és nyers energiával az ember csak úgy szórta ki a dalokat, és nem kapott tényleg olyan figyelmet, esetleg ilyenen gondolkodtunk, csak hát közben ez még egy nehéz ügy, mert ugye rengeteg az új ötlet is, tehát nagyon termékeny a zenekar, és akkor picit ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy vajon újra azzal foglalkozzon, vagy menjen előre az új irányokba és az új hatásokat részesítse.
1: Fogom, minden, nagyon sok kérdésem van, mert minden érdekel, hogy más a budapesti közönség, mint mondjuk a külföldi. Hát hiszen rengeteg tapasztalatotok van, meg összehasonlítási alapotok. El tudunk-e lazulni? Nyitottak vagyunk-e az új stílusokra, a gondolataitokra? De előtte mondjuk el a hallgatóknak, hogy hol találják meg az új dalt, hogy hol hallgassák meg.
2: A létező összes platformon klippel együtt érkezik a dal, tehát ez azt jelenti, hogy már a legnevesebb videó megosztón, tehát a YouTube-on is elérhető, de egyébként pedig mindenféle zenei platformon, úgy mint Kérlek Gyuri,
3: Spotify, Deezer.
1: Tehát most, ha hallották a beszélgetést, akkor a Stone, akkor Sober, beírják és megtalálják?
2: És ott lesz, igen. Szuper. Insane Hex a cím, és így már egyenes az út a hallgatáshoz.
1: Na, akkor mondani valóról.
3: Dalok mondani valója?
1: Nem, a mostani.
2: Vagy a mostani dalról.
1: Aha.
2: A mostani dalnak a mondani valója az konkrétan az, hogy hát ugye a címében adod, ilyen őrületes trükkök és őrületes életpraktikákat nevesít meg ez a dal, de a lényegi mondani valója az, hogy bármikor lehet túl késő, és ne felejtsünk el időben cselekedni, élni.
0: Érdemes a teljes interjút meghallgatni 10 után itt a Sláger FM-en, most pedig a Bombon dala szól, a Köszönöm, hogy vagy nekem.

Dr. Béres és a Jazz Negaz dala szólt, ez volt a Ma jól vagyok, és remélem, hogy mindenki jól érzi magát, és jól érezzük majd magunkat akkor is, hogy egy kicsit lehűl a levegő, mert hogy azt ígérik a meteorológusok, hogy szombaton jön egy újabb hideg front, ami megint csak pár fokos lehűlést eredményez, majd addig azonban marad a kánikula, úgyhogy még holnap 30, de az ország déli felén akár 37-38 fokos hőséget is el kell viselnünk. Ugye Szent István napja környékén a népi megfigyelések szerint általában jön egy nagy lehűlést hozó hidegfront, ami viharokat, felhőszakadást, orkán erejű szelet hoz magával, hát nagyon remélem, hogy ezt idén megusszuk. Azt tartja a néphagyomány erről a Szent István napi viharról, hogy általában, ha kitör, elviszi a nyarat. De augusztus 20-a azért ettől a lehűléstől függetlenül is a nyár egyfajta lezárását jelentette, hiszen elődeink azt tartották, hogy ezen a napon vágják le a szúnyog királyt, ettől kezdve ebből a rovarból már jóval kevesebb van, és hát e nap környékén indulnak el a gólyák is melegebb tájakra, úgyhogy lassan tőlük is érzékeny búcsút kell vennünk, ez pedig megint csak azt jelenti, hogy jön az ősz. De azért ne sírassuk még el az idei nyarat, van egy hosszú hétvégénk, meg egy egész hetünk belőle, ráadásul a meteorológiai előrejelzések szerint a nyár utolsó hete is kimondottan melegnek ígérkezik, úgyhogy bátran keressenek vízparti, strandos programot maguknak jövő hétre. Én pedig keresem a legnagyobb slágereket, hogy az önök estéjét minél kellemesebbé tegyem. Azonnal meghallgatjuk Geszti Péter vadonatúj dalát, jön a Ne feküdj le haraggal. Ez egy nagyon jó tanács, tessék megfogadni, de előtte Zoltán Erikától szól a Remete lány.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Sugarloaf dala, a hajnalig még van idő, és hát ezt mondom én is, hajnalig még van idő, és hogyha éppen az ünnepi programokról igyekeznek hazafelé, akkor ajánlom, vegyék az irányt a Margit-sziget felé, hiszen a Margit-szigeten a Rózsakertben mától 3 napon keresztül látványos fényinstallációkkal díszített fénykertben gyönyörködhetünk. A fényinstallációkat ma, holnap és holnap után 8:30-kor kapcsolják fel, és egészen hajnali 1-ig gyönyörködhetünk majd bennük. A kortárs művészek alkotta izgalmas fényobjektumok láthatóvá teszik a láthatatlant, legyen szó a mágneses mezők erejéről, vagy az idegsejtek kommunikációjáról, miközben bevonnak és interakcióra hívnak bennünket, nézőket is. Ezen a rendhagyó eseményen megcsodálhatjuk a fényből formált holdat és az éjszakában vendégeskedő napot is, lépdelhetünk meseszerű fényszőnyegen, és elmerülhetünk a fényjáték meditatív és varázslatos világában. Hogyha tehetik, akkor mindenképpen ejtsék útba hazafelé menet, vagy ha ma inkább lepihennének, akkor holnap-holnap után ne hagyják ki. Feltétlen nézzék meg. Itt a Sláger FM-en pedig nem hagyjuk ki Mr. Rick dalát a mai estéből. Tőle szól a Száj csak száj.

A másik most dala szólt, ez volt a Fenn a csúcson itt a Sláger FM-en, és én ezzel a dallal meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és elbúcsúzom. Kívánok további kellemes és tartalmas rádiózást. 10 órakor a hírek után érkezik Esmiller András, és indul a Slágerkult, velem pedig legközelebb hétfőn délután találkozhatnak. A szokott időben 4 órakor számítok majd önökre. Csodaszép ünnepet és jó lazítást kívánok a hosszú hétvége következő napjaira. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Holttestet találtak az M5-ös autópályán, mindkét irányban lezárták a belső sávot, megnyílt az Országháza nagy közönség előtt, megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Az M5-ös autópálya 122-es kilométerénél holttestet találhattak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Egyelőre csak találgatni lehet, hogyan került oda, de állítólag szerda este óta forgalmi sávok között lehet. A rendőrség arról tájékoztatta az Indexet, hogy a jelenlegi adatok szerint augusztus 19-én 21 óra 15 perc körül az M5-ös autópályán egy személyautó elütött egy a pályatesten keresztben áthaladni szándékozó gyalogost, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A Kiskunfélegyházi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt csütörtökön az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát, pénteken és szombaton is 10 és 16 óra között. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés jelent meg a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a töbletet engedik most ki Tasnál. Ezt követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszint csökkenés következhet. A teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Csütörtök délután az előzetes adatok szerint Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet a Facebook oldalán. Azt írták, a nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt. Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 0,1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, írták. Augusztus 27-én folytatódik a Határátlépések című programsorozat a Petőfi Irodalmi Múzeumban, amely arra tesz kísérletet, hogy megmutassa, hogyan képesek a különböző műfajok egymásra reagálva egy mélyebb élményi összeolvadni, új dimenziókat nyitva a szövegek értelmezésében. Az esten ismert színművészek, kortárs írók és költők műfordításait olvassák fel,

0: Budapest valamennyi kerületéből várják a jelentkezőket, túljelentkezés esetén azonban a külsőbb kertvárosias területek előnyt élveznek. A jelentkezési határidő szeptember 10-e, de a felület nagy érdeklődés esetén korábban is lezárhat. A fákat várhatóan október végén vagy november elején osztják ki.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Nagyon örülök annak, hogy Kubik Csen és Urbán Gyuri visszatértek hozzánk a Stone Sober

0: zenekar kiválósága. Örülök nektek, már rég láttalak benneteket. Sziasztok. Jól vagytok?
1: Igen, igen, sziasztok, remekül vagyunk.
0: Hát na, nem, hogy remekül vagytok, hiszen alkottok folyamatosan, turnéztok folyamatosan, rengeteget léptek fel, itt a Vételkörzetben is természetesen, már rengeteg buli volt június óta, és még lesz is egészen októberig, a Stone Sober zenekar összes közösségi felületén gondolom megtalálják ugye az időpontokat, úgy, hogy mellette jöttök, mentek a nagyvilágban, és ez mindig is jellemző volt rátok. Miért fontos nektek annyira, hogy innen Budapestről a kilépjetek egy picit a határokon túlra is?
1: Szeretünk világot látni egyszerűen.
0: Na de közben maradtok
1: is. Ezzel a zenével világot látni, és közben szeretünk maradni is, úgyhogy ez egy ilyen kettős ügy a mi esetünkben.
0: Meg dalokat is szerettek írni.
1: Így igaz, tehát ez a legjobb kombináció. Alkotunk, utazunk,
0: játszunk. Na de ilyenkor játszunk. Milyen a lelkiállapototok, amikor útközben vagytok, persze mindig útközben vagyunk, de most jött ki az új dal.
1: Így igaz. Frissen jelent meg ez az Insane Hex című új szerzeményünk. A lelki állapotunk pedig remek, nagyon összeszedetnek kell lenni, hogy ennyi mesdjén helytálljon az ember, és tudjon figyelni, és meg tudja élni ezeket a pillanatokat, de azt hiszem, hogy jelenleg
0: sikerül
1: és szépen lavírozunk.
0: Na, de nem véletlenül kérdeztem a lelki állapotot, mind a kettőtöktől egyébként, Csenni és Gyuri, tőled is, hogy amikor, hát ezért gondolom az alkotó olyan, hogy formálja folyamatosan az alkotását. Meg ez picit olyan, mint egy gyerek, hogy el kell engedni, nem?
2: Igen, amikor igen, szokták is mondani,
0: elkészült.
2: Hogy egy dalt nem elkészíteni lehet, hanem abba hagyni. Mind a utómunkát, mind a dalírást. Hát mi szerintem időben abba szoktuk hagyni, és azt abban a formájában konzerváljuk, utána pedig fókuszálunk a következő új kiadványokra és dalokra.
0: Oké, de ennek a lélektanáról mesélj, meg meséljetek. Tehát, hogy ezt elengedni milyen? Kitenni a nagy közönség elé.
2: Nagyon izgatottak szoktunk lenni, hogy ezt így, ahogy mondod, hogy kitegyük a nagy közönség elé, kiadjuk, hogy ki mit szól hozzá, beváltják-e azokat a hozzájuk fűzött dolgokat, amiket elképzelünk a dalírás kezdetén, hogy ugyan milyen kis utat szánunk bizonyos daloknak, klippeknek, és én teljesen elégedett vagyok eddig az eddig kiadott dolgok által.
0: Meg a visszajelzésekkel is egyébként?
2: Igen.
1: Én is csatlakoznék ehhez. Én mindig ilyen pici időkapszulákként tekintek ezekre a dalokra, hogy ott akkor az aktuális állapotot, az aktuális hatásokat, hangszerelés szépen hát becsomagoljuk, és akkor hát az örökre úgy marad. Aztán persze koncerten játszunk kicsit másképp, kicsit gyorsabban, kicsit lassabban, kicsit így vagy úgy, de az ott már egy ilyen szép út, és akkor úgy marad a dal.
0: Hát képzeljétek el, most azért merek ilyen történeteket itt elmesélni, mert benneteket, ugye azt mindig mondom, hogy Révész Sándor mutatott be nekem. Nagyon lelkesedik az egyik legnagyobb rajongótok szerintem, meg lelkes szimpatizánsotok, amióta meglátott benneteket egy tévéműsorban, és pont ezekről a rutinos motorosokról szeretnék egy történetet mondani, hogy Soltész Rezső ült itt, aki azt mondta, hogy megőrül attól a régi dalait hallja, mert mindig csak azt hallja, hogy mit csinálna másként. Szóval a mai világ mennyit változott ilyen szempontból? Ha ti valamivel utólag nem vagytok megelégedve, azt könnyebben lehet módosítani? Volt már ilyen?
2: Olyan, hogy mondjuk nem vagyunk megelégedve 100%-osan a nem tudom, első kiadásokkal, hogy ilyesmi ilyen volt, de inkább...
0: És ki
2: ilyen...
0: lehet adni újra?
2: Ki lehetne, de...
0: De nincs
2: nem, értelme. Nem terveztük még. Olyanon gondolkoztunk, hogy egy-kettő dalt esetleg ismét újra énekelni, vagy egy újabb egy ilyen középpontba helyezni, akár egy klippet kapjon.
1: Igen, tehát még olyan dallal, ami az első évben jött ki, és akkor még nem volt rajta akkora fókusz, hiszen fiatalon és nyers energiával az ember csak úgy szórta ki a dalokat, és nem kapott tényleg olyan figyelmet, esetleg ilyenen gondolkodtunk, csak hát közben ez még egy nehéz ügy, mert ugye rengeteg az új ötlet is, tehát nagyon termékeny a zenekar, és akkor picit ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy vajon újra azzal foglalkozzon, vagy menjen előre az új irányokba és az új hatásokat részesítse.
0: Fogom, minden, nagyon sok kérdésem van, mert minden érdekel, hogy más a budapesti közönség, mint mondjuk a külföldi. Hát hiszen rengeteg tapasztalatotok van, meg összehasonlítási alapotok. El tudunk-e lazulni? Nyitottak vagyunk-e az új stílusokra, a gondolataitokra? De előtte mondjuk el a hallgatóknak, hogy hol találják meg az új dalt, hogy hol hallgassák meg?
1: a létező összes platformon, klippel együtt érkezik a dal, tehát ez azt jelenti, hogy már a legnemesebb videó megosztón, tehát a YouTube-on is elérhető, de egyébként pedig mindenféle zenei platformon, úgy mint Kérlek Gyuri,
2: Spotify, Deezer.
0: Tehát most, ha hallották a beszélgetést, akkor a Stone, akkor Sober beírják és megtalálják?
1: És ott lesz, igen. Szuper. Insane Hex a cím, és így már egyenes az út a hallgatáshoz.
0: Na, akkor mondani valóról.
2: Dalok mondani valóról?
0: Nem, a mostani.
1: A mostani dalról.
0: Aha.
1: A mostani dalnak a mondani valója az konkrétan az, hogy hát ugye a címéből adódó ilyen őrületes trükkök és őrületes életpraktikákat nevesít meg ez a dal, de a lényegi mondani valója az, hogy bármikor lehet túl késő, és ne felejtsünk el időben cselekedni, élni.
0: Hát én pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak benneteket a stúdióba, hogy kicsit olyan most ez az új dal nekem, vagy a mondani valóját tekintem, mint egy ilyen motivációs tréning.
1: Picit igen. Igen, egy ilyen Stone Sober-es motivációs tréning, tehát nem annyira szájbarágos, nyilván ilyen burkoltabb üzenetek vannak benne, de abszolút van mondani valója, és túllibben ezen a garázs rockos, ilyen egyszerű dalszövegvilágon, én azt gondolom.
2: Ezt mondjuk így általánosított a többi dalunk kapcsán is el lehet úgy gondolom mondani, hogy nem egy ilyen tényleg atom motiváló jellegű mondani
0: de,
2: való.
0: Oké, de közben meg mégis, ha az ember tud a sorok között olvasni.
1: Igen, tehát van jelentése.
2: Egy
1: abszolút.
2: Ilyen életigenlő.
1: Igen, és igyekszünk arra mindig törekedni. Hát igen, de. És igyekszünk mindig arra törekedni, hogy időtálló legyen azért a tartalom, tehát hogy ez, hogyha mondjuk 5, vagy 10, vagy 20, vagy akár 30, vagy még több év múlva hallgatjuk vissza, akkor is legyen mondani valója nyilvánvalóan, tehát ne legyen nagyon ilyen pillanatnyi, és adott korszakra jellemző, én azt mondanám.
2: Ezt jól mondtad, ezt így szoktuk, igen. Célként kitűzni.
0: Szerintem, amit tesztek akár a dalokban, akár a színpadon, tehát alkotóként, annak minden az életigenlés a fő fókusza, meg üzenete, nem?
1: Igen, tehát ne komplikáljuk túl a dolgokat, nyilván azért végig gondolva létezünk a világban, de szépen, egyszerűen és lazán álljunk hozzá mind igen, a zenéléshez, mind az alkotáshoz.
0: A dalaitokból, a klipjeitekből, de ahogy megjelentetek itt a stúdióban is, osztátok a jó kedvet, ez a fiatal lendületet. Nehéz ezt kivitelezni, vagy ez ösztönös?
1: Ez ösztönös,
0: és alapból van.
2: Nem esik nehezünk.
1: Igen, ösztönösen jön. Az lenne nehéz, hogyha ez nem ösztönösen jönne.
0: Hát milyen jó, hogy ezt a könyvekből tanultátok.
1: Akkor nagyon jól megtanultuk.
0: Jó, abszolút.
2: Sikerkalauszból.
1: Sikerkalausz, így.
0: Hát írjátok ti a sikerkalauszt. Kívánom nektek. Na, milyen a ti utatok? Ugye azt mondtuk az elején, hogy út közben vagytok.
1: Igen.
0: Milyen megélni az utat?
1: Hát remek, én azt mondanám. Ugye most egy óriási turné kellős közepén vagyunk, ami mind hazai, mind külföldi állomásokat érint. Júniusban indult, és októberben zárul majd Budapesten, és én, ahogy így belülről tekintek most erre az útra, egy nagyon könnyed, mégis hát azért sarkalatos pontokkal tarkított út ez, meg azért nem egyszerű, hiszen mindig igyekszünk helytállni, koncertezni, ott lenni, de abszolút meg tudjuk élni, és nagyon kellemesen.
2: Igen, szóval kihívások azok vannak benne. Nem tudom, például volt olyan szitu is, hogy Malmöbe kellett repüljünk egy koncert miatt, és ez volt az első olyan alkalom, hogy repülővel kellett hangszereket szállítanunk, és ezt ketten megoldanunk, meg nyilván a járatok foglalásán át a minden leszervezésig.
0: Azért ez macerra.
2: Igen. És ez egy nagy-nagy sikerélményként éltük meg, mert minden teljesen flottul ment, picit nem azt mondom, hogy féltünk tőle, de azért fókuszáltabban kellett egy ilyen bulinak neki menni.
0: És ugye, ha jól emlékszem, mindent ti szerveztek, tehát mindent ti tartotok kézben.
1: Igen, stáb nélkül dolgozunk, annyi változás történt az elmúlt körülbelül fél évben, hogy kiegészült a csapatunk egy külföldi booking ügynökkel, aki a külföldi, csak a külföldi, de a külföldi koncertekben nagyon aktív.
0: De van egy csomó külföld?
1: Igen.
2: Nagyon aktívan dolgozik.
0: Hogy kezelnek benneteket, hogy fogadnak benneteket külföldön?
1: Jó, szívélyesen, kedvesen, és nagyon nyitottan, én így röviden így fogalmaznám
0: érdekli
1: meg.
0: Őket, és honnan jöttetek?
1: Igen, érdekli az embereket, és nagyon-nagyon nyitottan állnak hozzá szerintem a zenei műfajhoz is.
2: Viszont ami jobban érdekli őket, inkább a zene, amit csinálunk, illetve a színpadi produktum, szóval teljesen elfüggetlenítenek attól, hogy ki honnan jön. Ezért aminek
0: kérdeztem.
2: Nagyon örülünk.
0: Ezért kérdeztem, hogy van ennek jelentősége? Hát hiszen angolul énekeltek előre.
2: Igen. Eddig angol nyelvű nyelvterületen még nem játszottunk, uh-huh. szóval mindenkinek a második nyelve volt az angol. Uh-huh. Így a kezdeti nyelvi korlátokat így át is léptük, és nem okozott különösebben a problémát, meg uh-huh. semmilyen szitut az, hogy mi honnan jöttünk, vagy hogy épp hol vagyunk.
0: Na és milyen akkor a külföldi közönség a magyarhoz képest, vagy a magyar milyen a külföldihez képest?
1: Ezt nehéz így mindig hasonlítani, meg kategorizálni, mert hogyha az ember így nagyon elvonatkoztat, vagy nagyon a külföldi irányába bírna, az olyan, mintha hálátlan lenne a magyar közönség. Megvan mind a két közönségnek, én azt mondanám, a bája, és Magyarországon is egyre mozgékonyabb, egyre hálásabb közönségünk gyűlik már így össze. Összességében az egy ilyen nagy általánosság, hogyha külföldi közönség talán egy mozgékonyabb, talán egy még befogadóbb, vagy a műfajra.
0: Hát tényleg
1: a műfajra még nyitottabb közönség szerintem, ahogy én így a dobok mögül éneklés uh-huh. közben ezt látom és megélem.
2: Én azt szoktam látni, hogy jobban ki tudják, vagy kimerik, vagy ki szeretnék mutatni a lelkesedésüket, vagy az éppen őket ért.
0: Tehát lazábbak? Felszabadultabbak?
2: Igen. És buli után talán könnyebben jönnek oda beszélgetni, dumálni.
0: Ja, ez is megvan.
1: Igen.
0: A művész.
1: Igen.
2: De ez itthon is megvan. Itthon inkább én vagy az előző tapasztalatok alapján, hogy azt tapasztaltam, hogy inkább először meg kellett picit győzni a hallgatót, aztán hallgatta, tetszett, és úgy a koncert 3/4 felé kezdett el uh-huh. jobban becsatlakozni, utána meg már vége is lett a bulinak, és akkor utána beszélgettünk. Viszont ha a következő koncertek visszajöttek, ott már az elejétől kezdve bevonva tudták magukat uh-huh. érezni.
1: Ami még nekem ilyen meglátásom, hogy talán ez külföldi klubkultúrából is adódik, hogy talán jobban megvan adva az idő egy-egy koncertnél, ami azt jelenti, hogy kevésbé rohanós, kevésbé ilyen sietős az egész...
0: Magyarországon ez van?
1: Magyarországon sokszor van az, hogy jön következő, átpakol, after, vissza, és akkor egy kicsit már zárunk, már vigyázat, már csukjuk a termet. Igen. De természetesen vannak itt is nagyon jó példák, és vannak drasztikusabbak, de egy picit én nekem így ez a tapasztalatom, hogy jobban megvan adva a módja, és jobban rá van fókuszálva egy-egy estére, hogy érkezik a Stone Sour, és Garázs Rockot játszanak, és készülj fel, mert 9 órakor startol a koncert, és ez úgy picit így jobban az emberek elé van tál.
0: Na, nagyon érdekel az alkotási folyamat, hogy hogyan születik egy-egy dal. De pontosan tudjátok, hogy ez a műsor nem egy bulvár műsor, ezt a múltkor is elmondtam, de hát minden ide járó vendégnek, meg én eleve így nézem az embereket, van egy szappanoperája, bocs, a kifejezésért. És akkor én szerintem a múltkor megkérdeztem tőletek, hogy most akkor ti egy pár vagytok, vagy kik vagytok ti egymásnak?
1: Igen, volt ilyen kérdés, emlékszem, és akkor mondtuk, és a bulvárlapoknak a címlapjára szánjuk a kérdés kibontakoztatását.
0: Szóval most is ez a válasz, vagy már most van konkrétabb?
2: Természetesen van kapcsolatban vagyunk.
1: Rendkívül jó kapcsolatban vagyunk, óriási alkotói szimbiózisban élünk azóta. Ez a jó válaszunk erre. És akkor még mindig a bulvárlapnak szánjuk a pontos titulus kifejezését.
0: Na, azért akartam tisztázni, hogy az alkotói folyamatot ez mennyire befolyásolja.
1: Az alkotói folyamatot maximálisan befolyásolja a kapcsolat. Úgyhogy abszolút támogatja és elősegíti. Tehát uh-huh. nagyon-nagyon szabadon.
0: Hogy születnek a dalok? Éjszaka? Nappal?
1: Hát dala válogatja. Van, ami éjszaka születik, valamelyik nappal. Általánosságban könnyen írunk. Az alapvető tematika az volt korábban, hogy mindig hangszeresen született meg először a dal. Volt, ami éjszaka és volt, ami nappal, de abszolút a zenei irányból indult ki, és akkor mostanában, az elmúlt körülbelül mondjuk fél évben, vannak már olyan változások, hogy ének központú a megszületése a dalnak. Uh-huh. Például a mostani új dobás is ilyen egyébként.
0: Beszéljünk erről, mert ugye a nagy közönség, akik most minket hallgatnak, szerintem a nagy része nem tud dalt írni, hát honnan tudna? Tehát hogy van ez, hogy szól valami a fejetekben, és azért ültök oda a hangszerhez, vagy odaültök a hangszerhez, hogy szóljon valami a fejetekben?
2: Nekem inkább az utóbbi, hogy hangszer van a kézben, és pötyögök, ez tök jól hangzik, elindítok mondjuk egy hangfelvételt a telefonon, hogy ez lehet jó lesz majd a későbbiekben, utána előveszem, és tovább hallgatgatom, és a próbateremben mondjuk kifejtjük, hogy na, egy ilyen gitár téma mellé milyen dob illene.
0: Kell próbaterem hozzá?
1: Igen.
2: Általában igen, mert ott tényleg a
0: tényleges az úgy van kialakítva.
2: Hangszerekkel, a tényleges gitárszandokkal, énekefektekkel, ha már később van ének téma, ezeket így kitalálgatjuk, és így szokott megszületni. Viszont amit Csenyi is mondott, hogy az utóbbi időben volt ilyen, hogy ő hozott ilyen énekdallamokat, és hogy nézzük meg azokat, hogy hogyan működhetnek egy-egy dalban, és akkor lett a gitár téma, és kész lett a dal.
1: Igen. Nekem a dalszerzési folyamatom egy picit egyedibb, ebből a szempontból nem tudok gitáron játszani, így nálam ez a gitáron prüntjögés rész ez elmarad, én viszont nagyon szeretek dúdolni, és dalokat felgügyörögni a telefonra, és ennél fogva egy ilyen egyedi módszerre szoktam dalt szerezni, és ezeket a rendkívüli foszlányokat Gyurinak el improvizálom utána élőben is, és akkor utána jön a hangszerelés.
0: És a szöveg?
2: Az általában utóbbi folyamatokat.
1: Vagy már van mondjuk egy-két sor, ami így jön valahogy fejbe, és akkor ahhoz pattintjuk, vagy passzintjuk végül is hozzá a teljes szöveget.
2: Meg olyan is szokott lenni, hogyha már megvan egy ének téma, meg a dal így alakul, akkor a fiktív, az adott helyre jól csengő szavakat mondunk, és van, hogy az lesz a végső, igen. De van, hogy átalakítjuk, hogy még konkrétabb legyen a mondani valója, szóval...
1: Igen, de van olyan, hogy egyszer csak bekattam mondjuk egy kifejezés, és hogy ő, nem tudom, a Cheeky Oversized Dreams című dal, és akkor ez lesz valószínűleg a cím, és akkor vagy ezt a Cheeky Oversized Dreams témát kell körüljárni utána. Ez is például létező.
0: Például, ha ennyi buli van már mögöttetek, hány éve?
1: 5 éves a zenekar, 2021-ben kezdtük pont.
0: Szívből gratulálok egyébként, de hogy tehát van már egy nagy élményanyag. El lehet dönteni ennyi élményanyaggal biztosan, hogy miből lesz sláger, vagy miből lesz olyan, amit szeretni fognak, és koncerteken is működik majd?
2: Ha el lehetne, én azt mondanám, csak ilyeneket csinálnánk.
0: Aha, jó, jobb.
1: Nem hiszem, hogy akkor csak olyanokat jó, csinálnánk egyébként, mert van olyan, amire az ember tudja, soha nem lesz sláger, de mégis szereti játszani, és koncerten is mondjuk szereti játszani.
0: És tényleg be se indulnak rá a közönség?
1: Beindul, be meg értékeli, de hát az mondjuk nem az, hogy rádióba játszva legyen, esélyen soha nem lesz, hiszen tört ütem is közben. Tehát mondjuk teljesen más az a struktúra, de mégis kiadjuk úgy, hogy érezzük, hogy esélytelennek nyugalmával áll starthoz a dal, de mi valahogy szeretjük. Azért lehet érezni szerintem, hogy mi az, ami egy olyan csapás irány, de nem 100%-osan, mert aztán vannak meglepő fordulatok és csavarok.
0: És amikor játszátok az adott szerzeményt, akkor eszetekbe jut a keletkezésének is a folyamata?
2: Igen. Az utóbbi néhány hónapban van pont egy dal, a Goosebumps című, ami talán a harmadik, negyedik
1: nagyon ilyen dalunk, első szerzemény.
2: És ahogy ezt így előszedtük és játszottuk a bulikon, így teljesen abba a kis világba visszadobott szinte minden alkalommal, hogy a koncerten játszottuk, ahogy azt megírtuk, ami a stádiumban akkor voltunk, és maga a felvételi, egy ilyen őszi-téli napnak a hangulata, az úgy koncerten visszajön, még hogyha 38 fokos meleg van, és igen. Süt a nap.
1: Igen. Egy őszi-téli felvétel volt, és éjszaka énekeltem fel talán, és a gitár is valahogy éjszakára húzódott át, és abszolút vissza tudunk abba utazni.
0: Hányszor énekelsz fel egy dalt?
1: Hát ez is egyedi esetemben, mert nagyon sokszor még adott, tehát a végső felvételen belül is több sávot hagyunk meg, hogy ilyen kórus hatása legyen. Ennél fogva elég sokszor szoktam felénekelni ugyanazt.
0: De olyan volt már, hogy amit elsőre felnyomtál, az lett a
2: Hát igazából a úgy szoktuk, hogy 6 téket veszünk egy dalból.
1: És a 6 ték él. Tehát ott van zömében ez a
2: Hogyha nincs benne szöveg vagy tagolási tévesztés, akkor ezt meg szoktuk hagyni, és az a 6 felvétel úgy kibalanszírozza egymás, hogyha itt-ott hamis is, vagy sem, akkor egy ilyen természetes kórust ad neki.
1: Sose hamis, Gyula, nem. Hamis, ugyan.
0: Ha nem tökéletes. A lényeg,
2: szóval a 6 felvétel nem 100%-ban ugyanolyan szokott lenni, és mit itt ez a ének szandunknak szerintem a titka.
0: De pont ez a bája.
1: Igen, és csak ezt élőben is igyekszünk reprodukálni, nehezebb azért nyilván belőlem 6-ot kreálni, meg ugye ez a dobmogülének, és ez mindig egy nagyon ilyen technikás, és gyakorlatilag megoldhatatlan ügy, hogy a cintányér ne szóljon rá, és tehát ez azért nehéz ipar ág.
0: Hát folyamatosan finomítjátok.
1: Persze.
0: Irány a következő 5 év?
1: Azt hiszem, igen.
2: Vágjunk neki. Na. Még az, az előző ötöt egy...
0: Segítünk benne, várlak benneteket vissza. Sajnos a végén vagyunk, jó társaságban mindig mondom, repül az idő, de hát hozzátok az a jó energiát, meg viszitek is a határokon túlra, szóval sok csillogó szempárt nektek. Ez a dal is járja be azt az utat, amit szántatok neki. Stone Soberer, ugye ezt kell mindenhova beírni, és akkor most van az a lélektani pont, kedves hallgatóink, hogy hallgassák meg az új dalt, keressenek rá, mert akkor azt is érteni fogják, hogy miről beszéltünk eddig. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra. Kubik Csené és Urbán Gyuri tiszteltek meg itt a stúdióban, és megyünk tovább, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
3: a Slágerkult.
0: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, Kis V. Balázs illuzionistát köszöntöm nagy szeretettel, és Balázs, azért örülök neked, hogy itt vagy. Itt azért nem sok illúzionista ült.
4: Az de akkor már akkor külön megtisztelő, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Mennyire megörültek neked kint a stúdióban is,
4: igen, a rádió
0: szerkesztőségében. Nem titok, még a Tilláik is itt voltak, és abszolút felismertek, nézik a videóidat.
4: Igen, ez különösen jól esett, mert én is szeretem az ő tartalmaikat.
0: Oké. No, de hogy azért a videókon túl, amit tudom, hogy persze, én is szoktam nézegetni, de azért a színpadi produkció az mégis az élő.
4: Hát ez egy élő műfaj, tehát maga a bűvészet az szerintem videón soha nem lesz olyan, mintha eljössz megnézni élőbe, mert hát videó az ott az könnyebben manipulálható, meg mondják azt, hogy lehet, hogy beavatott néző, ugye nem látsz mögé, de amikor eljössz egy előadásra, és ott élőben vagy akár veled történik, azt szerintem sokkal hihetetlenebb, tehát alapvetően ez a videó az inkább arra jó, hogy eljusson sok emberhez, de amúgy én abszolút az élő formáját preferálom ennek a dolognak, meg annak van igazából értelme igazából.
0: A közönséggel való találkozás, az téged tölt?
4: Abszolút. Én nekem a bűvészetben, az egészben az az egyik legfontosabb, hogy kapcsolódni a nézőkhöz. Uh-huh. Tehát minden egyes előadásom, minden egyes műsorom az totál ki van élezve az interakcióra, tehát hogy ki vannak hívva a színpadra, vagy csak olyan számot, amiben az egész közönséget bevonom, mert akkor, mikor veled történik, szerintem az a legnagyobb hatás.
0: Az biztos.
4: Meg maga nekem is az a kapcsolódás, hogy most, ha ez egy olyan műsor, amin csak 200-an vannak, de olyan, hogy 1000-en vannak, akkor is azt szeretem, hogyha tényleg így van egy ilyen kontaktus a nézőkkel.
0: Most megint egy picit visszautalok arra, hogy mennyire megörültek neked, hogy jöttél, hogy mindenki ugye azt kérdezgeti, hogy hogyan?
4: Igen. Hát ez egy elég gyakori kérdés.
0: Mi a titok, de hogy ezt ugye elfogadott tőlük?
4: Persze, hát ez igazából az van, hogy szerintem az ember már önön akaratán kívül, ahogy működik az agyad, rá akarsz jönni, hogy működik egy mutatvány. Tehát ez adja az izgalmát, a pikantériáját, hogy mindenki tudja, hogy trükk. Tehát, hogy ez semmi természet fölötti, meg semmi ilyen dolog nincs ebben. Tehát minden mögött színház van.
0: De ezeket meg lehet tanulni.
4: Persze, hát az, hogy ezek
0: szabad ne feled, bocsánat, mert pont ezt fogalmazódott meg bennem, hogy itt faggattak kint, hogy születni kell, vagy inkább csak szorgalmasnak?
4: Nem, én kevésbé hiszek a zsenialitásban, mármint van, de ez nem olyan százalékban, mint amit így gondolnak az emberek. Én ezt 20 éve csinálom. Uh-huh. Tehát, hogy ebbe annyi munka belement, hogy ez soha nem fog megtérülni, de hogy azért tudtam ennyit beletenni, mert imádom és szeretem csinálni, de hogy ami max a személyiségemből fakad, az lehet valamennyire a sors által velem született, hogy én nagyon extrovertált személyiség vagyok, szeretek szerepelni. Most is az van, hogy most már azért egyre többen nézik ezeket a videókat, sokan felismernek, stb. Oda jön hajnal 2-kor a fesztiválon, hogy mutass valamit, és akkor én akkor is szívesen mutatok neki valamit, ha csak így megszólít, akár ott a fesztiválon, vagy az utcán, vagy bárhol, mert tényleg szeretem csinálni. Nyilván nagyon elfáradok benne, de hogy válaszoljak a kérdésedre, azt gondolom, hogy nagyon sok van a mutatványaimban, meg a műsoraimban a személyiségemből, az nyilván az, ami én vagyok, tehát ezt mondanám max arra, ami talán valamelyest velem született, vagy hozzám tevődött, de az, hogy így megtanuljam ezeket a mutatványokat, az kőkemény munka. Uh-huh. Meg ugye már inkább szeretek kitalálni saját trükköt, uh-huh. meg ez az utóbbi években most már így az a cél, hogy minél inkább egy eredeti dolog legyen, és egyre több saját fejlesztésű mutatvány van.
0: Bocsáss meg, ezt le lehet védetni?
4: Le lehet védetni, bár hozzáteszem, így a magyar jogrendszerben én így utána mentem, nagyon nehéz. Tehát egy csavart nem ide teszek, hanem ide, ez már új. Tehát, hogy ez így nehéz. Mint előadás formát le lehet védetni, de azért sajnos ez így nagyon nehéz ezt így kivédeni, hogy ne másolják, beleszalad az ember, de inkább az van, hogy szerintem úgyis hozzám kötik meg. Valójában, ha van az embernek szerintem egy saját mutatványa, az neki áll jól.
0: Abszolút, abszolút. És hogy ér-e ezt átvenni?
4: Hát, szerintem valamelyest azért imponáló, amikor azt látom, hogy...
0: Ezt akartam kérdezni, hogy imponáló, vagy idegesítő?
4: Hát, valamelyest az kezdetben mindig imponáló, mert azt mondom, hogyha valami jó, akkor biztos az, akkor biztos jó, hogyha ezt valaki utánozza. De van, azért nyilván itt inkább, amikor vannak ebbe inkorrekt húzások, azt nem szeretik egymással a bűvészek. Tehát, hogy mondjuk nekem is van bűvész barátom, aki szerintem nagyon jó, nagyon profi. Hiába tudom, hogy van a mutatványa, nem fogom csinálni színpadon, mert tudom, hogy ez az ő kincse.
0: Uh-huh. Fú, milyen szépen fogalmaztál. Igen, hogy abszolút a kincse. No, de hát miután tényleg a személyes találkozásban van az igazi erő, ahogy ezt megbeszéltük, teszel különbséget? Azt tudom, hogy tegnap is külföldről jöttél.
4: Igen.
0: Tehát rengeteget jössz-mész. Teszel-e különbséget színpad és színpad között? Tehát az, hogy most Budapesten vagy, itt a fővárosban lépsz-e föl, vagy bárhol a világban, az... Hát, én értem, hogy más a környezet, de akkor is számít?
4: Amikor anyanyelven lép, én nagyon sokat lépek fel most már külföldön az utóbbi években, anyanyelven még mindig jobban szeretek bűvészkedni, az ugyan jobban esik, tehát jól bűvészkedek angol-német nyelven, de valahogy a magyarul esik a legjobban még mindig. Hozzáteszem az, hogy színpad, én pont megkérdezte valaki múltkor, hogy mennyire számít, pont most több mint 1000 eljöttek a szerbiai előadásomra, és utána volt egy beszélgetés, és akkor így kérdezték, hogy most hogyha 30-an vannak, és ekkora energia van, vagy ilyesmi, és megmondom szintén, én sokszor még azt szeretem jobban, hogyha ilyen csak 100-an vannak, vagy 200-an, én, tudod, akkor annyira közel lehetsz a nézőkhöz,
0: intimebb.
4: Hogy így... Intimebb sokkal, igen, és akkor azt, de bár szeretem, ha nagyon sokan vannak, mert akkor meg nagy svung van, tehát, hogy az meg teljesen más energiákat mozgat meg, és tehát, hogy ebből a szempontból nem, én próbálok azért, de ez most nem kell színpad legyen. Ha találkozok valakivel, és mondja, hogy te vagy a bűvész, akit láttam neten, hogy így a backstage-ekbe bűvészkedik, akkor ott abba az egy trükkbe is próbálok mindent beleadni, mert az a célom, hogy őt egy hatás érje, hogy ő neki egy élmény. Szerintem az egésznek ez a motivációja, talán arszpoétikája. Hasonlóan a zenéhez, hogy valakinek attól van egy sztoria, meg attól van egy élménye, hogy én csinálok valamit, és ez adja a jó érzést bennem. Tehát amikor gyerekként megtudtam az első trükköt, akkor még nem volt ez ennyire tudatos, de szerintem ez volt mögötte, hogy picit különlegesnek érezheti magát tőle az ember, meg kap egy ilyen szeretettel teli figyelmet.
0: Szeretett energiát.
4: Hát mondhatjuk így. Akár. Talán, igen.
0: Neked ezek feltöltődések is?
4: Igen, képzeld el, hogy az vagy, mikor most ilyen nagyon sok fellépésem van most. Tehát, hogy azt hiszem nyáron van valami 35-6 nyilvános dátum, és még mellette vannak ilyen, hát tudod, céges rendezvény, szálloda, stb.
0: Itt a fővárosban is?
4: Fővárosban is van, igen. Uh-huh. És az van, hogy amíg utazok az előadásra, amíg el nem készülünk a színpadra, amíg nincs start, addig így nagyon visszafogom az energiát, és én nagyon, nagyon light vagyok, tehát ilyen nagyon jó, megiszok egy pohár vizet, és nagyon pihibe, és amikor indul, hogy show, akkor meg minden energia belemegy, és akkor ilyen kirobbanó, és akkor az egy óra, vagy 40 perc, vagy nem tudom, a színpadon, az meg ilyen nagyon maxi energiával megy, és azt tölt, mert érzem, hogy szeretik a poénokat, nevetnek rajta, meg sokszor nem is a mutatványok érzem azt, hogy tehát szeretik a trükköket, érdekli őket, de mivel próbálom belevinni a személyiségemet a műsorba, úgy meg kapok egy olyan visszacsatolást a közönségtől, ami nagyon töltő, hogy szeretik a humoromat, szeretik azt, amit csinálok, aki vagyok a színpadon.
0: Balázs, azon gondolkodtam, hogy kell-e hinnünk neked, el kell-e, hogy higgyük, amit látunk.
4: Szerintem ebbe az van, hogy ez egy nagyon izgi játék. Tehát te is tudod, hogy ez trükk. én is tudom, hogy ez trükk, meg ez nyilván le is van tisztázva közöttünk, tehát én nem akarok vajákolást árulni, hogy ez valami természetfölötti dolog. És az a vicces benne kicsit, mint amikor gyerekként a télapó jön, hogy tudod így, a szülők meg a télapó, hogy mind a ketten tudjuk, hogy ez egy játék.
0: De akarunk hinni?
4: Szerintem az emberfüggő. Van akinek, valakit egyszerűen van, nagyon ritkán van ilyen, de hogy vége az előadásomnak, és utána oda jön beszélgetni, és akkor így kérdezi, hogy ebben van-e valami természetfölötti, és én mindig mondom, dehogy is, hát ez színház, ez trükkök. És akkor így nem akarja elhinni. Tehát mondja, hogy de hát hogy lehet, hogy ott lebegett a izé, és akkor... Mm. És így megmondom, és nem akar, tehát ő valószínűleg egy olyan személyiség, aki annyira hinni akar, értem, hogy már én magam nem tudom meggyőzni, hogy ez trükk, de közben meg tök jó ez a játék, hogy mindketten tudjuk, hogy trükk, de mindketten a csoda élményét akarjuk. Mm. Tehát én azt akarom neked megadni azt, hogy valami hihetetlen történik, hogy azt az érzést kap meg, mintha csoda történne. És ez a célom, miközben mind a ketten tudjuk, hogy trükk van mögötte. Tehát igen, ebben ez az nagyon izgalmas. Tehát annyira talán nem hit kérdése, de viszont ez az izgalmassága meg megvan.
0: Na most, oké, hiszünk, vagy nem hiszünk, ezt akkor eldönti mindenki maga.
4: Hát persze, javarészt amúgy tudják, hogy trükk, tehát ez...
0: Oké. Nyilván a gyakorlás az alapja, ugye? Az egész.
4: Az eléggé része.
0: De olyan van, hogy te rontasz.
4: Úgy van, képzeld el, hogy ami persze főleg nagyon sok ilyen...
0: Ronthatsz-e? Igazából ez a kérdés.
4: Erre az a módszerem, hogy egyrészt, főleg amikor elején elkezdem gyakorolni a trükköt, akkor nagyon csak a privát szférámnak mutatom. Család, stb. Barátok, megvan, vagy akár olyan bűvész kolléga, akinek adok a véleményére, és akkor még csiszolódik a trükk. Utána elkezdem beletenni a műsorba, igen, és akkor még mindig csiszolódik, mert érzem, hogy ez a poén jobban működik, ez annyira nem, itt egy kicsit így lehetne, vagy jön egy néző, akinek van valami ötlet, ami nem a megoldás, de lehetne a megoldás az ő fejében, és akkor ezeket el kell kezdenem tudatosan kizárni, hogy tényleg a csoda élményt kapja, és akkor így az elején sokszor húzhat hiba a gépezetbe, de mikor színpadra kerül valami, minden mutatványt úgy dolgozok ki, hogy van A, B, C, D verzió. Hogyha az A-út nem jön össze, akkor úgy jöjjön a B, hogy te észre se vedd, hogy itt nem terv szerint ment a játék, hogy te a végén ugyanúgy megkapd, hát az emberek jegyet vesznek az előadásra, nem mondhatom azt, hogy hát ne haragudjatok, ez nem sikerült. De a másik meg, hogy mivel az van bennem, hogy a karakteremet szereti meg valamelyest a közönség, valójában a mutatvány elkezd háttérbe szorulni. Tehát az van, hogy igen, azt érzem, hogyha az van a fejemben, amikor a színpadon vagyok, és ez így leveszi rólam a nyomást, hogyha nem sikerül egy trükk teljes befutcsolna, akkor valószínűleg kinevetném magam, és ők is nevetnek. Tehát, hogy
0: és tudod, belefér az is.
4: Beleférne, hozzáteszem, nem szokott előfordulni, de hogy tudod, azt érzem, hogy mivel így stand-upolgatok a színpadon, mutatok trükköket, meg így ezt így beleviszem, most így nem sikerült, tudja, hogy kinevetném magam, és akkor ők is jól érzik magukat, hogy hát befutcsol. De hogy élmény maradjon, ne egy ilyen negatív érzés bizágos legyen bennük, de hála Isten, most lekopogom jó hangosan az asztalon, ilyen már régen történt.
0: Van-e, ezt már máshogy kérdeztem, de a földrajzi helynek szerepe abban, hogy valaki mennyire befogadó, tehát mit tudom, egy fővárosi közönség, uh-huh, másképp reagál, mint mondjuk egy vidéki?
4: Hát inkább azt érzem, hogy nem is ebben húznám meg, hogy főváros vagy vidék, mert egy barátommal szoktuk beszélni, hogy egy jó vidéki közönségen, egy jó ilyen esti sávban egy műsor, az nagyon töltő tud lenni. Uh-huh. Tehát annyira szeretetteljesek, aha, de annyira így nem ebbe húznám meg, inkább azt, hogy milyen környezet, országok között inkább kulturális különbségek vannak, tehát tudod, amikor mediterrán országba megyek fellépni, akkor tudod, így érzem, hogy ezek olaszok, vagy spanyolok voltak, nagyon bohém, nagyon örülnek mindennek, stb. Amíg mondjuk lehet, hogy egy német közönség sokkal kimértebb, de ez se igaz feltétlen, mert ott is attól függ, hogy kik ők. Sokszor tudod, nagyon sok ilyen vállalati rendezvényen, meg konferencián lépek fel, és ott mondjuk sokszor van, amikor én is sokkal kimértebb vagyok a színpadon, mert ilyen nagy cégvezetők, meg hasonlók van, ülnek a közönségben, akik sokszor úgy nehezebben mozdulnak meg, tehát azt érzem, hogy nem az első 5 percben vannak már a hatalmas nevetések tapsok, hanem mondjuk a 18-ban, mert úgy nehezebben nyílnak, egy picit ők is így feszélyező vannak, hogy hú, hát én egy vezető vagyok, én nevethetek, én tapsolhatok, és akkor kicsit lassabban oldódnak, max ebben érzem, és akkor ott a végére érkezik meg a csúcspont, amíg mondjuk egy egy nem tudom, egy másik kategóriájú rendezvényen, ott meg már nagy, mondjuk egy fesztiválon, ott már az első trükknél hatalmas taps és nevetés, meg ott lazábban vannak, igen, itt vagyunk, lazítunk, csak nézzük a show-t, tehát ebben húznám meg inkább a különbséget a nézők között.
0: Azt olvastam rólad, hogy még a feleségednek sem árulod el.
4: Nem.
0: Most nyilván ez nem egy bulvárműsor, meg egy édesanyádon teszteled.
4: Igen, nagyon jó teszteled, tényleg.
0: De tényleg így van, hogy azért kell a titkot tartani, hogy ez csak véletlenül se tudjon kimenni?
4: Nem, dehogy is. Őszintén úgy vagyok vele, eljön valaki az előadásomra, megnézi a trükköt, és hazamegy, és két hétig nem alszik, és egy kockáspapír fölött fejtegeti a trükköt, és rájön, az már mindegy. Aha. Az már nekem mindegy, mert amikor eljött megnézni élőbe a műsort, megkapta az élményét ennek, megkapta a csoda élményt, ami nekem a feladatom. Onnantól, hogy ő ezzel mit kezd, az már tényleg mindegy. Ott élőbe, amikor találkozunk, megnézi a show-t, akkor kapja meg az élményt. Nem azért nem árulom el én a trükköket, mert én ezt magamnak meg akarom tartani, vagy hogy majd utána akkor ezt nem tudom, kirakja a netre, vagy ilyesmi, hanem azért nem, mert ez olyan, mintha elmondanám a gyereknek, hogy nem létezik a télapó.
0: Értem.
4: Érted? Világos. Tehát, hogy addig van meg a pikantériája a trükknek, amíg nem tudom, hogy történik. Onnantól valójában tényleg elveszek vele. Én a mai napig járok rendszeresen a világ legnagyobb bűvész találkozóira, és eljönnek, tudod, Las Vegasból, mindenhonnan a világ legjobbjai, őket tudom megnézni, tudok velük beszélni, tanácsot kérni, stb. És kint vagyok egy hetet, és azt mondom, hogy legalább, mondjuk most már nyilván egyre kevesebb, hogy az ember egyre jobban részese a szakmának, és van egy rálátása már, de mondjuk így az egy hét alatt ilyen 3-4-5-ször történik olyan velem, hogy azt mondom, na most csoda történt, és ez egy annyira jó érzés, amikor már azt hiszed, tudod, azt gondolom erről, hogy egy olyan élet, amiben azt hiszem, hogy már mindent láttam, az nagyon unalmas, és nagyon szürke.
0: Igen.
4: De ha jön valaki, és azt mutatja nekem, hogy figyelj, még nem láttál mindent, az egy óriási ajándék. Uh-huh. És nekem ez, amikor már annyi, több ezer trükköt láttam, már meg ismerek, ezután valaki nekem mutat valamit, ami nem tudom, hogy történik, és azt érzem, megkaptam ezt a csoda élményt, azért én nagyon hálás vagyok, vagy nem tudom, egy nagyon jó érzés. Tehát, hogy én nem, tehát azt mondom, hogy a bűvész nem pejoratív módon csapja be az embert.
0: Világos.
4: Ő azért teremti meg az illúzióját a csodának, mert szerintem ezzel adni akar, legalábbis az én felfogásom szerint.
0: Megértettem. Kisgyerekes édesapa vagy.
4: Igen.
0: Ő mennyi idős egyébként?
4: 10 hónapos.
0: Na hát ő még akkor nem kérdezgeti a...
4: Nem, hát hozzá. Már így a játékot eltüntettem, elő van, ilyeneket csinálnak, azért annak így mosolyog, de ennyi, igen. Így a...
0: No, tehát nyilván büszke vagy apukaként, hát, rá, de valahol egy trükk is lehet olyan, mint egy gyermek, egy édes gyermek?
4: Hát
0: vagy egy műsor, vagy minek nevezett?
4: Hát megmondom őszintén, hogy... Az embernek a mutatványai valahol, meg a műsorai azok ugye gyermekei, ez szerintem bármelyik színházi rendező, vagy bárki elmondja neked, nekem is az előadások, amiket összeállítottam, rendeztem, azok nagyon fontosak, és nagyon, nagyon közel vannak hozzám, tehát mondhatjuk ebben így a párhuzamot, bár nekem ugye 10 hónapja, amikor megszületett a kislányom, én azt mondom, hogy amikor több mint 10 000 ember előtt voltam fesztivál nagy színpadon. Vagy voltam a Debrecenben, a Nagy Erdei Stadionban, a Virágkarnevalon 20 000 ember. Óriási fung, óriási érzés. Az ember egy pillanatra átélheti, hogy milyen lehet a Rolling Stonesnak mondjuk egy átlag nap. Aha, de hogy tudod, egy picit így kapsz ebből egy falatot. Nagyon jó érzés, de teljesen őszintén mondom, hogy nyomában nincs a gyereknek.
0: Aha.
4: Tehát nekem annyira nagy csoda a gyerek, hogy annyira tölt, hogy meg egy nyilván szerintem minden apuka szerelmes a gyerekébe. Uh-huh. Ez nekem egy új csoda. Tudod? Tehát, hogy én így a csodák világával foglalkozom, akár színházon belül, meg ugye bedolgozok színházaknak, vagy bárkinek, vagy a saját műsoraimba, akkor hogy ezekkel foglalkozom, de ez még mindig egy megmagyarázhatatlan misztérium a gyereknek.
0: Milyen szépen fogalmazol, látod, most viszik haza a hallgatók és az útravalókat.
4: Igen. Hát reméljük, ők is így vannak.
0: Ez azért mégis fontosabb.
4: Hát ez, de tényleg azt mondom, hogy tudod, voltak olyan pillanatok az életemben, amikor elképesztő büszke voltam, meg azt gondolom, hogy értem el dolgokat azért ebbe a szakmába, de soha nem volt annyira, meg tudod, a gyermek az nem... Valahol nem egy egóból fakadó dolog, hanem teljesen magadat adott fel benne, és ennek a beteljesülése szerintem nagyon nagy varázslat. Én hozzáteszem, nem akarom propagálni, megértem azt is, aki nem akar gyereket, stb., de számomra ez a világ legújabb és legnagyobb csodája jelenleg.
0: No, hát, és ez maradjon is így.
4: Ja, hát ez
0: neked. Most van az a lélektani pont, hogy mondjál minden elérhetőséget, ahol elérünk téged.
4: Hát figyú, hogyha igazából így a social felületeimet szoktam mondani, ha valaki élőben megnézni az előadásaimat, akkor a kisvbalázs.hu, tehát kétesvbalázs.hu, itt általában feltesszük, hogy mikor, hol lehetek látható, meg hogyha valakinek, tudod, ilyen rendezvényük lesz, és akar fellépőt, akkor azt ott. Hogyha meg napra készen akar, azért naponta hozok videót, hogy csinálok valami trükköt, akkor meg Instagram,
0: de
4: Facebook.
0: De van is kedved egyébként tartalmat gyártani?
4: Persze, tudod, az van, hogy most, hogy főleg így nagyon sokan nézik, tehát pont ránéztem, hogy az Instán így az elmúlt hónapban ilyen 4 millió megtekintés, és azért nálam ez nagyon soknak számít. Tehát, hogy nekem ez nem egy átlag, most még így nagyon friss élmény. Igen, úgyhogy ott naponta hozok, tehát ilyen Insta, Facebook, TikTok, YouTube, Kisvé Balázs, és ott napra készen, persze.
0: Okay. Na, egy kérdésre maradt még idő. Melyik, ha már beszéltél a gyermekről, de akkor mégiscsak befejezzük azzal a témával, amivel indultunk, hogy melyik trükködre, saját gyártású, kitalált és megalkotott trükködre vagy igazán büszke?
4: Ez szerintem olyan, hogy ez folyamatosan változik. Tehát mindig. Olyan, hogy mindig a legfrissebb, a legújabb, meg tudod, van olyan, hogy mondjuk egy régebbi más mutatvány dolgozok át, vagy stb. De tudod, úgy azt érzem, hogy mindig akkor érzem igazinak, amikor a saját részhez érzek benne, érek benne. Tehát lehet, hogy ez egy mondjuk egy klasszikus trükköt dolgoztam át, és vagy más a metódus, vagy más az előadásmód, de amikor érzem, hogy a saját poénom van benne, vagy a saját hozzátett értékem, akkor úgy belül érzem, hogy ez vagyok igazán én, úgyhogy ez mindig talán a legfrissebb.
0: Na jó, én sok csillogó szempárt kívánok neked, akár merre mész, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj.
4: Igen,
0: nem
4: igen,
0: lesz. Valószínűleg. Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit Balázs beletesz az imádott, de gondolom nem olyan könnyű hivatásába, nem. Azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
4: Köszönöm én is mindenkinek.
0: Kedves hallgatóink, Balázstól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
3: A Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kubik Csenninek, Urbán Gyurinak és Kisvé Balázsnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A nemzeti ünnepen is folytatódik a munka Paksnál. Két év után újra megnyitott a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Szabadidőparkokat ellenőrzött a hatóság. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnepen sem, mondta a honvédelmi miniszter a helyszínen. Az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról csütörtökön a Facebook oldalán. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy csak a balparton eddig körülbelül 4000 tonnányi 2500 köbméter követ építettek be, ennek a többszörösét a jobb parton. Beszámolt arról, hogy a magyar honvédség szinte minden képessége megjelenik Paksnál. Helikopterek, műszakiak, búvárok, különleges erők, katonai rendészek, de mindez nem működik megfelelő logisztika nélkül. Hozzátette, a vízügy azt kérte, hogy maradjon hajózható a Duna, ezért a hajóutat biztosítják addig, ameddig ez lehetséges. Két év után egy korábbi tűzeset miatti kényszerű zárvatartás után újra megnyílt a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. A fürdőt előzönlötték a vendégek, kora délután már belépni sem lehetett, új vendégeket csak távozó vendégek után tudtak beengedni. Az Európában is ritka természetes barlangjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek. A megújult komplexumban a természetes barlangi terek mellett két melegvizes termálmedence, külön szaunavilág, különleges ívelt úszó medence, több gyermekmedence és pancsoló, valamint az ikonikus kagyló medence várja a fürdőzőket. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben talált hibát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az idei év első féléves ellenőrzései során. A 470 megvizsgált helyszínen összesen 2384 berendezést ellenőriztek, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat. Az ellenőrzések vidámparkokra, kalandparkokra, akvaparkokra, kondiparkokra és gyermektáborokra, valamint idén először vasalt utakra is kiterjedtek. A hatóság a fogyasztók biztonságának megóvása érdekében az őszi szünetig folytatja a vizsgálatokat. 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a biciklitárolónál hagyta. Kulccsal ugyan lekapcsolta, de semmihez nem rögzítette oda, 20 perc múlva pedig már nem találta a biciklit. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellért utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem tagadta, hogy a kerékpárt lopta, csak annyit mondott a rendőröknek, ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult büntetőeljárás. A 3-as metró két megállós meghosszabbításához összesen 24 ingatlant, 14 helyrajzi számon nyilvántartott területet kell megszerezni a fővárosi önkormányzatnak, írja a HVG a Népszava alapján. Az érintett ingatlanok az Árpád út, Szilágyi utca környékén találhatók, köztük szociális bérlakás, családi ház és üzlet is van. A budapesti fővárosi vagyonkezelő központnak minél hamarabb el kell indítania a kisajátítási folyamatot. A kormány a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az IKOP plusz uniós forrásaiból tervezi megvalósítani a metró hosszabbítást, a pénzek elszámolhatósági határideje azonban 2029 vagy 2030 végén lejár. A tervezett beruházással a 3-as metró még nem éri el Káposztás megyert, az eredeti elképzelés szerint ehhez további három állomásra lenne szükség, erre azonban a népszerűen

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A nemzeti ünnepen is folytatódik a munka Paksnál. Két év után újra megnyitott a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Szabadidőparkokat ellenőrzött a hatóság, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnepen sem, mondta a honvédelmi miniszter a helyszínen, az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról csütörtökön a Facebook oldalán. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy csak a balparton eddig körülbelül 4000 tonnányi 2500 köbméter követ építettek be, ennek a többszörösét a jobb parton. Beszámolt arról, hogy a magyar honvédség szinte minden képessége megjelenik Paksnál, helikopterek, műszakiak, búvárok, különleges erők, katonai rendészek, de mindez nem működik megfelelő logisztika nélkül. Hozzátette, a vízügy azt kérte, hogy maradjon hajózható a Duna, ezért a hajóutat biztosítják addig, ameddig ez lehetséges. Két év után egy korábbi tűzeset miatti kényszerű zárvatartás után újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A fürdőt előzönlötték a vendégek, kora délután már belépni sem lehetett, új vendégeket csak távozó vendégek után tudtak beengedni. Az Európában is ritka természetes barlangjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek. A megújult komplexumban a természetes barlangi terek mellett két melegvizes termálmedence, külön szaunavilág, különleges ívelt úszó medence, több gyermekmedence és pancsoló, valamint az ikonikus kagyló medence várja a fürdőzőket. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben talált hibát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az idei év első féléves ellenőrzései során. A 470 megvizsgált helyszínen összesen 2384 berendezést ellenőriztek, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat. Az ellenőrzések vidámparkokra, kalandparkokra, akvaparkokra, kondiparkokra és gyermektáborokra, valamint idén először vasalt utakra is kiterjedtek. A hatóság a fogyasztók biztonságának megóvása érdekében az őszi szünetig folytatja a vizsgálatokat. 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a bicikli tárolónál hagyta. Kulccsal ugyan lekapcsolta, de semmihez nem rögzítette oda, 20 perc múlva pedig már nem találta a biciklit. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellért utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem tagadta, hogy a kerékpárt lopta, csak annyit mondott a rendőröknek, ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult büntetőeljárás. A 3-as metró két megállós meghosszabbításához összesen 24 ingatlant, 14 helyrajzi számon nyilvántartott területet kell megszerezni a fővárosi önkormányzatnak, írja a HVG a Népszava alapján. Az érintett ingatlanok az Árpád út, Szilágyi utca környékén találhatók, köztük szociális bérlakás, családi ház és üzlet is van. A budapesti fővárosi vagyonkezelő központnak minél hamarabb el kell indítania a kisajátítási folyamatot. A kormány a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az IKOP plusz uniós forrásaiból tervezi megvalósítani a metró hosszabbítást, a pénzek elszámolhatósági határideje azonban 2029 vagy 2030 végén lejár. A tervezett beruházással a 3-as metró még nem éri el Káposztásmegyert, az eredeti elképzelés szerint ehhez további 3 állomásra lenne szükség, erre azonban a Népszava szerint még évtizedekig kevés az esély.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

Sláger FM.

0: irány. Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében augusztus 25-én kedden igazi programkavalkád lesz a Zeneháza minden területén. Hát nézzük először a kávézót, este 6-tól bárzongora est. Zseniális egyébként maga ez az egész program folyam, már szinte a kezdetektől lehet találkozni ezzel a igen ritka műfajjal. De hát vannak ennek a muzsinekának rajongói, mert filmzenék, jazz standardek, klasszikus lágerek, francia sanzonok, bosszanovák, magyar örökzöldek szólalnak meg népszerű hazai bárzongoristák előadásában. Ott a Trilla kávézóban bárki, aki szereti egyébként ezt a műfajt, az abszolút áldozhat a muzsika oltárán, de aznap egyébként még lesz más is. Például 20.30-tól kint a szabadtéri színpadon a természetre hangolva egy filmsorozat, de ezúttal Török Tillával. Ebben a sorozatnak van 5 epizódja, ahol 3 dolog egészen biztos, hogy kortárs hazai előadók és élő performance-ot adnak elő. Tehát ott lesznek, lehet velük személyesen találkozni, kilépnek a vászorról. A páratlan szépségű Balaton felvidék, illetve az ötletgazda producer Punk Zsófi és a rendező producer Réti László személye. Amilyen sokszínű a magyar tenger környezete, olyan változatos a legkülönbözőbb természeti csodák ölelésében megszólaló zenészek felhozatala is. Ha van olyan párosítás a sorozatban, ahol egy pillanatig nem volt kérdés az előadó és a környezet harmóniája, nos, az a multi-instrumentalista Török Tilla népzenei formációjának hangzásvilága és a Zirci Arborétum hazánk legmagasabban fekvő élőfa gyűjteménye. Hogy ez koncertfilm lesz-e végül, turisztikai kertcsináló vagy zenei doksinos, ezt mindenki döntse el maga, egy biztos megismételhetetlen színpadi produkció, úgyhogy augusztus 25-én a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán este 8:30-tól Török Tillát láthatják.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Holtestet találtak az M5-ös autópályán, mindkét irányban lezárták a belső sávot, megnyílt az Országháza nagy közönség előtt, megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Az M5-ös autópálya 122-es kilométerénél holttestet találhattak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Egyelőre csak találgatni lehet, hogyan került oda, de állítólag szerda este óta forgalmi sávok között lehet. A rendőrség arról tájékoztatta az Indexet, hogy a jelenlegi adatok szerint augusztus 19-én 21 óra 15 perc körül az M5-ös autópályán egy személyautó elütött egy a pályatesten keresztben áthaladni szándékozó gyalogost, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A Kiskunfélegyházi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt csütörtökön az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát pénteken és szombaton is 10 és 16 óra között. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés jelent meg a ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a töbletet engedik most ki Tasnál. Ezt követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszint csökkenés következhet. A teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Csütörtök délután az előzetes adatok szerint Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet a Facebook oldalán. Azt írták, a nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt. Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 1,1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, írták. Augusztus 27-én folytatódik a Határátlépések című programsorozat a Petőfi Irodalmi Múzeumban, amely arra tesz kísérletet, hogy megmutassa, hogyan képesek a különböző műfajok egymásra reagálva egy mélyebb élménnyé összeolvadni, új dimenziókat nyitva a szövegek értelmezésében. Az esten ismert színművészek, kortárs írók és költők műfordításait olvassák fel, miközben Cutor Zoltán egyedi magyar nyelvű feldolgozásai is megszólalnak. Az esemény fókuszában ezúttal két örök téma, a város és a szerelem áll. 1000 gyümölcsfát oszt ki ingyenesen a fővárosi önkormányzat a gyümölcsöző kertváros pályázat keretében, írja az ittlakunk.hu. A nyertesek egy vagy két fát kaphatnak, amelyet saját tulajdonú ingatlanon kell elültetniük és gondozniuk. Alma, körte, őszi barack, sárga barack, cseresznye, szilva és birsfák közül lehet választani. A pályázatra Budapest valamennyi kerületéből várják a jelentkezőket, túljelentkezés esetén azonban a külsőbb kertvárosias területek előnyt élveznek. A jelentkezési határidő szeptember 10-e, de a felület nagy érdeklődés esetén korábban is lezárhat. A fákat várhatóan október végén vagy november elején osztják ki.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szok te hozzád.

0: szerelmem az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 26-án, szerda este 19 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, a szabadtéri színpadon, hol máshol, Dugrós zenekar érkezik Színpadra fel címmel, feltörekvő és hobbi zenészek sorozata. A Zeneháza ugyanis missziójának tartja és támogatja is a 2024-ben indított programot, amelyben három kategóriában hirdettek felhívást pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak lehetőséget a fellépésre, és adnak is a ház különböző pontjain, így naná, hogy ott a szabadtéri színpadon is. A Színpadra fel sorozatban a pályájuk elején járó tehetséges, feltörekvő zenészek és hobbi zenei formációk, zenekarok, vokális együttesek, vegyes formációk lépnek fel, akiknek még alig volt alkalmuk a szélesebb körben való bemutatkozásra. Ezúttal a Dúros zenekar koncertezik a szabadtéri színpadon. Ők három évvel ezelőtt alakultak évekre visszanyúló barátságok nyomán. Fontos számukra a kárpát-medencei népzene autentikus megszólaltatása, annak bemutatása és nagyobb közönség előtti ismertetése minél szélesebb és színesebb hangszereléssel. Úgy gondolják, hogy ezek a régi dallamok és az általuk közvetített érzések a ma emberéből is rendkívül nagy hatást tudnak kiváltani. A jelen koncert, amelynek mondjuk legyen az a címe, hogy a szerelmet kereső pásztor, egy különös, mégis a régi világban igen gyakori életutat ír le. A történet a természet és a paraszti világ idill képével, valamint a szerelem kecsegtető ígéretével indul, ám végül szomorú búcsúzással zárul, de többet nem spoilerezek. Lehoczki Balázs, Marosi Benedek, Fogas Domonkos, Nagy András, Fehér Benedek, Vilmos és Cirok Tamás várják Önöket augusztus 26-án.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A nemzeti ünnepen is folytatódik a munka Paksnál. Két év után újra megnyitott a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Szabadidőparkokat ellenőrzött a hatóság. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnepen sem, mondta a honvédelmi miniszter a helyszínen. Az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról csütörtökön a Facebook oldalán. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy csak a balparton eddig körülbelül 4000 tonnányi 2500 köbméter követ építettek be, ennek a többszörösét a jobb parton. Beszámolt arról, hogy a magyar honvédség szinte minden képessége megjelenik Paksnál. Helikopterek, műszakiak, búvárok, különleges erők, katonai rendészek, de mindez nem működik megfelelő logisztika nélkül.